0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról döntött a kormány. Társadalmi párbeszéd indul a közlekedésbiztonságról. Marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebesség ellenőrzés és az e-rollerek. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A kormányfő jelezte, kiemelt ellenőrzések zajlanak majd például a forgalmas belvárosi szórakozóhelyek környezetében, valamint Rákos rendező térségében, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az akcióban a BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplői is részt vesznek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap, délutántól viszont záporok, zivatarok is jöhetnek, főleg az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: 500 millió euró juthat mesterséges intelligencia fejlesztésre idehaza. Elhalasztják a Balaton átúszást. 35 fok is lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Csatlakozik Magyarország az Unió mesterséges intelligencia programjaihoz. A tudományos és technológiai miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kifejtette. Hazánk a Lengyelország vezette konzorciumba kapcsolódik be, és 500 millió eurót fektet ebbe a területbe. Tanács Zoltán azt is elmondta, Európa saját több száz darabból álló műholdas rendszert hoz létre. Ehhez a programhoz mi is csatlakozunk. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítenek a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, hogy senki ne kattintson a linkre, ne adja meg az adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jeleztem, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település, 10 strandján. Mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
2: Elmarad a Balaton átúszás, a hétvégén rendezték volna meg, ám az időjárás miatt későbbi időpont mellett döntöttek. Július 25-ére érdemes készülni, de a pontos időpontról jövő csütörtökön döntenek a szervezők. Hőség és zivatarok két harcát mutatja a nyár a következő napokban, de hogy pontosan mire készülhetünk, az a folytatásban kiderül. Ma is sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az enyhe szél mellett 35 fok körül lesznek a maximumok. Estétől egy hidegfrontnak köszönhetően feltámad a szél, és többfelé várható záporzivatar. A holnap délelőtt esősnek ígérkezik, de délutántól már kisüthet a nap is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesz a csúcs. Változékony időnk lesz vasárnap is. Esőre, napsütésre és sokfelé erős, viharos széllökésekre számít.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Felborult egy autószállító tréler, majd egy teherautóval ütközött össze az M31-es autópálya M3-as felé vezető oldalán. A 4-es kilométernél a belső sávon megindult a forgalom, a torlódás több mint 1 kilométeres. Olvasható az utinform.hu-n. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is továbbra is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Végül az M2-es autóúton a 29-es kilométertől a 35-ös kilométerig kaszálnak, ezért Göd és Szőrliget között a belső sáv lezárására kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt. Ez a péntek, alig várom 9-kor a Vokcit, aztán 10-kor húzunk. Szevasztok, jó reggelt. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Reggelt. Sziasztok.
0: Na, bekészítetted már a boxot hétvégére?
3: Jó, igen.
0: Látom, hétvégi a szett, nem?
3: Ez ilyen... Nem, én minden nap, hát mindig megszoktam.
0: Minden nap ruhában vagy, értem, de hogy...
3: De ezt szoktam hétfőn is hordani. De jó, akkor szóljon ez Ászárnak ez a ruha.
0: Mész egyébként?
3: Megyek.
0: Olyan jó. Egyre lelkesebb vagy.
2: Minden itt az élet.
0: A vidéki élet, a friss levegő, mi?
3: Igen, nagyon jót tesz, jókat alszom.
0: Ja, hát kinn a szalma bálán aludni, az annál nincs is szebb.
3: Nincs. Nagyon kényelmes. Kicsit szúr, de jó.
0: Így van. Picit, amikor tikok ébresztenek.
3: Ja.
0: Ja.
3: Kakas.
0: Az a másik. Na jó, próbáltam egy kis vidéki idillt csempészni a reggeli hangulatban, de...
2: Fel is dobtad vele, mindjárt sír.
0: Sír, mert alig várja, hogy visszatérjen Budapestre. Na jól van, mindenki jól van?
1: Jól vagyunk, meg vagyunk.
0: Oké, SMS-ek, Gabi bátyám, jó reggelt, a McLaren. És ennyit ír Tibi, ami nem tudom, hogy minek köszönhető. Vagy meg meséltett egy hallgató, pedig én megvédtem. Vagy mert nincs sztoria, amit nem hiszek.
2: Nem, ez furcsa lenne.
0: Hát csak van egy harcsás, egy süllős, egy görögös, egy statisztikás, nem? Foci elemzős.
1: Biztos, hogy van valami.
0: De nem, ő csak így röviden.
2: Ne üljél fel az ilyen hallgatóknak, az ilyen gonoszkodó hallgatóknak.
0: A hallgatókon meg ne sértő, hogy hát gondolj bele, akkor mi már rég nem dolgoznánk.
2: Hát hogy ne.
0: Igen, tehát hallgatók miatt cselekedni, vagy változtatni a cselekedetein, a legnagyobb hiba.
1: Igen, igen.
0: Isten őriz. Szép reggelt, Anita Calgaryból ír nekünk, mi is összejövünk néhányan, és izgatottan várjuk a világbajnoki döntő mérkőzést, mivel itt éppen ebédidő lesz, a meccset jó hideg kovászos uborka krémleves és frissen sült lángos kíséretében várjuk. Jó műsort, izgalmas döntőt és vidám hétvégét mindenkinek. Akkor mégiscsak igaz. Tehát ilyen, amit ahogy az ausztrálok gondolják, hogy a magyarok hogy élnek. Cseje, haja, haja és juhaj, kalocsai ruhában kovászos uborkát eszünk, nem?
1: Igen, ezt gondolják rólunk, és néptáncozunk.
0: És néptáncozunk.
1: Igen, ez nagyon fontos.
2: De ez lesz a program.
0: Ez lesz a program. Lángos, kovászos uborka, hely, zsehely, csuhaj.
2: A pálinka is előkerül.
1: Miért ti nem örülnétek egy néptánc előadásnak, ha elmennénk?
0: Nem. Én a néptáncot nem tiltanám be, de kerülöm.
3: De erősen javasolna.
0: Nem javaslom, minden kultúrának megvan a maga néptánca. És nyilvánvalóan ez a fajta hagyományápolás. Csak ez meddig lehet tolni? Tehát, hogy ez a dinoszauruszok sem élnek már.
1: De még mindig van kiállításuk.
0: Persze, tudom, csak hogy, szóval, hogy mondjam, a néptánc az egy olyan művészeti forma, amit ráerőltetnek az emberekre. Tehát, hogyha meghirdetném, hogy na, ma néptánc előadás lesz a Budapest sportcsarnokban, szerintem hányan mennek el maguktól pénzért? Nem, falunapon van néptánc, ingyen van és kötelező. Tehát ez a, mint az úszóversenyek.
2: Arra gondolsz, hogy az úszóverseny a sport néptánca?
0: Tehát az élvezi, aki űzi, és a többiek meg, mert van, ez nagyon magas szinten is lehet űzni, azokra azt mondom, hogy hú, ez igen. De minden jött-ment, aki tényleg egy picit távolabb lakik Budapesttől, már bele van kényszerítve fiatal korában, hogy néptáncoljon. Vagy fiúruhát vegyen föl, vagy lányruhát.
2: Igen, ez én voltam, hál' Istennek még volt fiúruha.
1: Én is néptáncoztam.
0: Tessék!
2: Persze.
0: Mindenki. Igen.
1: Na, hát akkor...
0: És akkor mi lett?
1: Hát nyilván nem tudtam ebbe annyira kitörni.
2: Igen, de ez a kultúránk meg a hagyományaink része. Ezt én... az ember megtapasztalja, aztán
0: megy tovább. Tudom, igen. De fogadjunk, ha mesztelenül táncolnának, akkor nem tudnád megkülönböztetni a magyart a bajortól, vagy a lengyeltől, vagy a csetől.
2: Azt hittem, akkor jobban érdekelne, az lesz a vége, de abban is igazad van. Mindkettőben.
0: Na, szóval, hogy ez tök aranyos, cuki, csak hát nem vagyunk kíváncsi.
2: De eljött az ideje, hogy formáljunk rajta. 2026, hozd be a mesztelen néptáncot. Tehát itt az ideje, alakítsunk
1: ez
2: rajta.
1: Ez a magyar nép hagyomány.
0: Nem magyar nép, ez nemzetközivé kell tenni. Találd ki, kitáncol. És ezek bajorok, lengyelek, szlovákok.
2: És így fogják emlegetni majd, amikor ilyen nagy világfesztivál.
0: Igen, a nagy bocskor.
2: Ez a bocskorféle mesztelen néptánc. Szerintem király.
1: Uh-huh. És arra az előadásra elmennél?
0: Nagyon is. Nagyon is. Na jó, mindegy, ez csak az én elméletem, ezzel nem kell egyetérteni. Csak azért, hogy nagyon-nagyon demokratikus legyek. Jó reggelt, a tanúsadás fiú üzeni ezt nekünk. Sziasztok, Balaton átúszás elhalasztva, így ma idány a sportuszoda és egy motivációs edzés a Risztov Éva pályán. Szép hétvégét Zotya Debrecenből.
1: Igen, azt akartam, hogy ez biztos Debrecenben.
0: Ott van egy pálya. Hanyadik pálya tiéd?
1: Régen 9-es volt, most 0-ás. Megfordították, nem tudom miért.
0: Uh-huh. Nullás van ilyen?
1: Uh-huh. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Én azt hiszem, csak 8 pálya van egy ilyen.
1: Nem, 10 pályások már, és akkor ugye van a 2-es és a 0 és a 9-es, azért, hogy az 1 és a 8, mert hogy az olimpián a döntőben, vagyis hát, hogy mindenhol a döntőben ugye csak 8-an úszhatnak délelőtt, meg úszhatnak 10-el is.
2: A 0-ás vezet a büfébe, ez az, az a, az a pálya?
1: Az a te pálya.
0: És ez melyik medence, a polgármesteré? Vagy melyik?
1: Nem, az az önkormányzat.
0: Az önkormányzat, akkor ugyanaz.
2: Az. Az lesz az.
0: Igen.
1: Mindenkori polgármester.
0: Mindenkori. Jó van. Jó, el van halasztva, csak akarom kérdezni, mielőtt belolvasnék a, az időjárás jelentésbe, hogy ennyire horrorisztikus lesz az időjárás hétvégén?
3: Nem, de erős szél lesz, viharos erős szél, és esőt is mondanak. Tehát a hőmérséklete, azt én néztem most több oldalon is, ilyen 28-30 fok körül lesz. Tehát hidegnek nem lesz hideg, viszont
0: de annyira... csapadékos szeles.
3: Igen, viharos lesz.
0: Mert Zoltán Günzburgból üzeni nekünk, ez gondolom Németország lett, igen, a telefonszám az német, hogy jó reggelt, itt tegnap egy 10 perces eső volt Armageddon, idézőjelben az Armageddon, az megy magyar felé.
3: Igen.
0: 10 perces
1: valószínűleg
0: eső.
1: Ezért.
3: Valószínűleg, igen.
1: És ezért halasztották el a Balaton átúszást.
2: Hát de meg a Balaton ugye a mérete miatt is nagyon fel tudja erősíteni ezeket a dolgokat, tehát meg baromira nem mindegy, amikor mondjuk úsznak az emberek, és akkor elkapja őket egy szél, elkezdi felkorbácsolni.
0: A mesztelen néptáncnál sem mindegy.
2: Ezeknél a sportoknál vigyázni kell.
0: Te tényleg néptáncoltál?
2: Igen, általánosban.
0: És ütötted a combod?
2: Hát a bokámat.
0: A bokádat, bocsánat. A
2: bokámat kívülről, belülről.
0: Kikütik a combot, a bajorok?
2: A csajok, nem?
0: A csajok?
1: Nem, ki?
0: Csajok? Téged összezavart, hogy ki milyen ruhában van. A fiúk ütik a csizmájukat, meg a combjukat, nem?
2: A combot is ütünk? Nem, tudom. Én csak bokát. Na, mondom, hogy a csajok ütik.
1: Na, Évi,
0: milyen koreót csinált az Évi?
1: Nagyon nem kell hozzá nagy ész.
2: Hát ezzel azt hiszem, porba lögtél egy csomó néptáncot.
1: Hát ettől
2: ebben az országban viszonylag sokan szeretik ezt a hagyományt, de most megköszönik neked ezt.
1: Hát de ettől elájult.
0: De mi különösen néptánc szerető nemzet vagyok? Nem tudom. Az vagyok, vagy minden nép az. Tehát a német is az.
2: Minden,
0: az angol is
3: minden,
0: az.
3: A német biztos, hogy nagyon szereti a hagyományokat, nagyon hagyományőrző, a hasonlóan a magyarhoz.
0: Jó.
2: Angolnak a néptánca meg a kocsma a pultnál. Igen. A sörkérés.
0: Hát azért Michael Flatley nem olyan rossz.
2: Mondjuk ez tény.
3: Jó.
2: De ez nem is sok angol csinálja utána azért.
0: Nálam ott kezdődik a néptánc, Michael Flatley-nél.
2: Nem látod, hogy angol gyerekek Michael Flatley-t járnak falunapokon.
0: Nem egymással kell táncolni, hanem fölállsz egy hosszú sorba és ott talod. Egyébként Michael Flatley egyedül nem szórakoztató, csak hogyha még ezren csinálják. Ezért mindent, tehát értek a műfajhoz, na.
2: Abszolút.
1: Hogyne.
0: Uh-huh. Jó. Ott is így tapsikolnak, mint ahogy te mutattad a Flatley-éknél. Időjárás Anettől. Lesz minden a napokban. Ma tetőzhet a hőség, a sok napsütés mellett 35-36 fok sem kizárt. Estétől hidegfront érkezik, ami megnehezíti a hétvége helyzetét. A napsütés mellett erős szél és erős és eső tarkítja majd a szombatot és a vasárnapot, oké? Okay? Elek és Endre névnap van. Ma van az emojik világnapja. Hát az emojik, ahogy ezek keletkeztek. Amikor még a régi Nokia meg hasonló ilyen egykarakteres kis telefonokon egyszer csak valaki kitalálta, hogy a mosoly az egy kettős pont és egy bezárt zárójel.
1: Igen.
3: Igen. A szomorú fej pedig a
0: fordítottja.
3: Így van, pontosan.
0: És valaki még orrot is rakott, tehát kettős pont, kötőjel, bezárt zárójel.
3: Igen, tényleg.
0: És akkor az okostelefonok kezdték ezt átkonvertálni, és hirtelen megjelent ez a sárga arc, igen, azzal a mosolykával, meg a szomorúval, és ez volt az első emoji, ha belegondoltok.
2: Tulajdonképpen igen, előtte egy ilyen kódnak számított, amit kiraktál így ezekből a kis jelekből, és utána...
0: De ezt az emberek találták ki, tehát nem a telefongyártók, meg ezt az emberek találták ki egymás között.
1: Hihetetlen.
0: Több cuki, nem? Jó, 74 éves David Hasselhoff. Na, ő egy csoda. Ő tényleg egy csoda, az egész világ ismeri, nagyon rossz színész, és tényleg azt hiszem, hogy két olyan produkcióban lett világhírű, amit ő talált ki és vett meg.
2: Így van, így van.
0: Tehát, hogyha ő, tehát benne senki nem hitt, csak ő saját magában. Ezért vett gyorsan magának, megírta a Knight Rider-t, és aztán még ennek örömére a B-vacsot.
2: Igen, még az apja is azt mondta, amikor mondta neki, hogy most az összes pénzemet egy olyan sorozatba ülöm, ahol egy beszélő autó lesz a társam, azt mondta, ó, fiam, de hülye vagy.
0: Igen, tényleg így volt.
2: És mégis.
0: És egy ikonacsávó, tényleg az, tényleg csak szeretni lehet. egy ikonacsávó, és hát ugye a Big Mac-es videó, amit a lánya készített róla, az meg aztán mindent überel.
2: Igen, az egyből vitte a Knight Rider-t, a B-vecsot, mindent nézettségben.
0: Te tudod, miről van szó?
1: Nem, gondolom itt se neve.
0: Hát de annyira be volt nyomva, volt egy ilyen korszak a Davidnek, és
1: arról olvastam,
0: hogy fetrengett, és mellette a konyha padlón, ott félmesztel fetrenget, és akkor ott volt ilyen Big Mac szétkenve. És a lánya vette fel, rakta ki, tette publikussá, hogy az apja annyira elszégyelje magát, hogy ezért abba talán hagyja, rá tudja venni arra, hogy abba hagyja az alkoholt.
1: És abba hagyta?
0: Hát szerintem nagyjából igen.
2: Minden esetre a Big Mac-et nem hagyta veszni, tehát nem érdekelte, hogy forgatnak.
1: Megnézem
0: ezt a videót. Nekem minden Big Mac-től, ha meglátom, David Hasselhoff jut eszembe. Ez a kép. Tényleg, nem vicc.
1: Ezért ikon.
0: 79 éves ma Camilla brit királyné. Na jó, ezt hagyjuk is. Én nagyon nagy Lady Diana rajongó voltam, és ez a Camilla, ahogy az utcáról besétált a palotába, és királynénak kell szólítani, hogy...
1: Egyébként én se szeretem. Ugye? Szerintem nagyon sokan így vagyunk vele, nem? Hogy
0: hát akkor legyen a felesége, legyen a szeretője, igen, vagy mit tudom, igen, én, és amúgy is Diana után ez,
1: hát
0: már bocs.
1: Hát egy szerető, egy királynő lesz.
0: Igen, szerető, hogy lesz királyné?
1: Királyné.
0: Nem nő, né.
1: Oké. Okay.
0: Igen. Na mindegy is. 37 éves Verrasztó Evelyn, Európa-bajnok úszó olimpikon.
1: Boldog szülinapot, Evi.
0: Ismered, szereted?
1: Ismerem, szeretem, persze.
0: Hát jó, nem muszáj nem minden szeret... úszót szeretni, hát
1: igen,
0: csak azért
1: kérdezem. Igen, nem szeretem, nem fogom elmondani.
0: Ja, az is igaz, tényleg. Ja. 72 éve kezdődtek meg a kaliforniai Disneyland építés munkálata.
3: Kezdődött. Igen, bocsánat.
0: Igen, semmi, majd kijavítalak. 58 éve mutatták be a Beatles animációs filmét, a Sárga tenger alatt járót. Ez milyen jó volt, én ezt láttam.
3: Én nem láttam. Láttátok?
0: De vicce, én akkor láttam, amikor készült. Oh. Ja nem, akkor nem láttam. Most mit röhögsz, nem akkor láttam. Pár éve később. De éltem már, hát hány éves voltam? 4?
1: Igen, 4 éves volt, én kiszámoltam.
2: Ne nevessetek, akkor nem láttam. Megmutatták, kikérték a véleményét. Most nincs ezzel semmi.
1: És tetszett neki.
2: Miért nevettek?
0: 29 éve adták át a felújított császárkomjádi uszodát, a népszerű Csaszit.
1: Hurrá.
0: Ki ez a császár? Én azt hittem, ez csak Komjádi.
1: Császár, Komjádi Béla.
0: De ki ez a császár? Komjádi Béla.
1: Igen.
0: De a császár az ki?
1: Nem tudom, vagy ez volt az előneve, vagy valaki más. Hát ne arra, nem minden uszodának tudom a nevét.
0: De én meg nem tudok kihez fordulni, hát te vagy az egyetlen vizes ember.
3: Nem vizes ember.
1: Nem, mert aki hozza a palackot, az is vizes ember.
0: Na. Eltaláltam az órát, semmi baj.
2: Ez is ér egy pontot, húzzátok be.
0: Tatabánya 20 fokos, 31 lesz ma ott, és napsütés lesz. Siófok ugyanúgy 21-33 lesz napsütéssel. Kálgári 15 fokos, a kovászusuborkás néptáncos lángosos csapatnál 27 lesz a max, és napsütés. Ibrány. Hol van Ibrány?
2: Ibrány Nyíregyháza felett, jártunk is arra az egyik turnénkon, igen.
0: 20 fokos 32 lesz és napsütés, Budapest most 21 fokos 32 lesz itt is és napsütés. Oké, okay. Na gyerekek, ez egy horror történet, amit azért mutatunk be nektek, hogy újra és újra, amikor ilyen hasonló történet van, felhívjuk főleg a szülők figyelmét arra, hogy vigyázzatok a gyerekeitekre. Itt a napokban a következő történt, hol volt ez, Gyuri?
2: Erdőkertesen.
0: Egy 7 éves kislány játszott a saját házuk kertjében. És megáll egy szürke autó, és gyakorlatilag a kislányt el akarta csábítani, oda csalogatni, vélhetően elvinni. És ez a sztori, ez úgy derült ki, hogy a kislány elmondta az anyjának, és az anyja nyilván kétségbe esett, és elmondta a polgármesternek, és sikerült videófelvételeket találni, a szomszéd kamera által felvettet, és azon látszik, és nem csak látszik, hanem hallatszik is, ahogy csábították a kislányt az autóba. Ez minden szülő legnagyobb rémálma. Ezt el nem tudom képzelni, hogy akivel ez megtörténik, mit érezhet. Azt tudom, hogy aki szülő, az amíg kicsi a gyerek, folyamatosan erre készíti fel, idegenekkel ne, soha nem hagyod a szem elől a gyereket, nyilvánvalóan nem, de a saját kertedben úgy érzed, hogy biztonságban van.
1: Hát alap, ezt hiszed.
0: Ugye? És én nem tudom, hogy mit éreztettek át, de a polgármesterrel is beszéltünk, viszont az anyukával fogunk ma beszélni. Ő elmondja a sztorit. Neked volt ilyen egyébként, hogy...
1: Nekem kezdjétek, egyszer volt ilyen, hogy az általános iskolába kijöttem, második osztályos voltam, és ott ugye a hódmezővásárhelyen a tömegközlekedés, ez egy alap ilyen biztonságos dolog volt, és nálam volt egy ernyő. És kezdjétek el, egy felnőtt férfi odajött hozzám, hogy adjam oda az ernyőt. És mondtam, hogy hát nem adom. És ugye azért nekem anyukám pedagógus, tehát az elég komolyan megnevelt ilyen téren, és mondtam, hogy nem adom, de adjam oda, mert anyukám azt mondta. És mondtam, hogy az én anyukám nekem nem mondta, és annyira fura érzés volt, hogy én elkezdtem szaladni, és hazáig szaladtam. És akkor még hazaértem, megkérdezte anyukám, mi volt, és elmeséltem a sztorit. És annyira büszke volt arra, hogy nem szálltam fel a buszra, és nem mentem tovább, mert nem tudhattuk, hogy mi lett volna ennek a vége. És ez azóta, kezdjétek, így bennem van.
0: Abszolút elhiszem, nagyon megértem.
1: Hogy egy kisgyerek ernyőt kér el egy felnőtt férfi, de nem esett az eső, csak fogtam magam mellett, és hazáig szaladtam. És mindig néztem hátra, hogy jönne, de nem jött. De egyébként ilyen szürreális. És úgy, hogy az iskola bejárata mellett volt a buszmegálló, és a buszmegálló otthon a ház előtt volt. Tehát,
2: hogy... És meg évekig gondolom benne, hogy mit akarhatott? Mi volt ez az egész?
1: Az a kérdés. Mai napig nem értem, hogy mit akart.
0: És nem tudjuk ki, és nem láthat soha többet.
1: Soha többet nem láttam.
0: Jó, erről fogunk beszélni, és mondom, Nikolett az anyuka el fogja mondani, mi történt, és azt is, hogy a rendőrség is nyilván most már belett vonva, hogy ennek van-e következménye, mert én attól tartok, hogy nem lesz, tehát akkor is, ha megtalálják, azt fogja mondani, hogy csak megszólítottam egy kislányt, az nem bűncselekmény.
2: Igen, és ezért fontos, hogy beszéljünk róla, mert ilyenkor azért a szülők tudják, hogy még jobban oda kell figyelni, beszélni kell most a gyerekkel erről, és meghallgatni, hogy egyébként ez mi történik, hogy történik egy ilyen helyzet.
0: Érzésben. Ugyanakkor nem olyan nagy baj, hogyha beazonosítják, hogy ki az.
2: Igen.
0: Mert ha nem is lehet egy ilyen tettér legalábbis rács mögé dugni, de ugyanakkor az nem baj, ha a közösség tart tőle, attól az embertől, attól az autótól.
1: Hát igen.
0: Ugye? A tegnapi magyar tanyával kapcsolatban, ahol ugye az elnököt, Lengyel Róbertet nem sikerült elérnünk, írja valaki, hogy sajnáljuk, hogy nem sikerült Lengyel Róberttel, én Tibort mondtam, elnézést, beszélnetek, tegnap még üzent nekem, hogy ott ült éjjel a telefonok mellett, és egyik sem volt kikapcsolva, a feleségé sem. Nem értjük nektek, miért nem jött létre a kapcsolat, miért nem tudtátok felhívni, egyébként a magyar tanya tényleg egy különleges kis hely, a nagy Amerikában szép napot, üdv nektek, Anikó. Még az is lehet, hogy egyszer megpróbáljuk újra, most beszéltünk erről a témáról, egy másik téma kapcsán lehet, hogy akkor újra bevonjuk őket, de érthetetlen volt számunkra is, mert ugye nem az történt, hogy ott nem tudom, furcsa foglaltjel volt, ami esetleg a vonal hibája tud lenni, hanem effektíve ott angolul mondta azt, hogy ez a...
2: Ő maga a saját üzenetrögzítőjét mondta el, tulajdonképpen ezt hallottuk, és ugye ezen a telefonon beszéltem vele, tehát a stúdió telefonon beszéltem vele előtte két nappal direkt azért, hogy meg tudjam nézni, hogy a kapcsolat létre fog-e jönni. Szépen. És sajnos valami cserbe hagyott minket.
0: Igen. Jó, ez az egyik témánk, a másik témánk pedig, hát ez nagyon-nagyon vicces volt, mert Anett valahogy tegnap, amikor összeült a mi szerkesztőségünk, amíg mi magunk vagyunk, és azt mondta, hogy jaj, Kudlik Júlia, jaj, olvastam egy interjút vele, jaj, a Delta, hogy szerettem, mert a Gyuri, azt mondja, a Deltát szeretted, én féltem tőle. És rájöttünk, hogy ez a főcím lehetett.
2: Hát persze bejött az a főcím, azok a rémálomszerű képek, azzal a nagyon fura nyomasztó zenével, és abban a pillanatban én nem tudom, én húztam a szobából.
0: És szerintem minden gyereknek lehetett olyan, vagy sorozat, vagy filmzene, amitől tényleg betoltunk. Ugye, nem?
1: Igen, persze.
0: Volt tévétek, Évi?
1: Volt.
0: Hát ernyőtök volt, azt tudom.
1: Na jó, te persze, hogy volt tévénk, és egyébként a Delta főcímétől én is féltem.
0: Tényleg?
1: Tehát, hogy olyan, és megvan egy-két képjelenet nektek is, tehát, hogy a síelős ember...
0: A síelős csávó megvan, meg a MIG, most hát te kiderített, hogy MIG 19
1: igen,
0: volt? De MIG 19-es repült ott,
2: igen. Évekig álmodtam vele, aztán igen. Persze, hogy megvan.
0: Igen.
2: Hogy
0: igen, de van benne valami, vagy azt is elmondjuk, ezt a zenét kicsinálta, a Magyar Televízió nyilván lopta, tehát akkor még nem voltak ilyen dolgok. Hát ugye a nemzetközi jogdíjakat nem lehetett behajtani egy kommunista országban. Tehát, hogy, de tényleg lopta. A Magyar Televízió annyi főcím zenét lopott össze, hogy az valami hihetetlen. Ezt is. De nem baj, nekünk ikon, az az zeneszerző már rég nem él. Tehát...
1: Hát így már nem tudja meg.
2: Gyerekkorunkat rettegésre töltöttük, miatt lophattak volna egy szebbet, de
0: lophattak volna szebb zenét. Igen. Na jó, és akkor gondolkoztunk azon, hogy mindenki mondja már el, hogy melyik vagy sorozat, vagy filmzenétől félt gyerekkorában. És mi ezeket meghallgatjuk, és elkezdjük majd elemezni. Egyrészt, hogy a zenében van-e valami félelmetes. Kettő, az illető, aki ettől betolt, az elmondja, legyen az Évi, Gyuri, Anett vagy én, hogy mit élt át akkor? Gyerekkorában hol volt, mit csinált, amikor félt, emlékszik arra, mi volt a szobában, ki volt ott?
2: Ja, hogy bújt el?
0: Hogy bújt el, ha elbújt?
2: Egyébként nem is biztos, hogy mindegyik mindnyájunknak ugyanannyira félelmetes
1: nem.
2: lesz.
1: Ja, biztos, hogy nem. Illetve, hogy hova bújtunk el, nem? Tehát, hogy az is egy milyen kérdés volt, nem?
0: Hát abszolút, igen.
3: Nem is értem, hogy mitől féltek. De szerintem ez annyira futurisztikus.
0: Hát táncolni nem lehet rá.
3: Nem, de az elektronikus zene alapja, tehát az úttörője.
0: Ez tényleg az volt?
3: Igen.
0: Ez tényleg, tehát akkor még nem volt Kraftwerk, meg semmi. Elektronikus zene alapja. Benkő Lacinak még csak zongorája volt.
3: Nem tudom, belőlem nem váltott ki semmi.
2: Belőle buli hangulatot váltott ki.
3: Igen, igen.
0: Na ezért mondom, hogy kiből mit? És egy picit így a főcímzenéket, esetleg filmzenéket elemezni fogjuk, ilyen szempontból csak. Aztán, ami Vokcink, ő az illatemlékekről fog beszélni, és ez tényleg egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon működik és létezik, hogy sokkal intenzívebbek ezek, mint bármilyen más emlék. Olyan képeket, asszociációkat, emlékeket hoz elő egy illat, amire nem is számítasz.
2: Képzeljétek hát el, hogy állítólag 10-szer erősebb, mint bármelyik más érzékszervünk által tárolt emlék, szóval, hogy erről fog egy picit a János beszélni, hogy hogyan tudjuk ezt tudatosan használni.
0: Pedig nemzetközi szinten elég rossz a szaglásunk, mármint úgy nemzetközi szinten, hogy az élővilág az a nemzetközi. Tehát.
2: Ja. Ja.
1: Nem, képzeld el, hogy például nekem, meg anyukámnak így a szaglásunk az valami zseniális. Mi tényleg,
2: és ezt hogyan versenyeztek? Hogy
1: nem, hanem, hogy bárhol vagyunk, akkor így azonnal tudjuk, hogy...
0: De eldugok egy zserbót, akkor ti kiszagoljátok?
1: Mint a kutyát.
0: Óriási ez a Risztoff család, komolyan mondom.
1: Egyszer a anyukámat megismerhetné, tényleg zseniális.
0: Hát ismerjük meg.
1: Egy zserbót
0: hozzá és jó. Oké. Na jó. Tehát erről beszél majd Vokci, ez izgi lesz, és most jöhetnek a tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi.
1: Arról beszéltünk, hogy új trend hódít a 8-10 éves kislányok körébe, mégpedig a méregdrága arcpakolások, sminkelések, és hogy jó-e ez nekik, vagy sem, ebben segítséget kértünk dr. Pónyai Katinkától.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, szerinted kinek a legszebb bőre itt ebben a körben közülünk?
3: Szerintem az enyém.
2: Szerintem is a tiéd.
3: Köszönöm.
0: Nem, az enyém.
3: No.
2: És ez mire alapozott, hogy szebb, mint az Anette?
0: Mert ápolom.
3: És én nem.
0: Nem hát, hiszem.
3: Na, hát ne, légy szíves. Nagyon is figyelek.
0: Csinálj így. Csinálj így.
3: Nem fogok így csinálni.
2: De hát a hangot is adhat.
1: Hát ha ez alapján csináljuk, akkor az enyém, mert nekem nem tudsz ilyet.
0: Ja, te ki vagy feszülve, igen. Igen. Akkor...
1: Nekem szép sima, nem veszitek észre?
2: De te csalsz, mert te kifeszíted az arcbőrödet.
1: Belső botox.
0: Belső botox. Anett, simogass nyugodtan.
3: Nagyon finom sejmes.
0: Na mindegy, gyerekek, elmondom, nem tudom, minek köszönhető akkor a te szépséged, Anett?
3: Talán annak, hogy nagyon figyelek arra, hogy hogyan ápolom a bőröm, és milyen krémeket használok, és szerintem ez az alapja, meg a tisztítás. Ugye én nagyon fontos, és ezt a Pónyai Katinkától is többször hallottam, tehát, hogy soha nem fekszünk le úgy, hogy sminkelve lennénk.
0: Nem. Jogos, Katinka azt mondta, ne feküdj le haraggal.
3: Nem értitek. És én egy évben kétszer járok kozmetikushoz, arctisztítása még most is, 47 évesen is, igen, ezek szerintem fontosak egy bőrnek.
0: Hát igen, a kérdés nem ez egyébként, hanem az, hogy mikor kezdi az ember. Képzeljétek el, most azért beszélünk mindenről, mert van egy új trend, és ez a gyerekek körében hódít. Ennek van egy neve, nagyon nehéz kimondani, kozmetikorexia.
2: Aha. Tehát benne van, hogy kozmetiko, meg a végén ez a rexia.
0: A rexia az már nem hangzik
2: igen,
0: jól.
2: Nem hangzik jól együtt.
0: Na, hát elmondom, mi ez a kozmetikorexia. Ez gyakorlatilag a hibátlan bőr iránti kényszeres vágy. És az az ijesztő ebben, hogy már 8-10 éves kislányok körében ez jelen van, ez terjed. Gyakorlatilag ezeknek a tiktokereknek és tiktokon működő popstároknak, k-pop bandáknak a trendjeinek köszönhető mindez. Mikor elkezdted megkenni az arcod?
2: Persze, én már szerintem hát egy 4-5 éve kenem az arcom, sőt, én még olyat is csinálok, hogy egy kanállal húzkodom itt a szemem alatti rész, hogy feszesebb legyen. Igen.
0: Hideg kanállal.
2: Azzal.
0: Igen.
2: Így van. Úgyhogy mindenféle, neked vannak ilyen izék, amit nem mondtál el, ilyen bármilyen bőrápolási titok?
0: Nem mondom el.
2: Akkor én is elmondok egyet, elmondasz egyet.
3: De mondja először a Gyuri, mert utána nem fogja elmondani.
2: Hiába a főnököd, mert nem fog megjutalmazni.
0: Bőrápolási, tehát a bevallom, nem működött. Tehát én olvastam, hogy Sandra Bullock ugye ezt az aranyérkrémet keni a szeme alá.
2: Igen.
0: És ezért én vettem aranyérkrémet, amiben a nagyobb kihívás nem ez, hanem kérni a patikában.
2: Főleg olyan mennyiséget, hogy rendszeresen tud kenni. Én tettem fel ilyen arcmaszkot, nem is egyszer, ami állítólag hidratálja az arcot, és csak a szemem látszott ki belőle, úgy néztem ki, mint az operaház fantomja benne, és nem éreztem tőle semmit. Hűsített egy kicsit.
0: Igen, ennyi.
2: De hogy megvettem egy csomaggal ebből.
0: Persze, nekem meg ez az iPad van ott. Tehát nem, az iPad nem úgy, hogy mint az Apple terméke, hanem a hanem
2: azt az iPad. Új hóbort, azt hittem, tedd oda éjszakára is.
0: Jó, gyerekek, szakember van a vonalban, dr. Ponyai Katinka, bőrgyógyász, kozmetológus, és remélem, hogy még itt van és bírt a türelemmel, de őt kérdezzük meg most ennek a szakmai részéről. Szia Katinka, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
0: Először is ez alapkérdés, van-e szüksége egyáltalán bőrápolásra? Vagy elég a szappanos arcmosás?
5: Olyan szempontból van szüksége bőrápolásra, hogy meg kell tanítani, hogy mi a helyes bőrápolás. Tehát ez a bázis terápia, amit szoktunk mondani, hogy hidratálás, tisztítás, ez mindenkinek kell. Tehát ez kisbaba.
0: De ezt most komolyan mondod, hidratálni kell egy gyereket?
5: Attól függ, tehát hogyha mondjuk van egy atópiája, van
0: de
5: egy...
0: De nincs atópiája, egy rendes gyereket.
5: Hát akkor csak meg kell mosni, tehát akkor alapvetően erre kell megtanítani, hogy kell használni szappant, meleg vizet ahhoz, hogy megtisztítsa az arcát.
1: Meg lehet mondani, hogy hány éves kortól kezdjünk el foglalkozni valóban a bőrünkkel?
5: Szerintem születéstől kezdve, tehát végül is a kisbabát is megfürdetjük. Megfürdetjük, ott olyan fürdetőt használunk, ami neki jó, nyilván nem áztatjuk ki a bőrét, de megtisztítjuk a bőrét, megszárítjuk a bőrét, be lehet kenni a bőrét. Tehát, hogy ez szerintem ez elkísérheti az embert, mit tudom én, 20-23 éves koráig. És akkor egy ponton be lehet kapcsolni a fényvédőt, én már szegény gyerekemet folyamatosan kenem fényvédő.
0: Igen, hát ez a te mániád.
5: Szegény múltkor titokban napozott.
0: A gyerek? De tényleg,
5: titokban
0: Katinka.
5: Az én gyerekem titokban napozik, tehát hogy...
1: Szegény.
0: Hát igen. Hát,
5: de kenjük az arcát, kenjük, hogyha kilóg valahol a bőre, hát szerintem ez tök jó, mert védjük, mert most még gyönyörű, egy gyerekbőr az gyönyörű, az fantasztikus, az tele van kollagénnel, hidratált, tehát hogy jól tud regenerálódni, tehát hogy védeni kell, meg tisztítani, meg esetleg utólag hidratálni, hogyha szükség van.
0: De egyébként a bőrnek, a gyerekbőrnek a regeneráló hajlandóságát nem befolyásolják ezek a felnőtt kencék? Tehát, hogyha most...
5: Hát, de hogyha túl van irritálva, meg a barrier, tehát a védekező, tulajdonképpen a bőrnek a saját védekező funkcióját teszik tönkre. Tehát, hogy ők maguk hozzák, tehát a nagy kontrollmániával ők maguk hozzák létre azt a helyzetet, hogy a bőr tényleg tehetetlenné válik egy idő után, mert leszedik azt a védőréteget, mert nem kell egy retinol, egy AHA, egy BHA, nem kell egy gyerekbőrre. Más persze már egy tini bőr, ahol ugye a hormonok miatt elkezdődik a fokozott fagyutermelés, tehát ott lehet, hogy egy ami régen volt, ez a tini tonik, tehát hogy
0: jaj, emlékszem, ilyen... olyan jó volt, a vattapamacsra rátettem a tini tonikot, végighúztam, hogy az orrom oldalán, és ilyen fekete volt. Tehát, hogy olyan kossz szedett ki, na, az látványos volt. Tehát az volt, amit ígért a reklám.
5: Na, szóval, hogy ilyeneket persze már egy aknés bőr, az más, tehát egy tinédzser bőr más, de hát miért 10 éves gyerekekről beszélünk, tehát hogy ott még nagyon nem indult be a hormon háztartása.
0: Most ahogy egyébként beszélsz, egyre inkább azon gondolkodom, hogy egyáltalán érdemes a bőrhöz nyúlni. Tehát, hogy én például, ha elengedem magam és több napig iszom, akkor nem mosok arcot, Katinka. És utána úgy érzem, hogy tök jó a bőröm. Ezt akarom mondani.
5: Hát ez ezek az alkohol utolatása még. Ez a környezetedet megkérdezném erről. De nem, tehát hogy azért nem. Tehát hogy a bőr az ugyanúgy egy szervünk, tehát hogyha te több napig iszol, akkor adj hálát az Istennek, hogy ez nem látszik a bőrödön, de azért mondjuk akinek van egy rozáciája, akné, az tudja, hogyha több napig iszik, és nem mossa meg a bőrét, az rettenetes állapotba fog kerülni utána. Azért kevés az olyan szerencsés ember, mint te, Gábor, aki ilyen gyönyörű bőrrel van megáldva.
0: Köszönöm, és ez egy szakmai vélemény, csak mondom nektek. Visszatérve még egyszer, hogy ez a mikor kezdjük el a bőrápolást. Tehát most a Gyuri meg én, ugye oké, mi férfiak vagyunk, és azt mondtam, hogy én talán 30 éves korom körül kezdtem el azt, hogy rendszeresen naponta a legegyszerű hidratáló krémet viszek fel a bőrömre, és akkor erre azt mondták, hogy ez igen, ez jó, mert majd későbbiekben, ugye most már elmondtam 62 is, hogy későbbiekben ez meghálálja magát, mert ugye évtizedeken keresztül kented a bőrödet. Ez igaz-e, vagy sem?
5: Szerintem igaz. Barátságosabb az összkép annál az idősebb hölgynél, akit a bőrével foglalkozott egész életében. Úgyhogy szerintem ez megéri ezzel foglalkozni.
0: Csak nem 8-10 éves korban.
5: Nem. 8-10 éves korban az, hogy tanulja meg mosni az arcát.
0: Köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen. Sziasztok.
0: Szia, Pónyai, dr. Pónyai Katinka bőrgyógyász és kozmetológus. Nagyon bírom, hogy mindig szakmai.
1: Igen,
0: nagyon
1: ez tényleg egy igazi szakember.
0: Ez így van, na jól van. Üdv, jó reggelt, jó a műsor, damaszkuszi zotya.
1: Meg akartam kérdezni Katinkát erről a damaszkuszi rózsáról, de úgy éreztem, hogy most hagyom, hogy ezen...
2: Ahhoz más szakértőt hívunk majd, de meg fogod tudni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Társadalmi párbeszéd indul a közlekedésbiztonságról. Öntözzük a városi fákat. Viharos időt ígérnek a hétvégére. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul, nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hépszerelvények beszerzése és tramtrén hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebesség ellenőrzés és az e-rollerek. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segíthet a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országossá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
3: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérjük a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, vagy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
2: Árvizek pusztítanak a nagy esőzések után Texasban. Az amerikai államban a víz autópályákat és közutakat is elborít. Több tucat embert mentettek ki. Szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. Ma is sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az enyhe szél mellett 35 fok körül lesznek a maximumok. Estétől egy hidegfrontnak köszönhetően feltámad a szél, és több felé várható záporzivatar. A holnap délelőtt esősnek ígérkezik, de délutántól már kisüthet a nap is. Az élénk szél mellett 30

0: fok felett lesz a csúcs. Változékony időnk lesz vasárnap is. Esőre, napsütésre és sokfelé erős, viharos széllökésekre számíthatunk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint az M31-es autópályán, az M3-as felé vezető oldalon egy autószállító tréler még a kora reggeli órákban felborult és egy teherautóval ütközött össze. A 4-es kilométernél a belső sávon megindult a forgalom. Közben az M1-es autópályán Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtó ág nem használható. Vezessenek körültekintően.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 11 perc múlva, tisztelt Gábor üzenik. A néptánccal kapcsolatban okosabb lett volna nem megszólal, meg sem szólalni. Pű, te aztán jó családfő lehetsz. Tehát nem lehet véleményem. Tehát az én véleményem, ha nem olyan, mint a tiéd, akkor az nincs. De akkor ezt tartsam meg. Ha olyan, mint a tiéd, mondhatom. Vagy mi volt ebben a...
2: Nagyjából ez volt mögötte.
1: Ez van mögötte, ugye? Oké. Tanárként diáknapot szerveztünk, reggel vonultunk át több csapatban a közeli sportpályára, a járdán. Amikor egy fekete kisbusz megállt az út szélén a 9-es lányoknál, is elkezdték berángatni az egyiket. A többi lány egyszerre belekapaszkodva húzták vissza, és kiabáltak. Több tanár azonnal rohant oda, rendszámot nem jegyezték meg, érthetően, így nem került elő azonnal az autó, de pár nap múlva megtalálta a rendőrség, kihallgatások sok szülők, tanárok és a gyerekeknél is. Hát ez elképesztő.
2: Mi lehetett te mögött? Tehát, hogy ez milyen?
1: Elképesztő. Nem tudom, de mindig újra és újra van ilyen, aztán évekig nem, aztán megint újra, ezért beszélünk ma erről a történetről, majd meghalljátok. Évi, te mit találtál?
3: Én egy olyan témát hoznék, amiről szerintem érdemes beszélni, mert hogy Vitézi Dávid, ugye a közlekedési miniszterünk, meg beruházási miniszter is, tegnap egy társadalmi egyeztetésre hívja a magyar állampolgárokat, és képzeljétek, én kitöltöttem ezt a kérdőívet.
1: De hogy hívja, mert engem hozzám nem jutott el?
3: Hát azért mondom most el, hogy hozzád is eljusson.
1: De milyen formában?
3: Hát egy online formában ki kell tölteni egy ilyen társadalmi párbeszéd, vélemények, ugye a közlekedés kapcsolatosan, amely több ponton nézik. Egyrészt a gyorshajtások, meg a trafipaxok, hogy milyen jogszabályok vannak itthon, és a végére pedig betette a rollert, amivel mi már többször foglalkoztunk.
1: Hát mi rollerrel kapcsolatban kerestük őt, és türelmet kért az irodája, a hivatala, mert mi szeretnénk a rollerrel kapcsolatban vele beszélni, mert ugye tényleg nagyon-nagyon durva, de most mi van a gyorshajtás is?
3: A gyorshajtás is, ugye azért elég sok baleset van mostanában, és akkor ugye mindig arról beszélünk, hogy elég a büntetés vagy sem, és akkor kérdéseket tesznek fel ezzel kapcsolatosan, és nyilván az, hogy hogyan szigorítsák a büntetéseket, meg akarja...
1: Mondjad tovább, igen.
3: Értelek, tehát, hogy mi...
1: Én nem vagyok a gyorshajtás híve, tehát nem erről van szó. De hogy olyan rosszul van az egész kitalálva, és a büntet is arra való, érted? De mindegy, folytasd.
3: Jó, akkor felteszek neked egy kérdésem azért, hogy például erre mit válaszolnál? Egyet érte azzal, hogy kirívó, például lakott területen, városi úton 120 km/h, autópályán 200 km/h fölötti gyorshajtás önmagában baleset bekövetkezt, nélküli súlyosabb büntető jogi következményekkel kéne járnia?
1: Tehát, hogyha te súlyosabb minél?
3: Mint ami most van.
1: Nem tudom, mi van most.
3: Hát most pénzbüntetést kapsz, és semmi extra. Nem tudom, aztán 480 ezer forint a legnagyobb büntetés,
1: akkor nem értek egyet.
2: Biztos kapsz ilyen fekete pontokat
3: is. És 8 büntető pontod van.
1: Tehát és mi a súlyosabb? Tehát több pénz?
3: 480 ezer a max, amit megkaphatsz. Tehát mehetsz 300 és akkor is...
1: Ez a kérdés, csak erre a kérdés nem rejti magában azt, hogy mit jelent a súlyosabb?
3: Ennél súlyosabb, mint ami most van kiszabva.
1: De mi lenne az, pénzbüntetés?
3: Például pénzbüntetés.
1: Vagy főbelövés. Tehát melyik? Ezt nem írja Dávid.
2: Várjál, majd odaérünk a rollerekhez, majd ott visszatérhez.
3: Jó, akkor azt írja erre, ilyen válaszokat.
1: Nem tudom ezt megválaszolni, Dávid.
3: De például egyáltalán nem értek egyet, inkább nem értek egyet, inkább egyetértek, teljes mértékben egyetértek. Nem
1: értem,
3: tudom,
1: mondanom?
3: Nincs véleményem.
1: Inkább egyetértek.
3: Megyünk tovább.
1: Egyébként nem tudom, miért kéne súlyosabbra, hogy 480 ezer, a magyarnak nincs 480 ezer forintja.
3: Akkor
1: tehát
3: nem
1: az neki nagyon arra, súlyos.
2: Nem menjen lakott területe akkor... 200.
1: Csak akinek van?
4: Nem, az ő sem menjen.
3: Igen, senki nem menjen.
1: De érted, de csak a súlyosságát próbálom itt egy picit mérlegre tenni. Tehát 480 ezer forint a magyar embernek sok pénz.
4: Ez elrettentő. És igen, valószínűleg
1: akkor viszont rendben van a büntetés. Igen, akkor nem értek egyet.
3: Ja, most akkor elmondom. Dávidnak nem
1: tudom,
3: értek
1: hogy,
3: egyet.
1: Tudom, hogy illik ezzel egyet érteni, de nem értek egyet, mert a kérdéseimre nem tudtok válaszolni.
3: De mert jön a következő, ugye ez egy kérdőív, amiben egymásra építik a kérdéseket.
1: Talán alulról kéne kezdeni, és nem felülről.
3: Hát oké, csak nem lehet mindent úgy kezdeni. Tehát nem hátulról kezdjük. Ugye? Na,
1: igen,
3: figyelj.
1: Léci.
3: Na, egyet érte azzal, hogy kirívó például lakott területen belül 120 km/h fölötti autópályán 200 km fölötti gyorshajtás esetén a jármű forgalomból ideiglenesen kivonható legyen.
1: Egyáltalán nem, ez lehet?
3: Egyáltalán nem értek egyet, van egy ilyen pont.
1: Nem, de abszolút nem értek egyet.
3: Mert?
1: Én elmondom miért, mert ugye ezt már egy pár országban elkezdték bevezetni. A jármű az egy magántulajdon. Vannak olyan országok, ahol az alkotmányban a magántulajdon védelme az egyik legfontosabb dolog. Tehát akkor ugyanúgy, hogyha most mit tudom én, locsolási tilalom alatt locsolok, akkor elkobozzák a házamat. Tehát ez, hidd el, ez pont ugyanazt jelenti. Tehát nem, a büntetések azok vagy pénzbüntetés, vagy ugye börtönbüntetés, ez tud lenni, a halálbüntetést azt beszüntették. Tehát itt kéne picit keresgélni, kutatni. De az, hogy elveszem a tulajdonomat, ami egyébként lehet, hogy a feleségem is használ, a gyerekem is használ, stb. Ezzel nem értek egyet. És mi van, ha az autó az nem is az én tulajdonom, hanem a cégemé, vagy a feleségemé, szerint... vagy a lányomé.
2: Most ahogy ennyi érved jött, igen. Ezek szerint ez egy baromi visszatartó erő lenne, nem?
3: Ezt akarom mondani, hogy pont erről beszélsz, de Gábor, de a olyan
1: kérdés nem az, hogy visszatartó erő is, hogyha benne van az, hogy főbelőnek. Tehát, hogyha 200-an megyek az autópályán, akkor főbelőhet a magyar állam. Igen! Gyuri, ez visszatartó erő. Ezt kell, hogy mondjam, nem fogok onnantól 200-zal menni, ha lelőnek valahol nyilvánosan a Hősök terén, vagy a Moszkva téren. Tehát, hogy akkor nem fogok, igen, visszatartó erő, de nem így, tehát nem így kell gondolkodni, érted? Hanem úgy kell gondolkodni, hogy olyan utakat csinálni, olyan közlekedési körülményeket teremteni, ahol az embernek nincs is igénye egyébként túllépni ezeket a dolgokat. A magyar amúgy is idegbeteg, nyomja a gázt, mint ha nem volna holnap. Én nem magamról beszélek, higgyétek el, én kulturáltan közlekedek. Tényleg? Én nem nagyon, jó, most belefutottam egy trafiba, de nem szoktam. Én nem lépek túl sebesség durván. Néha tehát most tényleg az dobja rám az első követ, aki nem ment 155-tel az M3-ason. Mit röhögsz? Mit röhögsz? Szerinted Dávid nem ment? Szerinted Dávid nem ment 155? Gyuri!
2: Nem az a röhögök, hanem hogy győzködött magad, hogy te jó ember vagy.
1: Nem, normális ember vagyok.
2: Én hiszem.
4: 155-tel mentél az M3-ason?
1: Volt már olyan, persze. Miért?
4: Nem, én nagyon betartom a szabályokat, és én is belefutok ilyen.
1: Te, Évi, mentél már 155-tel az M3-ason?
3: Mentem.
1: Na, tehát azért mondom, hogy emberek vagyunk.
3: De viszont, és akkor itt hagyd fokozzam. Ugye itt igen. Csak arról volt szó, hogy forgalomban ki vannak. Viszont ha visszaeső vagy ezekben a kirívó esetekben gyorshajtás, ittas vezetés, tehát nem az első esetnél, hanem ugye van egy ilyen listád. Akkor jönne az, és azt kérdezik, hogy akkor az általa tulajdonolt visszaeső szabályszegés során használt jármű elkobzására is kerülhessen sor.
2: Aha, tehát először csak kivonják ideiglenes a forgalomból.
3: Így van, hogy ezt támogatjuk, és hogyha rendszeres visszaeső vagy, akkor elvehetik, elkobozhatják az autót. Nem
1: tudok erre mit mondani, nem tudom támogatni ezt. Ezt az osztrákoknál sem támogattam, nem tudom, hogy mely országban van, még talán Svájc. Tehát, hogy
3: csak azt mondd meg nekem, hogy ugye itt volt a baleset, ugye itt a valami
1: szörnyű, meg kell akadályozni, legyen rendőr.
2: Az Árpád hídira gondolsz, pont ez járt a fejembe, hogy ott ugye már többször is volt közlekedési kihágás. Tehát, ha mondjuk ez akkor már életben van, akkor elképzelhető, hogy addigra autója
1: szintet. Gyerekek, kérdezzétek meg magatoktól, hogy mondjuk, oké, Árpád híd, hogy a Golden Gate Bridge-en miért nincs ilyen száguldozó?
2: Nem tudom, hogy
1: kérdezzétek meg magatoktól, hogy a kölni Rajna feletti hídon miért nincs száguldozó.
2: De tudom én, te tudod,
3: de
2: biztos,
3: te tudod
2: hogy
3: a
2: nincs.
3: Választ?
1: Igen.
2: Miért nincs?
1: Igen, mert teljesen más a kultúrája. A közlekedésnek, mindennek.
3: Hát de valószínűleg van olyan...
1: És a büntetéseknek, és a kontrollnak, és egyáltalán nem is tudott tolni. Tehát, hogy mert ezek a... Na, és én ezekről a körülményekről beszélek, hogy ezeket kell olyanná tenni. És... Higgyétek el, egy percig sem védem a száguldozót, sőt, én is lennék az első, aki rúgnám a fejét.
2: Akkor hogy kell a közlekedési kultúrát megvariálni, hogy most olyan legyen, mint a Golden Gate Bridge-en?
1: Na, hogy szerinted?
2: Nem tudom, én tőled kérdezem.
1: Én például, amikor ebben az ország, nem, egy másik országban vezetek, én annak az országnak a ritmusa szerint vezetek. Ennyi az egész.
2: De ezt nem tudod csettintése megváltoztatni itthon. Idegbetegek vagyunk, tény, az utakon is. Ez
1: szerinted
2: van.
1: Azt az idegbeteg őrültet, aki 200-al végigmegy az Árpád hídon, vissza fogja riasztani, hogy most egy ilyen online szavazáson megszavazták, hogy elvehetik az autóját?
2: Hát az, hogy...
1: Nem is az ő autója, hanem leasingeli valahonnan.
2: Hát az, hogy addigra már mire az bekövetkezett, elvették volna, mert már többször meggyűlt a baj a gyorsan.
1: Hidd el, hogy nem, is az ő autója többes.
4: Szerintem az is nagyon nagy baj, hogy rengeteg embernek van jogsia, és tényleg olyan is kap, mint amit te is mondasz, hogy ez a bolond, őrült, és más se tud, csak van egy jogsia, és megy, mint ha nem lenne holnap.
2: Hát akkor pszichológiai felmérése lenne.
3: Oké, de hát akkor tárjuk elé, hogyha valaki 200 fölött meglőjék fejbe, lehet, hogy erre viszont akkor
1: az visszatartó erő.
2: Megjegyzést nem tudsz beírni, nincs
3: olyan. Most mindjárt megnézem a végéig, nem jutottam, mert ott még...
1: Nézd, amilyen humorosnak tartjátok ezt, olyan humoros tartottátok volna egy pár évezet, hogy elveszik az autóját. Hát ez nem lehet-e magántulajdon elkobzása egy büntetési tétel?
3: Oké, de valamit ki kell találniuk, és én azért azt gondolom, hogy valamilyen érzést kell...
1: Verjék meg! Vigyék be a rendőrőse, mint régen!
2: Verjenek meg, csak ne vegyék el az autómat! Szuper!
3: De mi, például szerinted a börtön...
1: Szerinted mi a visszatartóbb? Hogy elveszi a hülyes Skoda Superbedet, vagy agyba főbe vernek a Tere utcában? De mit szar rá! Érted? Hogy de tényleg összefosod magad.
2: Remélem.
1: Az melyik, na, melyik a visszatartóbb?
4: Nekem a kocsi.
2: Remélem ez a Teve utcai éli azon, ez így is úgy is megvan egy ilyen helyzetben. Én bízom benne
3: de
2: azért.
3: De nem üthetek vissza? Csak vagy...
4: De, és még akkor kapsz 10 évet.
2: Nem a kocsi, de elvétele lesz a legnagyobb bajod.
3: Jó, hát...
1: Jó, nem, azt kéne itt megvizsgálni és megjavítani, hogy miért vagyunk ennyire kulturálatlanok, oké? Okay? Más országokkal szemben.
3: Ez szerintem a jelenlegi vezetésnek, vagy bármelyik vezetésnek hogy tudja megcsinálni? Hát ilyenek vagyunk, mit csináljon? Hát menjen oda minden családhoz, és küldjön egy pszichológust.
2: Egyébként tényleg, amit mondasz.
1: Alulról kell építkezni, tudod? Alulról, és nem felülről kell elvenni autókat.
2: Igen, el kéne kezdenek az országnak a pszichés állapotát javítani, de hogy olyan országos pontosan szinten, országos kampányokkal.
1: Az egész pszichés állapotát kéne javítani az országnak, hogy Gyuri nagyon jól mondja, és ez egy lassú építkezés. Igen, ez nem holnap oldódik meg, hogy bekaszálok 3M BMW-t.
2: De addig, amíg meg nem oldódik, addig az elvehetik szerintem. Tehát,
1: Gyuri, de neked nincs is autód.
2: Hát ezért mondom.
1: Akkor miért érvelsz? Hát te eleve kizárnék egy ilyen szavazásból.
2: Én veszélyeztetett vagyok az utakon.
1: Vagy veszélyeztetett.
2: Gyalogos
1: vagy. Dehogy vagy veszélyeztetett.
3: Meg Gyuri megmutatja, hogy attól, hogy nincs autód, attól be tudsz járni a munkahelyedre.
2: Simán.
1: De ez mit mondod meg a Gyuri? Tehát, hogy úgy működik, mint egy ősember? Ez nem olyan, én is tudom.
2: Úgy működik, mint egy ősember, a lábait használja? Úristen!
3: Jegyet vesz!
1: Bocsánat, de hát az emberek a világon mindenhol közlekednek. Igen. Tehát, hogy nem lábat használnak, és nem ütnek agyon állatokat ököllel, hogy megessék. Ezen már túl vagyunk.
3: Imádom. Eljutottunk az ősemberig.
1: Hát a Gyuri egy ősember, hát te is tudod.
3: Egyébként igen.
1: Hát mind, a tábortűz között szeret ülni.
4: Sátorban.
2: Mondom, hogy szörnyetek.
1: Hát ez az egész élete.
2: Ne hallgassatok az ősemberre.
4: És sátorban lakik, tehát azt se felejtsük.
1: Sátorban lakik, és ritmikus dobokat hallgat.
2: Fél óra múlva te is megkapod a magadét, ne vigyorogjál, hidd el.
1: Nagyon gyerekek, 7:02 rohannunk kell, mert fel kell hívnunk egy édesanyát. Egy olyan édesanyát, aki erdőkertesen lakik, és a minap a lányát a saját kertjükből akarta valaki egy idegen szürke autóból az autóba csábítani. És ez hál' Istennek a kislány nem dőlt be ennek, és egyből értesítette a szülők értesítették a polgármester a rendőrséget, és találtak egy videófelvételt, ahol az egész nem csak látszódik, hanem hallatszik is. Hogy mi történt, és hogy mi mások szülők hogyan tudunk ebből okulni, ezt beszéljük meg az anyukával, Nikolettel a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Egy hibrid, 3 győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
9: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
10: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
13: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
12: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
14: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
15: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
16: A Praktikerben.
15: Júliustól.
16: Júliustól.
15: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Odysseus halott.
19: Egyenesbe!
17: Christopher Nolan filmje.
20: Apám haza fog jönni.
21: Bosszút is áll a király.
22: Királyi bosszút.
17: Odüsszeia a mozikban.
23: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
24: Népszerű kérdés. Segítek. Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
25: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
26: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
27: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
28: A reklám után.
29: Hírek a Retro Rádióban.
30: Adathalászokra figyelmeztet a rendőrség, árvizek pusztítanak Texasban, tetőzhet a nagy meleg. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Csatlakozik Magyarország az Unió mesterséges intelligencia programjaihoz. A tudományos és technológiai miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kifejtette. Hazánk a Lengyelország vezette konzorciumba kapcsolódik be, és 500 millió eurót fektet ebbe a területbe. Tanács Zoltán azt is elmondta, Európa saját több száz darabból álló műholdas rendszert hoz létre. Ehhez a programhoz mi is csatlakozunk. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítenek a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, hogy senki ne kattintson a linkre, ne adja meg az adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jeleztem, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Idén nyáron is megkezdte munkáját a Balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település, 10 strandján. Mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
31: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegély nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
30: Árvizek pusztítanak a nagy esőzések után Texasban. Az amerikai államban a víz autópályákat és közutakat is elborít. Több tucat embert mentettek ki. Szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma is sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az enyhe szél mellett 35 fok körül lesznek a maximumok. Estétől egy hideg frontnak köszönhetően feltámad a szél, és több felé várható záporzivatar. A holnap délelőtt esősnek ígérkezik, de délutántól már kisüthet a nap is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesz a csúcs. Változékony időnk lesz vasárnap is. Esőre, napsütésre és sokfelé erős, viharos széllökésekre számíthatunk.
29: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervész Hálózat.
30: Még a reggeli órákban egy autószállító tréler felborult és egy teherautóval ütközött össze az M31-es autópálya M3-as felé vezető oldalán. A 4-es kilométernél a belső sávon megindult a forgalom. Közben több helyen is dolgoznak az M5-ös autópályán napközben, például a Röszke felé vezető oldalon a 25-ös és a 31-es kilométer között Ócsa térségében, vagy Budapest felé a 45-ös és a 37-es kilométer között Inács és Újhartyán között, illetve a főváros felé a 140-es kilométernél Kistelek közelében és a 160-as kilométernél Szeged térségében is. Tudtuk meg az Útinform-tól.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
29: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 12 perc, jó reggelt megint, szevasztok, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri, jó reggelt. Anett, jó reggelt.
2: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, nagyon-nagyon sok reakció jött erre a közlekedési dologra, és most nyilvánvalóan a demagóg, egyébként érthetően demagóg SMS-eket most félreteszem, ez a ha te gyereked, meg minden ezeket ismerjük, nem nagy gondolatok. Vegyék el a jogosítványt, szerintem ez elég visszatartó elő lenne üzeni valaki. Szerintem a jogosítvány elvétel a ma is létezik. Tehát, hogy,
1: van, hát hogy összegyűjted a pontokat, és utána van. Pedig elveszik, és újra kell csinálnod.
0: Bocsi, sajnos teljesen el vagy tévedve közlekedésben. Az utakon eluralkodott káosz, anarchia. Rendkívül drasztikus lépésekkel lehet rendet tenni. Ha gondolod, beszélhetünk is róla. Egy érvet nem olvastam most tőled. Csak azt, hogy el vagyok tévedve. Nem, te nem érted, hogy én mit mondok. Ez a nagy baj. Istenek büntetések. Egy hónapja a kamionon nem jól állítottam be a tengelyszámot. 790 000 forint a büntetés. Az ember, aki 20 kilométert ment szemben a forgalommal az autópályán, életeket veszélyeztetve, 72 000 forint. Na, ezen kellene gondolkodni, és erről beszélek. Erről beszélek, hogy aránytalan rossz, minden rossz, ami a közlekedéssel kapcsolatban, akár a büntetési tételek, meg minden. Rosszul van meg kitalálva. Aztán az, hogy elveszik az autót, az magántulajdon. Tőlem a házat vette el a bank, erre mit tudsz mondani, Misi? Jó a műsor. Misi, nem tudom, miért vette el a házadat a bank, valószínűleg nem volt a tiéd a ház.
3: Igen.
0: És azért vett el a bank, mert nem tudtad kifizetni, gondolom én. Hello, jövedelmi helyzethez kell igazítani, akkor lesz visszatartó, ha a gazdag 3 milliót fizet, a Suzuki is meg 50 000-et. Például igen, ez a finneknél működik így, és ezt én nem tartom egy rossz rendszernek.
1: Ez is
0: ugyanúgy fáj, mint a szegénynek is, és a gazdagnak is. Egyformán fáj. Közlekedési kultúra már több évtizede ilyen. Volt egy könyv, amiben az újságíró közlekedési cikkei gyűjtötték össze 80-as évekből, csak a kocsi típusok, az utcanevek változtak, a szituációk nem. Ez az igazi gond, legalább 40 éve így vezetünk. Erről beszélek, a kultúrált. Azt mondja, egyetértek veled, Gábor, közlekedésbiztonsági kérdőívet én is kitöltöttem, pont így, ahogy mondod. Szerint egyébként manipulatív benne az, hogy összekeveri a városon belüli őrült gyorshajtást az autópályás nagy tempóval. Teszem hozzá, a sebesség túlépés nem a legnagyobb oka a legtöbb balesetnek. Sok képzetlen sofőr, azt sem tanulta meg, és még folytatja. Remek volt a közlekedési vita, ami kibontakozott köztetek, remélem lesz folytatása, és így tovább, és a kamionos SMS-ét kéri. Szóval, hogy én pont erről beszélek, amit egy páran úgy látszik mégiscsak megértettek. Na jó, gyerekek, más téma, és azt gondolom, hogy most minden szülő rémálmát fogjuk itt bemutatni egy konkrét történeten keresztül. A napokban egy erdőkertesi anyuka posztolt az egyik helyi Facebook csoportban, és ott arról mesélt, hogy a 7 éves kislányát miközben játszott az elkerített udvarokon, tehát a saját kertjükben, megszólították egy szürke terepjáróból, ami arra haladt. És ez úgy derült ki, hogy a kislány azonnal ugye az anyukához fordult, és elmesélte, hogy idegenek akartak vele beszélgetni, csábították az autó felé. És hál' Istennek volt egy kamera a szomszédházon, tehát az mindent rögzített, és ezt a felvételt már eljuttatták a település polgármesterjének is, így rendőrségi feljelentés is készült ebből, de hogy itt pontosan mi történt, és azért is, hogy szülőket tudjunk hát figyelmeztetni, vagy figyelmet felhívni arra, hogy ez bárhol, még a saját kertedben is előfordulhat. Ezt mindjárt az anyukától megtudjuk, hogy pontosan itt mi történt. Te mondhatod, hogy neked volt egy hasonló, amikor gyermek voltál, erre akartak csábítani?
1: Igen, nekem volt egy hasonló az iskola előtt, amikor a busz megállóba álltam, akkor jött egy felnőtt férfi, és el akarta kérni az ernyőmet. És akkor második osztályos voltam, és mondta, hogy édesanyám mondta, hogy adjam oda. És mondtam, hogy anyukám nekem nem mondta, de neki mondta, és én annyira megijedtem ebből a párbeszédtől, hogy hazaszaladtam. És nyilván anyukám büszke volt rám, hogy nem álltam levele beszélgetni, és nem akartam ezt tovább folytatni.
0: Igen, nagyon érdekes, hogy mi következhet ebből. Tehát, hogyha egészen visszaugró Natasa Kampusz történetére, abból az is következhető, hogy tizenvalahány évig egyszer csak elrejtenek, de ugye még ennél szörnyű bűncselekmények is lehetnek akár. Bárkinek, te is lány vagy, neked igen, volt ilyen vidéken?
2: Nekem szerencsére nem volt ilyen rémálomszerű sztorim, úgyhogy de tényleg, tehát kell róla beszélni, mert...
0: Mindenképpen, én szülőként azt tudom mondani, hogy tényleg ettől rettegsz a leginkább. Igen. Tehát amikor a gyereket először enged erre úgy suliba, hogy hogy és kiképzel a gyereket, hogy nem áll szóba idegen, nem jöhet érted idegen, csak van egy közös jelszó, meg minden.
3: Mert ezeket is megkaptátok gyerekként egyébként? Mert én emlékszem, hogy nem. Ilyen helyzetem nem volt, de nagyon sokat beszéltek nekem róla, hogy az idegenekkel kapcsolatban milyen veszélyek lehetnek, és akkor én belé méget.
0: Az igen, hogy idegenekkel nem állok szóba, és idegenekkel azt mondták, de ez a nagy elővigyázatosság, hogy nyomkövetővel, vagy az, hogy tényleg jelszót beszéltünk volna meg, ez nem is volt annyi ilyen eset régen.
1: Nem volt ennyi eset, de engem is felkészítettek. Tehát ilyen közös jelszó nekünk is volt. GPS akkor még nem volt, de anyukám, mivel
0: pedagógus... Azt hiszem, ez volt a közös jelszó.
1: Hogy GPS nincs. De mivel anyukám pedagógus, tehát hogy ő a gyerekekkel foglalkozott...
0: Mi volt a közös jelszó?
1: Mint tudom, én nem tudom.
3: Zserbó.
0: Na jó, gyerekek, ez a sztori, ez elképesztő, és most az anyukával beszélgetünk. Itt van velünk Nikolett. Szia, Nikolett, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Na, gondolom, hogy nagyon-nagyon megijedhettél, amikor beront hozzád a kislányod a kertből. Mit mondott elsőként?
4: Hát, hogy leszólította őt egy idegen, egy autóból megállt mellette. Kérdeztem tőle, hogy és mit mondott? Megkérdezték tőle, hogy hány éves vagy, ez volt az első kérdés, majd a következő, hogy akarsz-e a kislányom barátnője lenni? Ő ugye nemmel válaszolt, mire a szomszéd, a szembe szomszédunknak a kiskapuja nyílt, és itt egyébként a videó felvételen látszik is, hogy abban a pillanatban az autó elkezd gurulni.
0: Előre, tehát eltőletek, aha.
4: Eltőlünk, így van, elismert.
0: És ez, amit most elmeséltél, bocsánat, ezt a kislányod mesélte el, tehát ő idézte a...
4: Ezt így teljesen elmondta, aha, azt is, hogy melyik irányból jött az autó, merre ment. Ugye itt volt ez, hogy hát akkor értesítsem a rendőrséget, vagy mit csináljak. Uh-huh. És hát eszembe jutott, hogy a szembe szomszédunknak vannak kamerái, amik hanganyagot is rögzítenek. Úgyhogy el is kezdtük azonnal visszakeresni a felvételt, amit meg is találtunk. És hát egyértelműen rajta van az eset, ahogy előttük is elgurul az autó, még felhúzott ablakokkal, majd beér a kereszteződésbe, meglátja, hogy a kislányom a kerítésen áll, lehúzódnak szép lassan az ablakok, és megszólítják őt. Tehát teljesen meg is áll a gépjármű.
0: Nikolett, többes számban beszélsz az autóban, ezek szerint többen ültek?
4: Többen, hárman.
0: Három férfi?
4: Nem, egy férfi vezetett, egy nő ült mellette, és egy gyerek ült hátul. Egyébként azt nem szeretném firtatni, hogy milyen kaliberű emberekről van szó, de...
0: Én értem. Egy gyerek ült hátul, tehát az, akivel kvázi csalogatták a kislányodat, az ott ült a hátsó ülésen, és akkor így, hogy nem akarsz a barátnőjön.
4: Így van, ez egy lesötétített hátsó rész. Látszik is, hogy hátul is lemegy az ablak. Tehát, hogy lássa is azt, hogy ott van valóban egy gyermek, egy lánygyermek. Hogy idősebb, fiatalabb, ezt én nem tudom. Hát azért bennem felmerült, hogy mi van, hogyha azt mondja, hogy igen, és akkor menjünk el egy játszótérre, vagy bárhova. Aha.
0: Egyébként a ti kerteteket el tudta volna hagyni a kislányotok?
4: Nem.
0: Tehát ő nem tudott volna kimenni egy ajtón, vagy kapun?
4: Hát a kapun, ha nagyon-nagyon szeretett volna, azért ki tud, mert tudja, hogy a kulcs hol van, de hát aha, azért ez a kapu mindig zárva van, illetve ez egy teljesen elzárt kert, így egy lemezkerítéssel. Aha. Tehát gyakorlatilag a ki- és belátás az elég nehézkes, de ugye ő fent állt a kerítés tetején, mert a szomszéd bácsival beszélgetett korábban.
0: Értem. Jó. Egyből gondolom, akkor a szomszédhoz siettél, és megnéztétek a kamera felvételeket, ekkor még nem vontátok be sem a polgármester, sem a rendőrséget, ugye?
4: Nem. Utána én kezdtem gondolkodni, hogy értesítsem a rendőrséget, de hát tudtam, hogy itt igazából nem történt bűncselekmény, viszont elég aggasztó, hát hogy ilyen megtörtént. Hát ugye én helyi lakos vagyok, törzsgyökeres, tehát azért nagyjából úgy tisztában vagyok azzal, hogy ki lakik itt, ki nem. Most ilyen jaguárok, ezt is elmondom.
0: Na ezt akarom kérdezni, igen, ez egy jaguár.
4: Állnak itt.
0: Tehát ez egy luxus autó volt.
4: Ez egy városi terepjárószerű. Ez egy nagyon-nagyon gyönyörű jaguár, így van, ez egy újabb típusú autó.
0: Egy jaguár terepjáró, vagy jaguár személyautó?
4: Igen.
0: Terepjáró.
4: Terep.
0: Aha. Jó, tehát akkor megnéztétek a kamerafelvételt, és hallatszott is az a párbeszéd, amit a te lányod elmondott.
4: Így van, pontosan szóról szóra ez hallatszik rajta.
0: No.
4: Illetve mondom, tehát, hogy látszik a kerítésünk felső pereménél, hogy a szomszéd bácsi ekkor visszalép, tehát nyitja a kiskaput, és vissza is lép, ki is lép az utcára. és itt indulnak ők el tovább.
0: Amikor...
4: Hogyha ő nem jön ki, vagy a kislányom mondjuk igen mond, mi lett volna a párbeszéd folytatása, hát én ebbe bele sem merek gondolni.
0: Nem, ez szörnyű. És hát ugye sajnos nagyon jól gondolkodol, hogy valóban itt még egyelőre legalábbis bűncselekmény nem történt. Tehát, hogy töprengtél, gondolom, hogy akkor most a rendőrségnek ezt jelezd, ne jelezd, ezzel mit fog tudni kezdeni a rendőrség. Mit csináltál végül is, kihez fordultál?
4: Azonnal felhívtam Erdőkertes polgármesterét, elmondtam, mi történt, ő kérte, hogy küldjem el neki a videó és videót, illetve a képeket, ő ezt megkapta, és következő telefonhívásunk alkalmával, ez ilyen percek alatt ment le az egész, mondta, hogy ő akkor értesíti a rendőrséget, ezt meg is tette, és gyakorlatilag itt megálltunk. Tehát én is voltam bent másnap a rendőrségen, én is elmondtam nekik ezt a történetet, és kértem, hogy egy picit jobban figyeljünk oda a környezetre, itt a lakosokra, mert hogy ez azért ez nem állapot, hogy itt ilyen megtörténhet. Tehát abban teljes mértékig tisztában vagyok, hogy ez nem bűncselekmény, de akár egy bűncselekmény előkészülete is lehet.
0: Teljesen egyetértek, de ilyenkor a rendőrség ők mit mondtak? Ők mit tudnak tenni?
4: Hát ők elindítanak egy nyomozást, gondolom ilyenkor, és hát ők is ezt mondják, hogy ez lehet igen egy bűncselekmény előkészülete. Uh-huh. Ezen felül tart a nyomozás, gondolom. Hát majd megkérdezik az illetőtől, hogy mégis mit szeretne tudni egy 7 éves gyermektől.
0: Hát igen.
4: Miért akarja, hogy a barátnője legyen a kislányának, ugye? Hát ez... Én nem tudom, én szülőként sose tettem ilyet, hogy megyek az autóval.
0: Persze, hogy nem, ne vicceljünk, hát hogy nem. Nem, ez teljesen abnormális. De ugye a rendőrség meg nyilvánvalóan csak törvényi keretek között érdeklődhet, és itt még bűncselekmény nyoma sem, legalábbis a jogi szempontból nem állapítható meg. A rendszám, az felismerhető volt a kamera felvételen.
4: Én nem ismerem fel ezt a rendszámot, tehát én nem látom, nem tudok úgy ránagyítani. Aha. Amit látok, hogy ez egy zöld rendszámos autó.
0: Tehát egy elektromos,
4: tehát, hogy még hangja vagy hibrid. Nagyon sok van az autónak.
0: Aha. És ennyi, tehát ez egy szürke, jól mondtam, szürke Jaguar?
4: Így van, ez egy szürke Jaguar.
0: Uh-huh. Egyébként valószínűleg nem olyan gyakori, tehát viszonylag gyorsan elő lehet keríteni egy ilyet, főleg, hogyha a környéken.
4: Nem gyakori, és ugye mivel én még aznap ezt a Facebookra leírtam ezt a történetet, azonnal jöttek be nekem az információk. Na. Ugye hát itt azért mindenki ismer mindenkit, vagy hát jó nagy arányba ismerjük egymást. Én meg is tudtam, hogy kik lehetnek ki az, aki. Kaptam egy Facebook profilt is, amit megmutattam a kislányomnak csak így randomra, és egyből rámutatott, hogy kivezette az autót, kiszólította meg, és kiült hátul. Tehát
0: az illető, a személy megvan, de ugye hivatalosan nem lehet fellépni vele szemben.
4: Hát, hogy fel lehet-e, ezt szerintem a hatóságnak kell eldönteni, én ezt nem tudom.
0: Igen, itt a kérdés az, mert az ember ugye mindenki ilyenkor azt gondolja, hogy hát ha Amerikában lennénk, akkor most biztos, hogy jóval intenzívebben ott körözneinek a járőrkocsik, és valahogy az ember érezné a védelmet. Ugyanakkor a jog ott is jog, tehát véletlenül egy ilyen, mert megszólítok egy kislányt, ezért még nem visznek be senkit fülön csípve, és faggatják, és vallatják, és nem tudom micsoda. Mondom, egy kérdést lehet feltenni, mit akart. Ő meg azt fogja mondani, hogy semmit.
4: Így van, valószínűleg ez fog történni, de hát itt azért akkor is ez egy, én azt gondolom szülőként, hogy ez egy elég erőteljes figyelmeztető jel arra, hogy lehet nemet mondani, vagy nem kell válaszolni, el kell jönni onnan, ahogy ugye nekem is a kislányom megtette, és bejött és szólt. Tehát, hogy itt inkább ez a része, ami...
0: Hát ez a része, ami fontos, így van, hogy más szülőknek is felhívjuk a figyelmét, hogy ez bárhol megtörténhet. Te egyébként a kislányodat, ugye 7 éves kislányról beszélünk, hogy készítettétek fel ilyen esetekre?
4: Én nagyon sokat beszélek vele erről. Én bennem alapjáraton van egy ilyen, hát úgymond ilyen féltés, egy frusztráció, és én nem szeretem, ha idegenekkel szóba áll. Tehát nekünk korábban volt egy nyitott kerítésünk, én nem véletlenül raktam ilyen kerítést, azért az agglomerációban vannak helyzetek, és velünk is korábban is történt, nem ilyen teljesen más jellegű. Én beszélek velük erről nagyon sokat, hogy nem.
0: De ahogy mi is itt beszéltünk, most az Évi is elmondta, hogy gyerekkorában mi történt, ahogy mi is beszéltünk erről, tehát hogy túl azon, hogy idegenekkel nem állunk szóba, de hogy ha egy idegen leszólít, akkor mit kell tenned? Van-e esetleg közös jelszó, amit megbeszéltetek, hogy csak akkor jöhet érted bárki is, aki... Tehát tudod, ezek a klasszikus dolgok, ma azt mondjuk, hogy klasszikus dolgok, de szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy minden gyerekkel ezt a szülő megbeszélje. Szóval ezeket ti csináltátok a kislányotokkal?
4: Nem, közös jelszó nincs, tehát ez abszolút nem. Igazából én járok értem mindenhova, én viszem mindenhova, azt tudja, hogy ki az a személy, hogyha én nem vagyok ott, és eljöhet vele. És ő nem is megy el mással, tehát hogy erre volt, tovább kellett dolgoznom. Anyukám ment érte mondjuk, tehát azért itt vannak.
0: Azt értem. A polgármester mit mond? Nyilván ő veled együtt érez, ő tud-e bármit is tenni? Ugye nagyon sok helyen van polgárőrség, esetleg ha már tudjuk, hogy ki a személy, tehát ismerjük a személy azonosságát a autóvezetőnek, akkor esetleg több információs van-e már róla?
4: Hát az, hogy van-e róla több információ, ezt szerintem csak ő tudja, ezt én nem tudom, én ennyire nem megyek.
0: De ott lakik egyébként a településen, vagy máshol?
4: Nem, máshol.
0: Máshol, aha.
4: Máshol.
0: Közel?
4: Igen. Az én információm szerint igen.
0: Istenem. Ezt a tehetetlenség, ez a legdühítőbb ebben. Én, mert minden szülő most együtt érez veled, Nikolett, én is.
4: Én azt gondolom, hogy tehetetlenség azért ez így nem mondanám. Tehát amit előbb is hangsúlyoztam és mondanék, hogy rengeteget beszélni a gyerekkel, mondani neki, akár bármilyen módján, hogy ha csak így a hírekben látunk valamit, és azt megbeszéljük, hogy ez miért vagy, hogy én azt hiszem, hogy talán nálunk ez volt a szerencsés, és ezért tudott nemmel válaszolni és bejönni.
0: Ebben teljesen egyetértek, és a tehetetlenséget úgy értettem, hogy tudod, hogy ott van egy potenciális elkövető,
1: igen,
0: aki éppen aznap a te gyerekedet szemelte ki, és nem lehet vele szemben eljárni.
4: A második napon a kislányom odajött, és elmesélte, ugye ő saját magától már, hogy anya, én nagyon megijedtem.
0: Istenem édesem.
4: Tehát nyilván ennek megvan egy érzelmi oldala is. Hát nem, próbáljuk.
0: Igen. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elmondtad. Ez tényleg, hidd el, azért is volt fontos, hogy mások még jobban odafigyeljenek a saját gyermekükre. És arra kérlek, hogyha mégis lenne fejlemény, tudom, hogy nagyon nehéz ebben a jogi helyzetben, de mégis volna bármiféle fejlemény, akkor azért vedd fel a kapcsolatot a szerkesztőnkkel, és érdekelne bennünket, jó?
4: Rendben, köszönöm szépen a megkeresésetet.
0: Köszönjük szépen, és dicsérd meg a kislányodat, nagyon ügyes volt.
4: Megfogom, okay. Köszönöm.
0: Köszi, szia Nikolett.
4: Sziasztok.
1: Pont az jutott eszembe, hogy képzeljétek el nekem, például anyukám akkor azt mondta, hogy ha nem én megyek érted, akkor szólok az iskolába, és a tanárnő fog szólni neked, hogy mi. Tehát, hogy a terv, amit megbeszélünk reggel, ha az változik, az csak úgy változhat, ha a tanárnő másra ne hallgass. Szóval, hogy nagyon fontos egyébként ezeket így kijelölni, nem?
0: Igen, nálunk is az iskolában is úgy volt, meg régen az óvodában is, hogy ugye meghagyja a szülő azt, igen, hogy ki jöhet a gyerekért. Telefonszámmal, személyigazolványszámmal, stb. Hogyha egy másik, mert ugye te az is előfordulhat, mondjuk baleset éri a szülőt, és a szülő nem tud oda szólni a sulinak.
1: Igen.
0: És akkor, na, vajon ki megy a gyerekért? Valakinek el kell menni a gyerekért. Tehát, hogy az, és akkor lép érvénybe az, hogy esetleg van egy jelszó, amit a gyerek is tud.
1: Meg az az ember is,
0: meg az ember is, aki mehet érte.
1: Igen.
0: Szóval, igen, szóval ez a helyzet. De itt a saját családi háznak a kertjéből.
3: És mennyire jó tényleg, hogy egy ilyen településen, így a Facebookon hip-hop meg vannak az információk, és nagyon remélem, hogy a rendőrség oda megy egy-két kérdésre, tudod? Nem többre, csak hogy mi a helyzet, hogy érezzék azt, hogy látókörben vannak.
0: Ez szerintem is nagyon fontos. Tehát, hogy akkor is, hogyha nem tud a rendőrség velük mit kezdeni ma, de ők tudják, hogy a rendőrség tudja, radarján rajta vannak.
3: Így van. És ez bőven jó egy ilyen helyzetben, szerintem.
1: Kemény.
0: Jó, én azt gondolom, Évivel volt ilyen, most a drága hallgatók, veletek kapcsolatban mi a helyzet? Volt-e ilyen, hogy akár gyerekként hasonló módon próbált valaki elcsábítani, vagy leszólítani téged, vagy esetleg a gyerekeddel történt hasonló? Igen, gyorsan írd le a sztorit is, majd lehet, hogy beszélünk is adásban. Mi lett a vége? Nyilván az is érdekel, 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
10: A Praktikerben.
9: Júliustól.
10: Júliustól.
9: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
12: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
13: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
14: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
13: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
14: Tökéletes!
13: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
15: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.
16: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
17: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: Add át magad a nyárnak, minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben, pici áron. Most a Rio Siekrém szelet multipak csak 1199 forint, az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
19: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
2: Társadalmi párbeszéd indul a közlekedés biztonságról. Lezárták Szlovénia a legnépszerűbb strandját. Esős, szeles idővel érkezik a hideg front. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul, nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hívszerelvények beszerzése és tramtrén hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebességellenőrzés és az e-rollerek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település, 10 strandján. Mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
10: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegély nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
2: Szennyezés miatt zárták le a szlovén tengerpart egyik legnépszerűbb strandját. A portorozi központi strandon azt követően tiltották meg a fürdést, hogy mintegy 50 liter üzemanyag ömlött az Adriai tengerbe a kikötő egyik hajójából. A piráni önkormányzat közölte, hogy a szennyeződést a part felé sodorja a szél, de már dolgoznak a víztisztításán. Ma is sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az enyhe szél mellett 35 fok körül lesznek a maximumok. Estétől egy hidegfrontnak köszönhetően feltámad a szél, és több felé várható záporzivatar. A holnap délelőtt esősnek ígérkezik, de délutántól már kisüthet a nap is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesz a csúcs. Változékony időnk lesz vasárnap is. Esőre, napsütésre és sokfelé erős, viharos széllökésekre számít.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az útinformtól tudjuk, hogy már erős a reggeli forgalom. Az M1-es autópályán a főváros felé a 39-es jelű Bicske és a 27-es jelű Herceghalom csomópontok között. A szakaszon hosszabb menetidővel kell számolni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között tart az útfelújítás több szakaszon is. A félpályás lezárások és az erős forgalom

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 38 lesz egy perc múlva, nagyon sok sztori jött, több, mint gondoltam volna egyébként. De nézzük, mást is írnak ezzel kapcsolatban. Egyszer egy ilyen eset volt Ausztriában. 30 percen belül megtalálták a rendőrök, és kérdezték, hogy miért csinálta. Regisztrálták a hapsit, és mondták, ha még egyszer előfordul, akkor baj lesz, mert ilyet nem szabad csinálni. Miért kell megvárni, míg bűncselekmény történik? Igen, ez sajnos a magyar rendőrségre nagyon ráillik ez a, ugye, az a válasz, hogy majd, ha vér folyik.
2: Igen.
1: De ez esetben azért, mert valakit leszólítasz az utcán, azért nem lehet

0: valakit elvinni, meg lecsukni. Tehát, hogy ez semmelyik országban nem lehet ennyiért. De egy rendőr, vagy volt rendőr másképp gondolja. Ő azt mondja, hogy úgy gondolom, hogy bűncselekmény megalapozott gyanúja fennáll. A szemét a lakosság sikeresen azonosította, ezeket az információkat meg kéne osztani a hatósággal, mivel a bűncselekmény gyanú fennáll, úgy gondolom, hogy a személynél házkutatást lehetne tartani, melyek kiterjedhetnek akár az elektronikai eszközök lefoglalására, mely alapján az esetleges gyanú beigazolódhat. Vigyázzunk egymásra, üzeni Kevin. Nem tudom, hogy ez jogilag megállja a helyét, vagy sem.
1: Így laikusként azt mondom, hogy logikus valahol. Tehát egy bűncselekmény gyanúja, az simán felmerül egy ilyen helyzetben. Nekem is így, hogy nem értek a joghoz.
0: Meg ha én rendőr lennék, vagy rendőrség lennék ott azon a környéken, akkor engem az is érdekelne, hogy ki az a lány, aki ott hátul ült a kocsiban. Aha. Ez a saját gyereküke, vagy esetleg egy potenciális másik áldozat. Szóval, igen. Hogy igen.
2: Utána kell menni.
0: Igen, én szerintem is utána kell menni. 90-es években ez nagyon ment, akkor voltam gyerek. Kloroformos kendővel akartak elkábítani iskolából jövet. Háromszor volt ilyen velem, hál' Istennek mindent megúsztam, puszi nektek, Edina. Jézus. Nálunk is, Cegléden rengeteg szó esett az idegenekkel történő kommunikációról. Két fő szabályt állítottunk fel. Ha bárki furcsán viselkedik, kérdez, kedveskedik, azonnal menjen be egy boltba, hivatalba, ahol felnőttek vannak, illetve például eső esetén csak olyan ismerőshöz szállhatnak be az autóba, akiket már láttak nálunk vendégségben. Jó a műsor, csak így tovább. Santi.
2: Igen.
0: Kb. 13 éves lehettem, amikor iskolában menet leszólított egy férfi, hogy elvinne. Minden tiltakozásom ellenére sem tágított, szaladni kezdtem, és mindenhová becsengettem. Másnaptól csak is a helyi járattal mentem iskolába, rettegtem. Van még egy csomó gyerekek, nagyon-nagyon sok történet van. 13 éves voltam, amikor biciklivel mentem haza, egy férfi kiugrott a bokor mögül, és agresszívan rángatni kezdett, és húzta le a nadrágját. Nem tudom, hogy csináltam, hirtelen tökön rúgtam, és hazasiettem. Hű. Ja, itt van velünk Ádám, aki valahol halad az országban, vele is történt hasonló. Szia Ádám, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Ádám, te 10 éves voltál, ugye, amikor írtad, hol voltál, mi történt?
3: Kérlek szépen, én Rákosztalotán nőttem fel, és a utcánk végében volt egy játszótér, a barátaimmal fociztunk. Vége volt, indultam haza, úgy kezdődött a kávária, hogy több nagy gyerek megpróbálta elvenni a labdát, de nem volt tisztát, ott jöttek láncra, meg ilyenekkel, teljesen ugyanis volt az egész.
0: Bocs, nagyon-nagyon szarul hallak. Tehát, hogy mi volt a probléma?
3: Igen, próbálok akkor kicsit hangosabban.
0: Hát vagy hangosabb, vagy valahogy közelebb vedd a kihangosítót, vagy bármit a szádhoz, mert olyan, mintha 3 méterről beszélné bele.
3: Most esetleg?
0: Jobb valamivel. Szóval indultatok haza, eddig értettem.
3: Egyedül indultam. Igen? Haza, több nagy gyerek megpróbálták.
0: Mi ez? Halló, mi ez?
3: Nekem? Itt?
0: Itt volt valami zaj, valami óriási. Most is.
3: Igen, ez kérlek szépen ajtónyitászárás.
0: Oké. Mit vezetsz, repülőt?
3: Nem, én vagyok az, aki a 130-as buszvezetés.
0: Ja, te vagy a buszvezető, jó?
3: Én vagyok, igen.
0: Nagyon-nagyon hangos a busz. Oké, figyelek.
3: Igen. Próbálom akkor mondani, amikor
0: nem zársz ajtót, jó? Vagy itt ott autóval mennyi tovább?
3: Igen. Na szóval indultam haza, több nagy gyerek először is megpróbált elvinni tőlem a labdát, nem adtam oda, elég szürreális helyzet volt, a láncokkal mindennel próbáltam, megúsztam, indultam volna tovább haza, és egy furgon megállt mellettem, és kiszóltak, hogy nagyon szívesen hazavinnének, mert hogy látták, mi történt. Mondtam, hogy nem kell, köszönöm, én megvédem magamat, itt lakok nem messze. De csak erősködtek, de nem hagytam, és annyira befánikoltam, hogy elkezdtem hazáig szaladni.
0: Aha.
3: Láttam, hogy gurulnak utánam, ott volt 4 nagy darab tulyafa, ahol elbújtam. És ott remegve kis labdámat őrizgetve vártam, és szépen gurultak, hát csak elgurultak mellettem is, és hát ez lett a vége, és hát remegve tudottam haza, és sírva meséltem szüleimnek, hogy mi történt.
0: És ez itt volt ugye Budapesten, tehát nem, de igen.
3: Ez Rákoszpalota.
0: Ez az ajtó?
3: Igen, de mindjárt csukom és várja, mert most piros lámpán lesz úgy,
0: hogy léci.
3: Jók leszünk.
0: Ez milyen busz? Ez iszonyat.
3: Ez egy man.
0: Ez egy szép
3: új busz egyébként, csak hát igen, a sűrített levegőnek azért erős hangja van.
0: Hát erős?
3: Igen.
0: Na jó. Ádám, köszönjük szépen, hogy elmondtad. Jó utat.
3: Jó, annyit még hadd tegyek hozzá, hogy nagyon-nagyon fontos volt nálam, hogy nem paráztam be, az a karate volt. Innen is köszönöm Fabius Marki fejfejemnek a edzést. De tényleg, tehát az volt az, hogy nem paráztam be, kiálltam magamért, és úgy értem, hogy meg tudtam érteni magam. Úgyhogy érdemes.
0: Helyes, érdemes. Jó van. Oké, köszönjük, vigyázz magadra. Szia, Ádám.
3: Köszönjük, sziasztok.
0: Szia. Na, sziasztok, barátnőmmel konkrétan el akartak lopni 2004 környékén Kiskörén. Fiúk nélkül voltunk a mozinál, és leült mellénk két idősebb ember. Nem teljesen mellénk, hanem úgy, hogy szemmel tudtak minket tartani. És mikor vége lett a filmnek, mi elindultuk a barátnőmmel vissza a falu felé, de akkor jött a probléma, amikor ez a két ember is elindult utánunk és autóval. Mi szaladtunk, hívtuk a fiúkat, akikkel nyaraltunk, hogy jöjjenek el, mert valami probléma van, mert kergetnek minket, és olyan érzésünk van, hogy el akarnak minket rabolni. Ez jó megérzés volt, mert ahogy szaladtunk a gáton át, az autó még oda is követett minket, és az volt a szerencsék, hogy a fiúk, akikkel voltunk, nem voltak messze, és oda tudtak érni elénk. Így nem történt tragédia, de belegondolni is rossz, hogy mi lett volna akkor, ha nem tudunk segítséget hívni, Helga.
2: Rossz belegondolni.
0: Szörnyű sztorik ezek.
1: Mennyi ilyen van?
0: Mindenki előfordul. Igen.
1: Nem gondoltam.
0: Na, köszönjük szépen ezeket. Ha van még valami értelmes, érdemleges SMS, akkor ezt megosztjuk. Viszont egy Hungary Machine még belefér a hírek előtt. Ezért hívjatok most 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor, a Retro.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz, 5 perc múlva. Sziasztok, kislányommal egy futóversenyen vettünk részt. Érdekes sztori. Én oda-vissza távot futottam, ő csak oda a gyerek távot. Meg volt beszélve, hogy a nagyszülők felveszik és visszahozzák a befutóhoz. Egy férfi felajánlotta neki, hogy visszahozza. Ő beszállt. Anyukája mai napig emlegeti az érzést, amikor meglátta a gyereket kiszállni egy vadidegen ember autójából. Mindez úgy, hogy rendszeresen beszéltünk a gyerekkel arról, hogy mik a rájuk leselkedő veszélyek. Itt nem történt tragédia, de egy életre óriási lecke volt, hogy nem lehetünk elég óvatosak, amúgy a kislány 9 éves volt, üzeni Oti. Ezt gondol, tehát itt ez egy tényleg egy jó indulatú, gondolom, sportás szülő volt, vagy felnőtt, vagy nem tudom micsoda. És a gyerek is ezerszer meg lett vele beszélve, és beszáll az idegenhez.
2: Hát ezt igen, egyszer emlékszel, meséltem neked, hogy egy másik műsorban még élőadásban teszteltük a szülők bevonásával egyébként, hogy a gyerekeik, akikkel megbeszélték, igen, hogy ilyen helyzetekben mit csinálnak, hogy viselkednek. Ha egy szülő, a gyerek oda megy hozzájuk, igen, akár egy felnőttel, vagy csak egy felnőtt, és azt mondja, hogy gyere, van nálam cukorka itt az autómban, ülj be, és megdöbbentő számban elindultak a gyerekek.
1: Ti csináltatok ilyet, ugye? A Music FM-en.
2: Igen, igen.
1: Élő rádió műsor, vagy elcsábítható-e az a gyerek, akiről a szülő meg van győződve, hogy ő nagyon kiképezte. És elcsábítható.
2: És ott volt mellettünk a szülő, nézte végig, és döbbentek voltak, 10-ből 7 esetben döbbentek voltak, hogy ez hogy lehet, hiszen ezerszer átbeszélték.
1: Ja. Nagyon játszunk, és Szabolcs van velünk. Szia Szabolcs, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia Szabolcs, honnan hívsz?
3: Heves megyéből, Tarna Méráról.
1: Ó, sose hallottam, szép hely?
3: Szép hely, és itt van az ország egyetlen rendőr múzeuma.
1: És mi van benne?
3: Ez a reklám helye.
1: De ez oké, nem baj, nyugodtan.
3: Rendőrök nincsenek.
1: De milyen rendőr relikviák vannak ott?
3: Hát a világ minden tájáról egyenruhák, formaruhák, meg egyéb ilyen rendőrséghez kapcsolatos dolgok.
1: Bilincsek.
3: Fegyver. Talán még bilincsek is.
1: És rendőrautó, ez a régi jó kis magyar lada?
3: Nincs. Viszont rendőrkerékpár az van.
1: Rendőrkerékpár?
3: Úgy a 20. század közepéről
1: származott. Jó, meg kérdezni akartam, mert most eszembe jutott az, hogy Magyarországon vannak kerékpáros rendőrök, mert például Németországban vannak.
2: Mi kis falunkban például.
1: De Szabó Győzőn kívül, Stokin kívül. Van kerékpáros rendőr?
4: Szerintem van. Én szerintem van.
1: Igen?
4: Hát csak nem sok. De
1: miért szerint ez szerintem van? Hát akkor látnunk kellett volna.
4: Igen, én úgy emlékszem, hogy láttam már a belvárosban, de most ne kövezzetek meg, ha nincs. De szerintem...
2: Lehet, hogy képzelted, mi?
4: Nem, szerintem pár...
5: A Balatonnál én is...
1: Kinek a fejhallgatója, Gerjed?
5: Nem tudom.
4: Anne.
5: De miért? De nem, hát nincsen túl tekerve.
1: Bemész is adsz neki egy pofont?
5: Nem. Na,
4: ne sípoltasd, Donát!
5: Figyeljetek, van Magyarországon, főleg a turisztikai főszezonban május 1 és szeptember 30-a között teljesítenek szolgálatot kerékpáros rendőrök.
4: Télen nem tudnak biciklizni.
1: Jó, az, hogy neked a fantáziádban megjelent a kerékpáros rendőr, és aztán ott volt valami... télen bebújt a kunyhódba a dunyhád alá a kerékpáros rendőr, az egy másik álom.
2: Úgy fázol.
1: Másik valóság.
4: Ne haragudj, hogyha oda felteker, ahol én lakom, mondtad, nem lesz egy hamar semmi.
2: Kimelegszik, azt mondod?
4: Ott egy komoly tüdő kapacitás kell.
1: Na jó, Szabolcs, kezdjük el a játékot.
3: Jó, rendben.
1: Mutatom neked a dalszöveget, figyelj.
6: Karolj még százszor, titkos elzárt csók lennék, szeress engem százszor jobban. Hogyan akarom ezt másképp?
1: Na.
3: Van egy tippem, ez egy zenekar, ahol női énekes lehet.
1: Igen.
3: Talán Péter Szabó Szilvia az énekesük?
1: Ő az.
3: Akkor a Nox, százszor öleim még.

0: Na, milyen lesz a dal?
1: Nagyszerű, nagyon szépen köszönöm.
2: Hát mi köszönjük neked, Szabolcs, a jutalmad, egy bocsizacsi, benne egy bögre és egy baseball sapka.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm még egyszer, és minden jót, további szép napot nektek.
2: Köszönjük szépen, szia! Köszi.
1: Minden jót, sziasztok!
2: Szia, szia! Na, sziasztok drágáim, Gábor, én imádlak, de ne csapj már akkora hisztit a rádióban, nem volt olyan vészes a busz ajtó hang, a fülesben elhiszem, hogy gáz volt, puszi nektek, Panda. Panda, de hát én fülesben hallgattam. Akkor most mi?
3: De megnyugtató, hogy a rádióban nem volt
2: olyan. Igen, kösz Panda, majd jelezzél, mi van még a rádióban, amit itt nekem a fülesben. Más egy picit. Na jó, M1-es Szárligetnél mindkét sáv áll, 20 perce, ez mit szólsz, Anett?
0: Hát, tudok róla, sajnos, ez ilyen.
2: Nem akarsz kimenni a helyszínre?
0: Én viszonylag sűrűn vagyok kint a helyszínen.
4: Spontán?
0: Amikor kénytelen vagyok menni, és figyeljetek, ez vérlázító. De ne kezdjünk bele ebbe az M1-es sztoriba.
2: Mert... Nem. És mit csinálsz, amikor állsz a dugóval?
0: Én szentségelek.
2: Szentséges.
0: És mindenkit szidok. Igen. Hmm. Mert a legtöbb esetben ugye állunk ott, és még térerő sincs. Tehát, hogy tényleg.
2: Hihetetlen.
0: Tényleg, és borzasztó, és így elgondolkodtam ezen, hogy ugye azt mondták, azt ígérték nekünk, hogy ősszel vagy augusztus végén megnyitnak egy bizonyos szakaszt. És azért kíváncsi lennék, hogy melyik lesz az a szakasz.
2: Mert melyik lesz az az ősz?
0: Igen. Igen. Melyik lesz az az ősz, és melyik rész?
2: Nem, ez egy tragédia, ez tényleg el kéne venni tőlük az autópályai csinálást.
0: Nem tudom.
2: És újra megnyitni az egészet olyan állapotban, hogy most van.
4: Hát nem biztos, hogy olyan jó.
0: Hát évi,
2: nem tudom, milyen állapotban van. Mert a rosszabb nem lehet. Most állni én is tudok, otthon is tudok.
4: Hát, igen. Nem, inkább szerintem bontsák vissza. Tehát szakaszokra. Nem kell ezt az egyben agyot.
2: Na, gyerekek, most viszont arról fogunk beszélni, hogy milyen félelmetes film sorozat zenék vannak. Tehát vagy filmzenék, vagy sorozat főcímzenék. Csak azért, mert Anett tegnap éppen Delta Béli emlékeit elevenítette fel nekünk. Igen, nekünk Kudlik Júlia minden, és akkor Júlia azt mondta, hogy Delta, én rettegtem a Deltától. És megnéztük, hogy miért elkezdtünk egy kis pszichológiai elemzést csinálni, és kiderült, hogy a zenék miatt, és nem csak a Delta zenéje az, aki beparáztat, hanem van még egy csomó is, mi a félelmetes sorozat zenéket fogjuk bemutatni, illetve azt, aki szerint ez félelmetes, az elmondja, hogy mi volt akkor, amikor gyerek volt.
4: Igen, hol voltam, mit csináltam, és hogyan reagáltam rá.
2: Igen. És lehet, hogy én kinevetlek, mert nekem tök vidám az a zene, ami neked félelmetes.
4: Valószínű, hogy te kinevetsz.
2: Nem.
4: De biztos, mert szerintem...
2: Igen?
4: Én ezért
5: hát ha is... az Aladdin zenéjét hozott félelmetesnek, akkor valószínűleg kacagni fogunk.
4: Azért én egy kemény lány vagyok.
5: Hát ezért számítok váratlan dolgokra.
4: Lesz is váratlan.
2: Szóval lesz itt minden a Cápától, a Twin Peaks-en át, a Polipon keresztül minden, a félelmetes főcím zenék. Jövünk vissza ezekkel a hírek után.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban.
7: Műsorajánló.
6: Két este, két világsztár és egy felejthetetlen zenei élmény a Balatonnál. Augusztus 7-én az Earth, Wind & Fire Experience hozza el a funk, a soul és a diszkó legnagyobb slágereit. Másnap a kétszeres Grammy-díjas Gregory Porter varázsolja el Palúznakot egy felejthetetlen jazz szó.

0: can't shake it. Hallgassa hétvégén a Retro Rádiót, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy páros belépőt nyerjen az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i, vagy Gregory Porter augusztus 8-i koncertjére a Palóznaki Jazz Picnicre.
1: A Retro Rádió hétvégén is felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádióval ön is élvezheti a Palóznaki Jazz Picnic különleges hangulatát.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 300 g-os csomagol többféle nádudvari grillkolbász csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
5: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
4: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor, könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: És a döntő pillanat.
7: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
8: Gól! Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
9: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
10: Brokkoli van.
9: Az előbb hozta a Family Frost autó.
10: Rántott hal.
9: Azt is vettem.
10: És zöld borsó.
9: Az is van.
10: Akkor sült krumplit kérek.
11: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
10: És sült krumplit is.
12: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrend kiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
14: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
15: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
17: Tovább erősíti a kormányzat a fogyasztóvédelmet, nagyon alacsony a hazai tavak és folyók vízállása. Két arcát mutatja a nyár a napokban. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítőkutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az eveket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet, ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrészek elérhetőségéről. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt tegnap. Magyar Péter azt mondta, túlárazott szerződések is 17 milliárdos költség helyett. Idén az eddigi töredékéből, valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, de lesz drónsó és fényjáték is az esti rendezvényen. Továbbra is a víz visszatartása a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
18: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
17: Elmarad a Balaton átúszás, a hétvégén rendezték volna meg, ám az időjárás miatt későbbi időpont mellett döntöttek. Július 25-ére érdemes készülni, de a pontos időpontról jövő csütörtökön döntenek a szervezők. Ma is sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az enyhe szél mellett 35 fok körül lesznek a maximumok. Estétől egy hidegfrontnak köszönhetően feltámad a szél, és több felé várható záporzivatar. A holnap délelőtt esősnek ígérkezik, de délutántól már kisüthet a nap is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesz a csúcs. Változékony időnk lesz vasárnap is. Esőre, napsütésre és sokfelé erős, viharos széllökésekre számít.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervész Hálózat.
17: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között szakaszosan csak arra szólnak a járművek. Mindenképpen hosszabb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek. Közben az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon egy autószállító tréler még a reggeli órákban felborult és egy teherautóval ütközött össze. A 4-es kilométernél a belső sávon megindult a forgalom. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között. Mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Olvasható az útinform.hu-n.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra 14 perc van, jó reggelt! Drága hallgatók, szevasztok, hello! Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Na, Panda is ír, Panda nem baj. Várom a Voga urat, Jani, még egy óra. Még egy óra. Viszont ez nagyon érdekes volt tegnap, és látjátok, hogy a semmiből születnek a témák. Anett valahogy, nem tudom, nosztalgiázott tegnap, azt mondja, most olvasott egy interjút Kudlik Júliával, és Kudlik Júliával mindenki szeret nosztalgiázni, annál is inkább, mert egyrészt egy gyönyörű nő, és egy gyönyörű nő volt akkor már, és egy olyan ikonikus tévéműsornak volt a műsorvezetője, ami mindannyiunk emlékébe benne van. És akkor elkezdtél, Anette, a Deltáról rajongani, ugye?
3: Igen, mert hogy eszembe jutottak, hogy én mennyire szerettem, amikor kezdődött a Delta, mert mindig valamilyen tudományos dolgot mutatott be, és ezt nagyon, nagyon imádtuk mi családon belül. Nekünk ez egy olyan műsor volt, ahova...
0: És utána beszélgettetek a tudományról?
3: Nem, csak hogy ilyen baromira érdekes volt. És hozzáteszem, nagyon szerettük a anyukám is, apukám is a Kudlik Júliát, és hogy valószínűleg ez is közre játszott.
0: Befogadtátok volna.
3: Hogy igen. A családba. Szívesen székutassa jöhetett volna, ha úgy gondolja.
2: Szinte ott ült az asztalotoknál, amikor beszélt a tévében, mi?
3: Szinte igen.
0: De Kudlik Júlia tényleg egy ikon. De amit mondani akarok, hogy Anett mondta lelkesen az ő boldog gyerekkorát. Tehát, hogyha most még hagytuk volna beszélni, még mondja, hogy a tudomány és a család az mennyire összefonódott akkor Júlia által.
3: Igen.
0: Igen.
2: És... A tudomány és a család szép utason.
0: Igen. Na de erre, Gyuri, te is reagáltál erre tegnap.
2: Hát persze, én akkor kaptam fel a fejem, amikor kimondta a Deltát, mert én nekem beugrott abban a pillanatban, hogy hogyan rettegtem a zenéjétől. Tehát, hogy ez... Figyelj, én ezt mondtam az Anettnek, egyből bevillantak azok az elmosódott horrorisztikus képek, amikor az a síelő ember ott küzdi fel magát valami kék vizében, mosódásba. Ó, sajnálom. Meg aztán ott volt egy
0: mindenki meghalt. Csak Júlia él
2: a
0: még.
2: A repülős. Jó.
0: Az is meghalt.
2: Oké.
0: Okay. Elmondom, mi mindenki halt meg. Ezzel a főcímmel kapcsolatban. Tehát a síelő ember már meghalt. Mindenki, aki a vulkán alatt volt, meghalt. A MiG-19-es pilótája sem él már.
2: Hát nem lett jobb a kedvem, tehát ugyanúgy para ez.
0: Akkor elárulom, hogy a zeneszerzője ennek a zenének, a zeneszerzői hollandok voltak, Tom Dissevelt és Kit Baltan.
2: Figyelj, nem tudom, hogy ezt hogy csináltak, de hogy elindítottad, is felállt így a hátamon a szőr, éreztem.
3: Olyan, nekem meg annyira így előjöttek a gyerekkori emlékeim, és jó, és pozitív gyerek.
0: 1957-es ez a zene. Képzeljétek el, és gyakorlatilag ez a duó, ez a 60-as évek elektronikus zenéjének voltak az úttörői ilyen hangeffektekkel. Na szóval, és akkor gyerekek, itt van egy élmény, és két gyerek két különböző háztartásban. Az egyik boldog, családdal tudományról beszélnek még az esti Párizs is kenyér közben, a másik meg a kanapé alatt retteg ettől.
2: Tudod, elindítod, és nézd meg karom.
3: Hát nem tudom, Gyuri.
2: Hogy lehetett ilyet? Ilyet hogy lehetett egy műsor alá tenni? Hát ez olyan, mintha tönkrement volna a tévét.
3: Mert Ati egy rossz minőségű.
0: Hát ebből nincs jó minőségű.
2: De. Ez maga a minőség.
0: Jó, gyerekek, én azt szeretném most, ha elmondanátok, hogy most mit láttok? A gyerekkorotokba visszatudtok-e menni? Hol vagy most, Anett?
3: Én székutason vagyok, és izgatottan várom azt, hogy
2: az tudományos fejlődéseket.
3: Kezdődjön a műsor. Igen.
0: Ott hogy megjelenjen jó.
2: Ott jegyzetelsz majd minden.
3: Nem jegyzeteltem, Gyuri, és az egész műsort sem néztem végig, de szerettem.
0: Júlia! Jött ilyenkor. Gyuri, te hol voltál? Te ezt minden héten egyszer meg kellett hallgatnod.
2: Én kezdtem, volt, amikor én ezt meghallottam, én ott elhagytam a helyiséget. Tehát akkor a nappaliból én elhúztam.
0: Ez a nappaliban volt, vagy lenne az étteremben?
2: Nem, ez a nappaliban. Étteremben nem sokkoltuk a vendégeket ilyenekkel, mert elhúztak volna. Ott rendes zene volt.
0: És te kimentél a nappaliból?
2: Kimentem a nappaliból, és elmentem a szobámba, és én mindig csalódott voltam, mert a szobámban nem volt tévé nyilván, és akkor úgy éreztem, hogy most ez a pestémnek fucs, tehát ki vagyok zárva mindenből, és magányomban vagyok.
0: De csak ettől féltél, ettől a zenétől, vagy Júliától is a utána?
2: Hát én nem jutottam.
0: De lehet, tehát egy mélyhangú nő.
2: Azt annyit tudtam ezután, hogy unalmas dolgok következnek. Tehát, hogy
0: ami Anettéknak izgalom, az és nálam, családi téma.
2: Az nálam az unalom volt. Igen. És én ezt nem akartam.
0: Félelmetes zene és unalom. ez volt a gyerekkorod, minden, ez vasárnaponként volt, vagy hétfőn?
3: Nem.
2: Nektek milyen ez a zene?
1: Én egyébként nekem ugyanaz, mint Gyurinak. Ugye? Tehát én ugyanúgy féltem tőle, ahogy elkezdődött, és megnézted a főcímet, nekem beégett a retinámba az a hegy, és azok a sielők, akik olyan nem voltak ne számomra szimpatikusak.
2: Hát nem, ez most mondta a Laciket, egy horrorfilmet vágtak össze alá.
0: Igen, és ez a főcím azt akarta sugallni egyébként, hogy mindent, amit a tudomány ma elő tud teremteni, az itt ebben a műsorban sűrítve megkapod, és legyen az akár egy szuperszódikus vadászgép, és a mögötte rejlő tudomány, akár a felfedezők, akik mennek az Antarktiszon, gyalogolnak, és majd elhozzák neked az Antarktisz hírét, a vulkán kitöri, stb. Hogy ezt akartam vagy sugallni, de én is egyetértek talán veletek, hogy ez félelmetes. Tehát ez nem volt egy szívmelengető főcím.
2: Nem ez a jaj, de jó, hogy kezdődik ez a műsor.
3: Nem tudom. Én továbbra is kitartok mellett, hogy nekem én ezt szerethető műsornak tartottam.
0: Teljesen oké. Okay. Okay. Na jó, akkor menjünk egy picit tovább. Itt félelmetes zenékről kezdtünk el beszélni, ezek lehetnek sorozatzenék, főcímzenék, és akkor Évi, te elárultad, hogy mi volt neked a rémisztő.
1: Hát nekem a cápa zenéje volt teljesen rémisztő, tehát ne haragudjunk.
3: Ezek után bemertél
0: lenni a vízbe. A nyílt vízi, olyan írva, a nyílt vízi úszó.
1: Jó, de gondoljatok bele, megnézted ezt a filmet, és na is mondom.
0: De szemét.
1: És így jönöm a cápa.
0: Ez nagyon szemét ez a zene.
2: Az Évinek másnap be kellett menni a vízbe újra gyerekként.
1: De igen? És nem is az, hanem egyrészt, hogy be kell menned, másrészt, hogy választott egy olyan sportot, ami nyílt vízi úszás, vagy Hódmezővásárhelyen a strandon volt egy hatalmas lefolyó, sötét volt a víz, sose láttam. Megnéztél este egy cápát, az jut eszedbe, hogy ebből a lefolyóból majd kijön.
2: Hódmezővásárhelyen.
1: Így van. Jó, Gyuri.
2: Ja.
0: Neked kellett-e a film ahhoz, hogy rettegj? Vagy önmagában már a zene is félelmetes.
1: Hát félelmetes, de azért hozzá kapcsoltad a filmhez, hogy jön
0: a cápa. Tehát te megnézted a filmet?
1: Hát megnéztem, de nem kellett
2: volna. Azért lássuk be, ez a zene önmagában is elviszi. Tehát a film az kullog a zene után. Tehát annyira durva ez a zene.
0: Milyen képek jelenek meg előtted, Évi? A Hódmezővásárhelyi fekete lyuk?
1: Például az is azonnal ben van a szemembe. A másik meg az, hogy úszom a tengerbe, és hogy így jönne valahonnan, de nem jön.
0: A most arra még mindig az éről beszél? Ja, jó.
1: Jó, hogy oda tettem a végére, mi?
0: De jó,
2: nem
0: igen.
2: Nem cápa, ez jönne valahonnan, de nem jön.
1: Egyből tudtam, hogy kell még egy
0: szó. Évi, ez valaha a nyílt vízi úszásait során eszedbe jutott-e?
1: Eszembe.
0: Hogy ott jöhet bármikor?
1: Bármikor, jöhet. És de én tényleg rettegtem a cápától. Mai napig rettegek. Hmm. Ha tengerpartra megyek, nekem az a félelmem, hogy jön ez az állat, ráadásul már nem tudok olyan jól úszni. És tehát én rettegek a filmtől is, én nagyon sajnálom, hogy megcsinálták, és nem is javaslom, hogy mutogassák.
0: Nem is javaslom, hogy mutogassák ezt a filmet. Gyönyörű. Gyerekek, nagyon érdekes a filmzene. A főcímzene és a filmzene az nem mindig ugyanaz, de most a minap volt egy Kalambó, egyébként egy viszonylag kései Kalambó, 2001-es talán, ahol egy filmzene szerző volt a gyanúsított, és a Kalambó mindig őt zaklatta, és aztán többek között, amikor a stúdióban az zenéltek, akkor Kalambó bement, és akkor mondja, hogy Kalambó tudja maga a filmzenékre emlékszik. Azt mondja, hogy nem, ő nem emlékszik a filmzenékre. Látja, ez a jó. Az a jó filmzene, amire nem emlékszel. A rossz filmzene az, amire emlékszel. Mert az leugrik a képekről, az nem azonos a képekkel, nem megtámogatja a cselekményt, hanem leugrik
2: igen,
0: róla.
2: Igen, elviszi a fókusz, mint amikor egy esküvön túlöltözöd a mennyasszony meg a vőlegényt, ez olyan.
0: Mint én? Tehát, hogy...
2: Például.
0: Igen. Na, szóval csak azért, hogy ez egyébként nem egy lényegtelen dolog, de más a főcímzene. Jó, na, gyerekek, és akkor beszélgettünk, erről is rájöttünk, hogy mindannyiunknak volt a gyerekkorában valami, amitől féltünk, ami nem volt, ami kellemetlen volt, ugye?
3: Igen.
0: Nézzük a következőt, ezt kidobta be. A Twin Peaks.
3: Én. De na, ettől nagyon féltem. Ura még...
0: Már félsz? Vagy még?
3: Nem, nagyon rossz emlékek jönnek
2: el. Ez zseni, ez a zene. Ez kellemes.
3: Nem.
0: Hol látod most magad, kis Anett?
3: Én most egy takaró alatt székutason.
0: És ezt mindig ki lett neked készítve?
3: Volt a kanapén, és képzeljétek el, hogy én akkor mertem levenni a takarót a fejemről, amikor már ilyen kedvesebb hangok voltak.
0: Tehát annyira, akkor a szereplők megszólaltak már.
3: A szereplők megszólaltak, és úgy éreztem, hogy most már így nyugalom van.
0: Tudom, nekem ez meditatív. Ez ilyen, igen. Gyakorlatilag, hogy most valaki masszírozna engem olajjal.
3: Nekem.
0: Akkor úgy bele tudnék bódulni.
2: Egy romantikus randit is el tudnék, igen, képzelni így a lefestésként.
1: Én szerelmes tudnék lenni.
0: Erre a zenére?
1: Igen.
3: Eleve nekem a sztori nagyon beteg volt, és valószínűleg ezzel kötöm a filmzenét, amiről az előbb...
0: Tehát ha nem láttad volna a sorozatot, akkor lehet, hogy tetszene.
3: Akkor lehet, hogy tetszene, de miután tudom, hogy abban a sötét kisvárosban mi minden történt...
0: Én egy sötét 13. kerületi thai-masszázs szalomban látom magam.
2: Ahol mi minden
0: azt mondja a masszázsnő, hogy forduljon meg, Gábor.
3: Hát én meg tudod,
2: becsukom az ajtót, Gábor.
0: És várjál! Igen.
3: Helyi meg egy erdő közepére épült kisvárosban.
1: Én is ott látom magam Gáspárral.
2: Gábor, most elindítom a Twin Peaks zenéjét, lazuljon el.
0: De ez jó ez a zene, szerintem teljesen harmonikus.
2: Összön a grátis, Gábor.
3: Ti láttátok ezt a sorozatot?
2: Nézegettük.
0: Ja. De úgy nem hatott ránk különösebben.
3: Nem tudom. Nekem, én most sem merném megnézni szerintem.
0: Ami a Gyurira hatott nagyon, az ez.
2: Vaj, a polip. Figyelj, hát hallgass meg. Mi a rémálom az elmúlt szában?
3: Nem.
2: Na, ez azért beszaratos, bocsánat.
0: Uh-huh. A polip ugye ez az olasz bamba felügyelő, ugye?
3: Igen, a Cattani volt talán, vagy hogy...
0: Igen. Ezt néztétek, család. Ez jó, ez jó sorozat volt amúgy.
2: Én nem jutottam túl a főcímen. Én azt tudom, mi volt ebben a sorozatban.
3: Én nagyon szeretem.
0: Ezek hallott, hogy hegedűk, vagy neked ezek fűrészek?
2: Nekem ezek a gyilkos hegedűk.
1: Igen, hát ugye egy ilyen zenét meghallgatsz, és mondjuk otthon vagy, és látsz egy árnyékot elmenni az ablak előtt, azért lehet, hogy rosszul érezném magamat.
2: A saját árnyékomat is. Attól is rosszul.
0: És a szüleid nézték, a tesód nézte, és te meg a körvedet rágva...
2: Ágy alatt kuporogtam.
3: Na, szép lehet.
1: Egyébként félelmetes, nem?
0: Ebben van nem? Valami, igen, ami olyan... Tehát
2: Hát erre már nem tudod magad elképzelni a tájszalomba, ugye?
0: Nem.
2: Mert hogy erre becsukja az ajtót a tájmasszázsnő, és azt mondja, Gábor, fordulj meg, akkor félsz, hogy ebből valami gyilkosság lesz, nem?
1: Benne van.
0: Na jó, Gyuri, akkor ehhez mit szólsz? X-akták.
2: Miért van az, hogy a 90-es években az egész tévé arról szólt, hogy parázzunk? De komolyan.
1: Én nagyon féltem, hogy jönnek.
0: De igen, például ebbe fütyülnek vidáman.
1: Ne, engem mit érdekel, hogy fütyülnek? Hát te nem féltél, hogy jöttek az UFO-k?
0: Fütyörészik valaki.
1: Értem.
0: Hát gyerekek, itt van egy elhangolt hárfa és egy fütyörészű csávó.
2: Ez az a dallam, amire azt gondoltam, ha egyszer megjönnek az UFO-k, tutira ezt fogom hallani, mert ezt sugározzák magukból. Ez annyira para.
0: Én nekem ezt a tök vidám.
3: Nekem ez ilyen sikoly.
0: Nekem én simán el tudom képzelni, hogy Charles Bronson... Most már nem.
2: Adj, talált egy jó technóváltozatot belőle.
0: Az elején még el tudtam képzelni, hogy Charles Bronson ott megy a prérin, és kilóg egy dekka szájából, és mindjárt eléri a kocsmát, és megkapja az első viszkijét. Tehát én... Ez már nem.
2: Mesélj, de mi történne a Time Assess szalomba erre a zenére?
0: Jó, mindenki félettől, csak én nem?
1: Én nagyon féltem.
0: Jó, oké, ez volt az X-akták. Gyerekek, ami félelmetes, és ez nem főcímzenéje egy filmnek, de azt mondom, hogy mindenki számára ismerős lesz.
2: Oh. Jézus.
0: Ez egyértelmű.
2: Mondjuk jó üteme van.
0: Gyerekek, ez a pszichó. Ez méghozzá a zuhany jelenet.
2: Ez neked a toppara,
0: hát nekem igen, én nagyon sokszor voltam zuhanykabinban. És méghozzá, ugye ma már vannak ezek a modern plexi vagy üveg, de a zuhany függönyös. Sose tudtad, mi van kint.
2: És rátapadt a zuhany függöny, és az önmagában már megérdemli ezt a zenét, ahogy tapad a zuhany függöny.
0: Igen. Tehát ez önmagában, amikor le vagy választva a külvilágtól egy zuhany függöny által, ami ha szállodai belülről penészes is. és tényleg az a fajta kiszolgáltatottság, hogy ott tényleg bárki lehet egy késsel, egy, de mindegy, akár
2: hányszor egy pohár. Fordult meg a fejedben, amikor elhúztad az zuhanyfögényt, és úgy készültél, hogy lehet, hogy lesz itt valaki.
0: Nagyon sokszor, és akkor mindig rántom a zuhanyfüggönyt. Emiatt, a pszichó miatt. Nektek ez nem volt félelmetes?
1: Nem zuhanyoztam nagyon így, de ez a zene, ez szerintem nagyon félelmetes. Hát,
0: de mindig izé társakkal zuhanyoztál, nem? Mikor volt az első zuhanyzásod?
1: Egyedül.
2: Hát már az olimpia után, ugye?
1: Hát nem, hát én 8 éves korom óta egyedül zuhanyzok.
0: 8 éves korod óta egyedül zuhanyzol?
1: Igen. Utána...
0: Szukor Cseh Tamás ott volt, mert az egy...
1: Cseh Laci.
2: Ez egy másik esemény. Mikor a Cseh Tamás zenélt a zuhanyzásodhoz.
0: Várjál, ne, én szerintem ne, ez egy nagyon félelmetes főcímzene volt, nem tudom, felismeritek-e. Na?
3: Nem tudom. Nekem nincs még.
0: Félelmetes vagy nem?
1: Igen.
3: Nekem
0: most már nem, most már diszkó.
2: Ez hát kicsit ez olyan, mintha először félsz, hogy ki van az zuhanyfüggöny mögött, és elhúzod, és a haverod. És akkor táncolod.
0: Ez olyan.
1: Ez olyan, mint a magnumos csávó.
0: Ez a tetthely volt. Ez a kis diszkó rész benne, ez is azt jelenti, hogy hajszolva van, üldözve van valaki. Itt nagy rohanások vannak.
2: Pedig nekem olyan, mint amikor a haverokkal találkozunk.
0: Na, jó van, oké, akkor...
2: Ettől féltél?
0: Nekem igen, tehát ez félelmetes volt.
1: Ez félelmetes volt.
0: Igen.
2: Kicsit, igen.
1: Ja. Utána olyan, mintha jön a Gyuri, tudod, a kapolcsról.
0: És ezt mindenki ismeri.
2: Tudom, a régi Batman, ugye?
0: Majdnem olyan, igen. Figyelj. Hangulatváltás. Ez para vagy kedves?
2: Hát ez
0: kedves.
2: Pszichopata.
0: Ez pszichopata, ugye? Szerintem
3: is. Én ma reggel az egyik csatornám ment ez a sorozat, és hallottam a zenét, és nekem nagyon tetszett. Én nem tetszett.
0: Neked milyen, Évi?
1: Hát ezen például, ezen a részen el tudnék így andalogni.
3: Igen.
2: Tényleg?
0: Ebben van valami elmebeteg.
2: Ez az, amikor egy elhagyatott vidám parkban kiköt egy sorozatgyilkos, az az.
0: Ez megszállott, egy megszállott igen. Sétál föl alá.
2: Ezért tetszik az Évinek.
3: És most...
1: Nem érzitek, hogy ilyen lágy.
3: Igen. Lágy, egy tengerparti andalgós este. Nem igen.
2: Tudjátok, ott van benne az a rémisztő nyugtalanság. Az,
0: sötét van, egy mocskos, esős, müncheni macskakő. Ahol most vagyok én.
2: És mögötted léptek.
0: És mögöttem léptek. Ez csak álcázza a jó kedvet, a keringőt. Ez nagyon kegyetlen ez a zene.
2: Szerintem is. Ez nagyon para.
1: Én nyáron sétálok a tengerparton.
2: Talán a legparább az összes közül, mert...
0: De tényleg.
2: Ez ilyen pszichó.
1: Nem.
2: Pszichó.
1: Nem.
3: De olyan jól kezdődik.
1: Igen.
3: Tehát úgy megadja a hangulatot. Nekem nagyon bejön. Én erre tudnék táncolni.
0: Na jó.
2: És ez a váltás is amúgy, ez is nagyon fura. Tehát ezt, aki csinálta, én attól félnék.
0: Igen.
3: Hát, Derik.
1: Igen, ebből kiderült, hogy majdnem egyforma az ízlésünk.
0: De ez nem is ízléskérdés, hanem azt, hogy milyen traumákat, igen, a lelkivilágod milyen traumákat tud előkaparni egy ilyen zene. Mi az asszociálod, mi történt a gyerekkorodban, hogy érezted magad gyerekkorodban. Nagyon mélyre mentünk,
3: igen.
0: Barátaim, csak mondom.
1: Igen. De hogy menj, csak belőlem jött ki a szerelem, az nem tudom, észrevettétek-e.
0: Csak belőled.
2: De neked
0: de rossz helyen.
2: Neked meg a pszichónál is az jött elő.
1: Nem,
0: én nem tudom, milyen izgatott voltál a cápánál valójában. Tehát, hogy...
1: Nem olyan.
0: De ne áruld el. Jó, na gyerekek, én azt gondolom, a hallgatóktól most kérdezünk valamit. Nyilván nem zenéket. Tehát mi mutattunk most nektek ilyen félelmetes zenéket, legalábbis szerintünk. Viszont ti azt írjátok meg nekünk, hogy kitől féltetek a legjobban azok közül, akit a tévében láttatok. Igen.
2: Ezek alapján, a zenék alapján szerintem lesz bőven, tehát hogyha zenéből ennyi volt, amitől paráztunk, akkor a mindenki.
0: Abszolút, de ez lehet egy nyilván egy színész is, lehet magyar, lehet külföldi, lehet egy műsorvezető, lehet Kósa L. Adolf. Tehát, hogy
2: na, de jó, tessék, hogy mondod, de jó, hogy mondod.
0: Tehát kitől féltél a legjobban a televízióban?
3: Igen.
0: Főleg gyerekkorodban, most
1: van egy
3: Van, bőven.
0: Bőven. Jó, oké. Na, akkor majd ti is mondhattok, de most a hallgatók írják le. Nulla, és hogy miért nyilván. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Eseti megoldás, tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
9: Stabilitásra vágyik. Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
10: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
11: Én a műzlibe kérem, anya.
12: Itt a narancslevem, drágám.
13: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
11: Igen.
13: Akkor a tejemmel iszom meg.
12: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
10: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Újíts be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
15: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
16: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
17: Itara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik! És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
18: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: 500 millió euró juthat mesterséges intelligencia fejlesztésre idehaza. Önkéntesek segítenek a Balatonnál. Már úton egy újabb hidegfront. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Csatlakozik Magyarország az Unió mesterséges intelligencia programjaihoz. A tudományos és technológiai miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kifejtette. Hazánk a Lengyelország vezette konzorciumba kapcsolódik be, és 500 millió eurót fektet ebbe a területbe. Tanács Zoltán azt is elmondta, Európa saját több száz darabból álló műholdas rendszert hoz létre. Ehhez a programhoz mi is csatlakozunk. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítenek a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, hogy senki ne kattintson a linkre, ne adja meg az adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jeleztem, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település, 10 strandján. Mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
1: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegély nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
21: Árvizek pusztítanak a nagy esőzések után Texasban. Az amerikai államban a víz autópályákat és közutakat is elborít. Több tucat embert mentettek ki. Szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés.

0: közlekedési hírek.
1: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Viatorbágy között terelésben kell autózni. A külső sávon Tatabánya és Szárliget között lassabb haladásra, szakaszos torlódásra számíthatunk. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Az M3-ason Monyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között, a leállósávra is a szemközti oldal belső sávjára terelik. A fővárosba autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti szakcsomópontot az M5-ösön. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. Vezessenek körültekintően.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 3.90 egészen pontosan nagyon érdekes volt, hogy itt arra, hogy mi milyen főcímzenéket, meg filmzenéket tartottunk félelmetesnek, és aztán ugye azt kérdeztük, hogy ki az, akitől féltél?

0: tévében. És nagyon sokféle jött. Nagyon különbözőek. Óvakodj a törpétől. Nem tudom, ezt láttátok.
1: Jaj, láttam. Goldie Hawn.
2: Ó, igen.
1: Ugye? És abban volt az albino.
0: Abban volt az albino. És attól én is. Tehát, hogy pedig én már ilyen 2-3 lehet, amikor láttam először. És az tényleg olyan... moziba láttam, mondjuk.
1: Nagyon-nagyon para arcnak meg tudták csinálni abban a filmben, igen.
0: Belfegor, rengetegen írták. Erős Pál. Erős Pál volt a szexológus, vagy ő más volt?
2: Na, keresem. Nézem. Nekem.
0: Nézzétek már meg.
1: Erős Pál.
0: Ja, nem, ő nem a szexológus.
1: Ügyvéd, magyar ügyvéd, bíró, ő lehet?
0: Igen. Ja, ez a jogi esetek, igen. Lehetett, aha. Igen. Igen.
1: Ő félelmetes volt?
2: Jogi esetekről.
0: Jogi esetek. Hát, nem tud megmondani, mitől félelmetes valaki. Na, akkor megyek tovább. Vitál Róbert. Na, ő igen. Hát ő tényleg félelmetes. Egyébként kaptam egy üzenetet Moncskó Évától, tudjátok, az állatkert től, hogy szia Gábor, most kezdtem hallgatni a Delta témátokat, éppen azt a részt, hogy ki mindenki nem él, csak egy szomorú aktualitás, ifjabb Kolányi Ágoston, aki a rendezője volt a műsor utolsó 30 évében, egy hónapja halt meg. Én az utolsó 10 évben a főszerkesztője voltam. Igen. De köszönjük az infót, Éva. Na, megyünk tovább. Lugosi Béla, a valaha volt legfélelmetesebb vámpír. Na, ezzel egyetértetek-e? Ki látta? Te nem láttad,
2: nem
0: gondolom.
2: Láttam.
1: Láttam. Igen. De hát ott, de ott minden rájátszott arra, hogy nagyon para legyen. Tehát az a hangulat, az a képi világ.
0: Lugosi Béla nagyon félelmetes, igen, volt. Nem ő lakott a Hegedűs Gyula utcán?
1: A Johnny Weissmuller melletti házban.
0: Ott laktak a nagyok.
2: Ez a Hegedűs Gyula nagyon félelmetes utca
0: volt. Valaki ott lakott, figyelj, előutóbb kiderítem, aki Amerikában híres lett.
1: Ott ültek a Habcipresszóban ketten.
0: Sziasztok, Terminátor 2, Arnold Schwarzenegger. 8-10 éves lehettem, mikor láttam a filmet este, volt, és mikor néztem, egy hétig nem aludtam utána gyerekként. Nagyon para volt. Na, akkor Fantomász. Kinek van meg Fantomász?
2: Én ezt nem láttam.
1: Nekem csak halványom van meg.
0: Láttátok Fantomász? Ezt ma is imádom. A kék gumifeje, én nem tudtam sokáig, hogy az kék feje van a Fantomásznak, mert fekete-fehér tévén láttam. És most mit nézel? Ez Vitál Róbert vagy Fantomász? Fantomász. Ja, de hogy Gyuri nézi.
1: Ja, ő már Fantomász volt, Vitál Róbert.
0: Igen, zöld-kék feje volt Vitál. Honnan tudjuk, hogy nem Vitál Róbert, hanem Fantomász.
1: Fekete-fehér tévén nem tudtad, ugye?
0: Nem. Na, megint a Fantomászos a telesportban. Igen. Ja, gyerekek, Fantomász tényleg nagyon félelmetes volt. Az a rezér... Hát ma így néznek ki a botoxolt nők, csak mondom. Meg...
2: Az is félelmetes.
0: Nem, nincs rendes mimikája, olyan szúrós a tekintete. Az, hogy kék az arca és kopasz, az egy dolog. De igen, a botoxolt nők is félelmetesek.
1: Hát a fekete-fehér tévén nézni egy ilyen ajakfeltöltést, meg egy ilyen kihúzott tetovált szemöldököt, meg ez a botox.
2: Fantomász.
0: Sziasztok! Én mindig a Pár utcai fiúk filmből, attól a hülye zenekocsinak a zenéjétől fostam. Idegesítő és félelmetes volt számomra. A Chef, ezt csak azért olvastam be, mert nekem nem, nincs az emlékemben, de hát ha valakinek igen. Az Uborka című politikai szatíra műsortól gyerekként rettegtem. Azok a bábuk kriminálisak voltak, illetve Oliver Kántól, ahogy a védőire üvöltött, egyszerűen félelmetes volt. Na, válasszuk szét.
2: Igen.
0: Igen, az Uborkára emlékszik-e valaki?
2: Én igen.
1: De én nagyon éltem azokat a bábukat. Szerintem nagyon jó fejek voltak.
0: Igen, képzeljétek el, hogy egyszer a Boros és én is szerepeltünk az Uborkában, azaz megcsinálták a bábjainkat. És mi láttuk, találkoztunk a bábokkal. Valahol le vagyunk fotózva velük.
2: De jó.
0: De nem tudom, hogy hol van. De az Uborka, igen, az jó, de ez a korszak, amikor még a parlament vidám volt, ugye Tordján Józsefékkel, meg minden, és akkor ezeket lehetett csinálni.
2: Nagyon jó volt, nem? Igen. Tehát, hogy milyen? Én azért megnéznék most egy ilyet.
0: A mostani parlamentről? Hát, én is csak jól kéne megcsinálni, szóval az ma már gagyi lenne, szerintem.
2: Igen, tehát igen.
0: A mai televíziózásban az ma már gagyi lenne. Igen, na, Oliver Kahn.
2: Hát Oliver Kahn nagyon durva kapus volt, és egyébként tényleg nagyon durva jelenetei vannak. Tehát ha akartok, keressetek rá, biztos, hogy van egy ilyen összeállítás, nem szeretném, ha leüvöltene.
0: Nem, és van valami majmoid az arcánban, ugye? Tehát valami, ami majomra emlékeztet.
2: Én nem néztem, nem majomra emlékeztet, hanem egy edzőmre.
0: Aki?
2: Így üvölt.
0: Egy Én a Mézga családból, mikor MZ Perix küldte a fénypostát, az a zene félelmetes volt nagyon plusz. Volt az Uborka című műsor, Tordján Józseftől hidegrázott. Igen, hú, én Szabó Lászlótól, aki a Kékfényt vezette. Amúgy drága nagymamám szerelme volt. Ölelés Mona, a Pedi nővér. Szabó László, Kékfény. A Kékfény ugye az a rendőrségi műsor volt, és emiatt ő egy szemüveges műsorvezető volt, de mindig olyan komolyan beszélt, hogy tényleg az emberben megfagyott a vér.
1: Hú, mert látom, mint egy ilyen kihallgató nyomozó. Úgy nézett.
0: Igen, a fekete-fehér képet nézett a jobb szélen, az volt ő akkor fénykorában, mert látom időskori képeit is látod. Igen, tehát olyan volt, hogy ő, igen. Tehát
1: titkos ügynöknek is beillett.
0: Teljesen.
3: Pontosan, én is erre gondoltam.
0: Édermester.
3: Jaj, a Pumukli volt.
0: Aha, édermester.
3: Jaj, én nagyon szerettem.
0: Szerintem is, ő szerető, igazi nagypapa figura, nem?
3: Igen.
0: És még egy. Sziasztok, Zsani vagyok, egy új hallgatótok. Én gyerekkoromban Besenyő Pista bácsitól féltem.
3: Gyertek, ilyen parám nekem is volt.
0: Anyukám meg a mamám áhítattal nézték, én meg a sarokban rettegtem. Szuper a műsor.
3: Igen.
0: Hát Besenyő Pista bácsitól.
1: Ezt is lehet elemezni, hogy mi lehet a mögötte pszichológia. Pista bácsi nagyon vicces volt.
0: Szerintem. Hát vicces volt, de egy gyerek, aki nem érti ezt a viccet, mert nyilván nem érti, annak viszont maga a fizikai megjelenése az eléggé gáz, nem?
3: Igen.
1: Madárijesztő, ez jó.
3: De nekem is volt, nekem a hasonló félelmem volt még. Volt ez az Én táncolnék veled műsor, emlékeztek
0: nem.
3: rá?
0: Nem?
3: Nem. Ott a Bergendi zenekar játszott.
1: És féltél az egész zenekarból?
0: Kitől féltél a Bergendi zenekarból?
3: A vezetőjüktől.
0: Bergendi Pistától?
3: És a kalapban volt meg minden, és nagyon rettegtem tőle. Én nem ismertem nézni azt a táncos műsort.
0: Komolyan mondod?
3: Igen.
0: Bergendi Pista egy fazon volt, tehát kopasz volt az a bajusz, a kerek John Lennon szemüveg, picit pocakos volt, és egy zsebóra volt a nyakában. Ez volt Bergendi Pista és egy izé.
3: Talán pont a bajusza miatt, vagy úgy az egész jelensége miatt nagyon féltem.
0: Jó, én elfogadom. Én mindent elfogadok. Gyerekek, játsszunk még gyorsan egy hangcsapdát, jó?
2: Jó.
0: Tessék, itt van a hang hozzá.
4: Nézem, meglepségben fokalom, ellent egy-egy dal visszajelzi, egyébként milyen sokat ilyen emberek szám repül már. Olyan sok vinnak elő beszólszolnak történetek, arra nem múlt módon napot fordulnak.
0: Ez szerintem könnyű.
2: Szerintem van. Könnyű lesz.
0: Hívjatok most 0620 22 22 122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 4 perc múlva. Én hogy imádom ezt a Sting számot? Vagy a Delta főcímből, amikor a csávó megy és visszanéz. Az olyan ijesztő volt a rossi előtt.
3: Mondtam, ez nem csak nekünk szerintem.
2: Az sokaknak, de ez milyen érdekes, hogy eltelt nem tudom hány évtized. Ugye az a főcím az már nagyon régóta nem megy. És ez mennyi emberben megmaradt, és nem kellemes emlékként.
3: Nem.
2: A Delta igen, de hogy ez a főcím és azzal a képsorral, ki gondolta volna, hogy ez egyébként az emberekben ijesztő emlékként marad meg.
3: Igen, és hogy a 80-as, 90-es években a televíziózás az egy ilyen rémisztő dolog volt. Tehát közben még beugrott ugye a Csellengők azzal a zenével, amit a mai napig nem tudok meghallgatni, mert azonnal hátamon futkos mindentől és menekülök.
2: Hát te féltél attól, hogy olyan gyerek lesz, aki egy teljes dobozra kerül.
3: Pontosan, pontosan. Igen. De hát ettől függetlenül az is egy olyan műsor volt a sok közül, amitől rettegtem. Fél tévétől rettegtem. Hogy lehet ez?
2: Nem tudom, hogy lehet ez. Hogy lehet ez?
4: Én is rettegtem. Képzeljétek, én két műsorvezetőtől rettegtem.
2: Na.
4: Az egyik a Havas Henrik.
2: Igen?
4: Én, tudjátok, a TV2 Mokka volt egy időszak, mikor ott volt a Klaudiával, meg a többiek.
2: Így van.
4: Én rettegtem, hogy egyszer behívnak.
2: De mitől féltél?
4: Én nem akartam azt, hogy valaki, aki rágja a szemüveg végét, és így ilyen megalázóan megkérdezi, na és maga most, hogy nyert, mi van?
2: Jajajajaj, picit ilyen lekezelő.
4: Igen, tehát úgy éreztem volna, mintha ugyanabban a sportközegben vagyok, na akkor mi történt? A másik meg, amit tényleg nem szerettem, és néha kötelező volt, az a Nap TV-be bemenni a gyárfáshoz interjút.
2: Mint a szövetség elnöke csinál veled interjút?
4: Igen.
2: Miért nem a lakatékárójal csináltatta az interjút?
4: Hát nézd, ő volt a főnöke mindenkinek.
2: És ő nem lehetett azt mondani, hogy nem megyek? Köszönöm szépen, válasszuk szét a hobbit és a barátságot. Vagy mit?
3: Nem tudtuk szétválasztani a hobbit és a hobbit, mert ezt gondolom.
2: Érdek, melyik volt a valódi foglalkozás a gyárfásnak? Az újságíró, a tévés, vagy a szövetségi elnök?
4: Szerintem a tévés.
2: Az volt a valódi foglalkozása.
4: Hát én szerintem többet értett hozzá, mint az úszáshoz.
2: Uh-huh. Kell érteni az úszáshoz, vagy bármihez, hogy annak a szövetségének az elnöke legyél?
4: Nem árt, ha tudod, hogy kikkel foglalkozol, vagy kiket képviselsz.
2: Értem.
4: De
2: jó.
4: Nem.
2: Jó, a vonalban Vera. Szia Vera, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt neked is. Vera, honnan hívsz?
5: Pápa,
2: hol telefonál? Ó, ott van a jó kis katonai reptér.
5: Igen.
2: Jó, amerikaiak vannak pápám?
5: Úgy tudom, még vannak.
2: Még vannak, oké. Okay. Jó, kezdjük el. Vera, mutatom neked a hangot. Figyelj.
5: Oké.
6: És nézem, meglepségbe okakalom. Elent egy-egy dal visszajelzékét. Milyen sokat jelen emberek szám. Már olyan sok vinnak előbb eszolszónak történetek. Arra nem múlt módon napot fordulnak.
2: Ki lehet, hogy könnyű, nem?
5: Én azt hiszem, hogy én tudom, Geszti Péter,
2: esetleg. Jó, az.
6: Sok visszajelzést kapcsolatok. Meglepő módon fordulnak elő beszélgetésekben olyan történetek, amelyek arról szólnak, milyen sokat jelent egy-egy dalom emberek számára.
4: Nagyon ügyes.
5: Nagyon jó. Szuper.
4: Gratulálunk. Nyertél egy bocsizacsit, benne egy baseballsapkát és egy bögrét, 10 után pedig Anett hívni fog.
5: Rendben, köszönöm szépen.
4: Köszi.
5: Köszönöm, további szép napot nektek.
4: Szia.
2: Köszönjük szépen, szia Vera.
5: Sziasztok!
2: Szia-szia! Jövünk vissza Vokcival, képzeljétek el, és ezt régóta mondom, de nyilván nem csak én, hanem mások is, tehát, hogy maga az illat, mint emlék, vagy az illat milyen emlékeket tud előhívni az ember pszichéjéből, ez valami félelmetes, sokkal jobban, mint bármi más. Neked van olyan, hogy emlékszel arra, hogy egyszer csak megjelent egy illat, megérezted is, beugrott valami gyerekkorodból, vagy fiatalkorodból, vagy hát egy helyzetről.
4: Nagyon sok ilyen illat van.
2: A klór, azt most hagyjuk. De olyan úgy.
4: Igen, vannak ilyen. Vannak jó illatok is, és vannak rosszak is. Tehát például egyébként a rosszakra sokkal jobban emlékszem. Tehát van egy-két olyan illat, amitől, ha megérzem, egyből beugrik, hogy valami szörnyűség történt, rengeteget kellett úsznunk, lekéstük a képet, nem értem oda a versenyre, tehát inkább ilyenek.
2: Lekéstél egy gépet, akkor volt egy illat.
4: Hát, biztos, tehát hogy ne lett volna?
3: Az a parázás szaga.
4: De most Törökországban a reptéren azért van egy illat.
7: Köszönöm, Évi.
2: Na!
3: Ne csapjon át rasszistába ez a téma. Most nem...
2: Igen, jó, az, hogy a török repterekkel mi a probléma, a problémája Anettnek, az egy régi történet.
4: Nem tudom.
2: Neked is, na mindegy, megbeszéljük. Tehát vannak ilyen illatok.
4: Vannak ilyen.
2: Én azt gondolom, hogy itt álljunk most le, és a Vogával folytatjuk a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rioszi ékrém szelet multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
9: És a döntő pillanat.
10: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
11: Gól! Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
13: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
14: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
15: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő. A mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál. Debrecen.
16: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség! A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
18: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
19: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
20: Olcsóbb és rövidebb lesz az idei tűzijáték, nagyon alacsony a hazai tavak és folyók vízállása. Tetűzhet a hőség. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítőkutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az eveket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet, ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrészek elérhetőségéről. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt tegnap. Magyar Péter azt mondta, túlárazott szerződések is 17 milliárdos költség helyett. Idén az eddigi töredékéből, valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, de lesz drónshow és fényjáték is az esti rendezvényen. Továbbra is a víz visszatartása a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
6: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszint emelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelent és csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
20: Elmarad a Balaton átúszás, a hétvégén rendezték volna meg, ám az időjárás miatt későbbi időpont mellett döntöttek. Július 25-ére érdemes készülni, de a pontos időpontról jövő csütörtökön döntenek a szervezők. Ma is sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az enyhe szél mellett 35 fok körül lesznek a maximumok. Estétől egy hidegfrontnak köszönhetően feltámad a szél, és több felé várható záporzivatar. A holnap délelőtt esősnek ígérkezik, de délutántól már kisüthet a nap is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesz a csúcs. Változékony időnk lesz vasárnap is. Esőre, napsütésre és sokfelé erős, viharos széllökésekre számít.
21: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Terelésben kell autózni az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között. A külső sávon Tatabánya és Szárliget között lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Az M43-as autópályán Csanádpalota irányába Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak. A 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged északcsomópont fel- és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Adta hírül az Útinform.
22: Sporthírek a Retro Rádióban.
23: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Anglia még mindig az Argentina ellen elvesztett elődöntő miatt kesereg, ösztűz zúdul a szövetségi kapitányra, Thomas Tuchelre. Nem csak a szurkolók, a szakértők sem értik, miért állt vissza a csapat az 55. perc után, azt követően, hogy Anthony Gordon egy remek támadás végén megszerezte a vezetést. A BBC szakírója szerint a német szakember katasztrofális döntést hozott, amikor a saját 16-osa elé rendelte együttesét. Ezzel az angolok magukra húzták rivális, akik elképesztő nyomást gyakoroltak az egyébként remekül védő Jordan Pickford kapujára. Ráadásul a cserék után már 6 védő igyekezett útját állni a rohamoknak, ám nem tudták megszerezni, aztán megtartani a labdát. Ez vezetett, ahogy egy kommentár fogalmazott, az utóbbi 60 év legfájdalmasabb kudarcához. Az angol válogatott holnap este a franciákkal találkozik a labdarúgó világbajnokság bronzmeccsén Miami-ban.
21: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 15 perc, megint 4:10 van, jó reggelt, szevasztok, és hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, sziasztok.
0: És Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Én légdoboltam, Gyuri táncolt, Erdős tesó már elment, tehát nem tudtál vele táncolni, Évit igen, meg nem tudta táncba vinni.
2: Nem, Évi még nem hiszi, hogy fel van erre készülve, nem bízik még magában, de én mondtam neki, hogy szerintem mely jutottál már ide, gyere, szállj velünk, repülj, nyisd ki a szárnyad, de még nem engedi meg magának. Eljön az idő.
0: Eljön az idő. 70-es öreg hölgy létemre a külföldi nyaralás során is hallgatlak benneteket, szuper és vidám üzeni valaki. Aztán egyből jönnek az illatok, és nem érted, hogy milyen illatokat írnak itt le, aztán rájöttem, hogy hülye vagyok, hogy a Voxinak a témája lesz. Gyerekkoromban egy kisváros serdülő csapatában játszottam, és mindig szombat reggel 9:30 voltak a meccsek, és a frissen lenyírt fű picit nedves volt, annak a jellegzetes illata maradt meg bennem. Múltkor az utcán mentem, és ugyanaz az illat volt fűnyírás után, rögtön eszembe jutott, pedig már több mint 30 éve volt, most 48 éves vagyok. Ez az egyik. Nekem nagymamám házában lévő illat mennyire, amire gyerekkoromban azt mondtam, hogy mama szag van, imádtam akkor és most is, rengeteg szép emlék, könnyeket csal a szemembe, üzeni a kamionos Dávid.
3: Ó, a mama illata milyen jó, nem?
0: Igen, az a nagymamák lakásának az illata, ami nem feltétlenül süti, nem feltétlenül egy rossz hajlak, nem feltétlenül egy hanem valahogy az egész olyan jó, olyan otthonos, nem?
3: Igen.
0: Na jó, Vokci el fogja mondani, mi van e mögött.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli, de a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Foga processzor.
0: Hello Vokci, jó reggelt!
5: Hello. Boldog jó reggelt nektek is, sziasztok!
0: Jó reggelt! Na, hát látod, az SMS-ezők egyből tudják, hogy miről van szó.
5: Igen, és a lényeget ragadták meg. Tehát tulajdonképpen nem egyfajta illatról, hanem komplex illatokról van szó, mint ahogy az emlékek is komplexek, és nagyon erősek, és ráadásul 30-50 évre visszamenőre.
0: Bizony.
5: Visszahoznak egy teljes, hogy is mondjam, emocionális és történeti struktúrát. Tehát ezek nem olyan emlékek, hogy jó, igen, emlékszem akármi, hanem mély érzelmi töltöttségű emlékekről beszélünk.
0: Tudod, mi a legmegdöbbentőbb, hogy magam is meglepődök, hogy egy illat milyen filmkockákat hoz elő, ami egyébként nem is tudom, hogy miért lényeges az életemben, de egyszer csak ott van.
5: Így van. És soha a büdös életben nem jött még elő, és egyszer csak oda teremtődött valamilyen módon, pontosan az illat révén.
0: Elmondok egy sztorit. Elmondhatom? Mert tudom, tehát 7 éves voltam, erre emlékszem, akkor költöztünk Németországba, Bonnba. De a lakás még nem készült el, és mi még egy pár napig egy panzióban laktunk az utca végén, ahol laktunk. És emlékszem, hogy nyilván egy szót nem tudtam németül még, de és mentem le, talán anyukámmal, nem tudom, a zebrán. És éreztem egy benzinillatot. De az a benzinillat az más volt, mint annak idején a szociban a budapesti benzinillat. És pontosan kész, ennyi. Képzeld el, hogy ezt az illatot, nem tudom, kb. 10 évvel ezelőtt egyszer csak hirtelen ugyanezt a benzinillatot éreztem valahol, és ez a képsor ugrott be, hogy jövünk le a panzióból, és ott állok a zebrán, és elmegy előttem egy autó, pontosan abban a kereszt, minden megvan, a kereszteződés, minden. Tehát ez a képsor, ha belegondolsz, lényegtelen. Tök mindegy. Igen. Érted? Tehát nem egy nagy emlék, állok egy zebrán hülye gyerekként, érted, és arra megy egy Citroen.
5: Igen, nem a képsor a lényeg, hanem az érzelem, amit éreztél akkor, tehát amit visszahozott az a komplexitás a belső tartalmaidnak. És érdekes, amit mondtál, tehát a helyszín, az évszak, akkor az időjárás, minden visszajön.
0: Minden visszajön. Mint egy film. Tehát tényleg, mint egy felesleges film.
5: És érdekes, hogyha ezt fényképen nézed, vagy elmondják neked, akkor túró, akkor egy, ja, emlékszem, stb. De nem dob meg annyira. És ezt nagyon jól leírta annak idején Marcel Proust, ez egy francia író volt, elég híres.
0: Ő volt a Citroenben?
5: Nem.
0: Tehát ő is látott engem.
5: Igen, ott ment el, igen, és azt mondta, hogy hát ezt leírom.
0: Majd de pöffettek a benzinbe.
5: Igen, többek között ezt is leírta, hát egyébként nem, mert akkor már meghalt, de a lényeg az, hogy ő az akaratlan emlékek felidézésében volt állati jó irodalomban, és róla is nevezték el ezt a jelenséget egyébként Proust effektusnak, mert nagyon szemléletesen leírta a regényeiben ezeket a mozzanatokat, a egyik leghíresebb az a teában már ott sütinek az érzése vagy illata, ami visszahozza, és azt nagyon szépen leírja azokat az emlékeket, amikre, hát ami neki fontosak voltak. Na, azért világítsuk meg ennek tulajdonképpen az okát, hogy ez miért van, és miért van az, hogy sokkal erősebb, ez 10-szer erősebb, mint a látás, a hallás, és egyéb érzékszerveink, tapintás, stb. Által felidézhető emlékek. Ez egyéb érzékszerveink, azok úgy jutnak el az emlékekhez, hogy egy hosszú úton keresztül keresik meg az agyban azokat a részeket, és nem is olyan intenzíven, és nem is olyan mérehatóan, mint a szaglás. A szaglás, képzeljétek el, a szagló ideg az közvetlenül kapcsolatban van az érzelmekért felelős, érzelmeket feldolgozó agyi központtal, nem mondom meg, mik ezek hülye nevük van, valamint az emlékeket kialakító agyi központtal. Tehát rögtön oda csatlakozik be, ami azt jelenti, hogy egyenes út vezet oda, és nagyon gyorsan jönnek elő ezek az emlékek. Ez az egyik oka, tehát a rövidebb út. A másik ok, az pedig az, hogy ezek az emlékeink, ezek általában gyermekkorunkból adódnak. Ezek az első nagy töltető emlékek, első nagy érzelmi alátámasztású emlékek. Tehát ugye az első, hogy is mondjam, karácsony, az első suliari emlékszel, amikor mész először suliba, az első nyaralás a nagyinál, stb. Nyári szünet, első szerelem, első utazás, és stb. Ugye, mint Évinek a lekésett repülő szaga. Nekem
0: a lekésett repülő szaga?
5: Lekésett, mi van? Van ilyen, a lekésett buszszaga például, hogy én arra emlékszek ilyesmire, hogy mikor a gázolaj fröcsög az arcomba, és akkor visszaránt egy ilyen kolbászszagú ember, és de ugráljon fiatal ember, de vannak ilyenek, érted, ezek bejönnek. Na, de mondok én nektek ilyeneket, és hát, ha nektek ezek a standard dolgok felidéznek. Én nekem például annak idején, ugye hát a Marx tér az egy ilyen zárt közösség volt, ugye körbe házak, az első talán ilyen
0: lakóparc. Székesfehérvári Marx tér.
3: Ja jó, mert itt kerestem, igen. Hogy itt Budapesten, ja, hol van.
5: Nem.
0: Na, hát itt az Budapesten a nyugati, nyugati
5: tér. Igen. Négy bejárata volt, egy észak-keleti, déli nyugati, aztán középen egy park, és a parkban egy nagy szökőkút. Na hát annak, amikor azon a borzalmas, iszonyú meleg nyarakon a szökőkút peremén ülök, lógatom a lábamat, nézem az ebihalakat benne, és a víznek a párája, hogy a köpő béka, hogy fröcsköli szét a vizet, és ahogy az csorog, és annak a párának az illata. Tudod, mondjuk egy kicsit ilyen algás, meg is tudom.
0: Kicsit poshat?
5: Kicsit poshat, igen. Ugyanakkor próbálkoznak benne a klórral is, hogy olyan nagyon ne poshadjon meg, de ennek a komplex illata keveredve, mivel ez egy zárt tér volt, nagyon kicsi volt a szellőzése, csak négy oldalról egy keskeny bejárat, éppen két autó befélt rajta, és akkor betámadott a húsleves, rántott hús, és az uborka salát, a komplex illata, mert mindenki azt csinálta vasárnap,
0: igen.
5: És ez így megrekedt a szökőkút fölött, így megállt. És ez olyan emlék, tehát akkor így félrefordulok, és akkor látom, hogy a Borgezsa csapkodja azért a hintával a vasat, ugye, mert ugye állandóan ezt gyakorolta, ő volt a bajnok. Akkor az Ildikóék ott azért ugróiskoláznak, aztán, mit tudom én, a cifrájék ecipeciznek a homokozóba, tehát teljes ilyen komplex sztorik jönnek elő, érted, ebből az egész.
0: Neked nem is volt barátod?
5: De volt, csak mindenben nyertem. Tehát én tudod,
0: nem csak most, én látom, én is már te mozida, tehát ott üsz a szökőkút szélén, a poshat pára és a rántotus illata, és mindenki játszik, mindenki boldog, tehát csak te nézel ott a lábaid közé, és hogy most mi van.
5: Jó, hát igen, elmondom, akkor anyám három műszakban dolgozott, és vasárnap sem volt otthon, tehát nálunk nem jött le a leves meg az illató.
0: Hova menték ajánlni innen?
5: Hát annak ellenére, hogy az Ildikó voltam szerelmes, egy másik csajhoz jártam, nekik volt rántotusuk vasárnap.
0: Ja, tényleg, azt mesélted, a rántotusos csaj, igen.
5: Igen.
0: Vajon mi lehet vele?
5: Igen, tehát én gyakorlatilag egy nagyon jó voltam gyerekkoromban. Úgy is mondjam, már akkor részrehajló voltam. Hát nézd, kajáért bármi.
0: Ma is van a golddiggerek, ez most ne szégyeld.
5: Persze. Igen, az a 50-es évek golddigger.
0: Rántott húsért.
5: Helyen rántott húsért. Na, mindegy. De szóval, érted, na ilyen, na, akkor mondok nektek éneket, lépcsőházszag megvan?
3: Meg.
5: Budapesti lépcsőház, na az például, azt is ismerem. Aztán, ti játszottatok lépcsőházban egyébként? Nem, gyerekkorunkban állandóan ott volt,
0: nem.
5: Hogy a szar idő volt, nem?
0: Nem, tudom, hogy van ilyen, látom ilyen filmeket, de én nem. Lépcsőházszag nincs. Mondjad.
5: Akkor mit tudom?
0: Nekem a vasútnál volt mindig ez a sínek alatt ez a fa, és annak volt, ami irtózatos.
5: Az olajos
0: talp, igen.
5: Olajos talpfa, igen.
0: Az
5: a csavargásainknak a szaga.
0: Igen.
5: Mi szintén forró nyár, és akkor patyogunk a sínek között, és igen, az a talpfa szag. Én azt szerettem egyébként.
0: Ahogy te mondod, pontosan úgy.
5: és akkor innen támadtunk mindig a kertekbe. Vagy kukoricát loptunk, vagy dinnyét loptunk, vagy hát vizé gyümölcsöket.
0: A lopás szaga, mondd ki.
5: A lopás szaga, így van. Szintén az ingyen kaja, így van.
0: Ingyen kaja és lopás szaga. 50-es évek goldigerje, igen.
5: Igen, mondom. Aztán, várjátok, vizes széna megvan? Vagy a frissen vágott fű például. Hát. Nem?
0: Nekem egy városi ember vagyok. Aha, de volt ilyen, csak nem azt mondom, hogy fú, nagyon. Igen?
5: Friss kenyér, tehát friss péksüti. Mi a pékekhez is jártunk annak idején. Tehát
0: lopni
5: ott
0: tudom.
5: Ott adtak nekünk, tehát oda leültünk, és akkor mindenki
0: kapott. De én például nálunk az utca végén, ahol most McDonald's van, régen ott volt egy hentes. És az a hentes, ahova bementek az emberek, kajálni is. Tehát ugye a kolbász papírtálcán mustárral, meg a grill csirke is ott pörgött az ablakban, plusz ugye hentes. Uh-huh. Annak igen. Volt egy ilyen komplex szaga. A grill csirke, a kolbász, a mustár és a hús szag,
5: azaz.
0: Ami ez iszonyat kellemes volt. Nagyon-nagyon jó emlék.
5: Aztán, hát ilyen biztos megvan, hogy a klóros víz és a naptej, hát hogy ezt az évének közé. Uh-huh. Azt csodálom egyébként, Éva, hogy neked a rossz emlékeket hoz vissza az illat. Tehát ez általában nem így szokott lenni.
3: Nem csak, hogy rossz, tehát azért, mert hogy sok rossz dolog történt, de például a kenyér illata, meg a nagymama illata, tehát tudnék jókat is mondani, de én most inkább a rosszra fókuszáltam, mert arra gondoltam, az jutott először eszembe, látod?
5: De ezek úgy ki szoktak ürülni az ember szervezetében.
3: Hát nekem olyan mélyen vannak foga. Ja. Tehát, hogy az én komoly pénzt fizetek azért, hogy ezt feldolgozzuk.
5: Hoppá. Ja, hogy te ezen dolgozol? Aha, értem.
3: Hát itt a csapat segít, látod?
0: Uh-huh. Igen.
5: Ja, ez inkább elmélyíti ezeket. Na mindegy, jó, oké. Te tudod. Aztán régi könyvek illata.
1: Igen, a könyvtár. Én imádtam könyvtárba járni, mert annyira szerettem, szagoltam is a könyveket ott a sorok között, mert nagyon-nagyon szerettem.
0: De az olvasás nem érdekelt, ugye?
1: Hát már, nem igazán.
2: Már nem úgy jött a sorokban szimatol könyveket.
5: Más a sorok között olvasta, pedig ott is ott szagolgatsz. A sorok között úgy érted, hogy a könyves polcok között,
1: igen,
5: ugye?
1: Igen.
5: Jó, azt hittem a sorok között szagolgatsz.
1: Nem. Meg a tornaterem, tehát annyira...
5: Azaz. Na, az nekem nagyon rossz emlék.
1: Igen.
5: Á, akkor már értem az Évit. Nekem a tornaterem, az nagyon rossz emlék.
3: Hát, a sport szaga?
5: Nem a sport, hát igen, az élsport, ugye, és utána meg ráadásul testnevelő tanár lettem, tehát amikor először bementem tanítani, Jézusom, mi? Hülye vagyok én? Nem vagyok normális. Hát igen. Aztán utána változott a dolog. Igen, aztán ide tartozik a krétapor természetesen. Ugye a fenyő, meg a karácsony illata, az ugye azt nem kell elmondanom. De ilyen például benzingázolaj, ja, erről már beszéltünk.
0: Én arról az speckó benzin illatról, ami nagyon menő, de egyébként azt szeretném, én is szeretem, de...
3: Én is nagyon szeretem a benzin illatot.
5: Aztán a friss aszfalt, az megvan nektek? A frissen felkent aszfalt.
0: Igen, nem a kedvencem. De miért? Neked?
5: Nekem azért kedvencem. Megmondom, vannak ilyen kedvenceim. Például a kukásautó szaga is kedvencem. Amikor jött a kukásautó a térre, az izé volt, az örömünnep volt. Hát azt már többször beszéltetek róla, a kukapörgetés, stb.
0: Igen.
5: Tehát ők hőse. Az 50-es évek, a Goddigereknek az 50-es évek hősei voltak. Testvér, páros, igen. Az, a friss aszfaltszaga az pedig az azért volt érdekes, mert akkor újították fel, vagyis hát akkor készültek a jó dolgok ott a téren, és amikor aszfaltozták az utat, utána tudtunk, mert addig ilyen murvás föld ott volt, és akkor aszfaltozták az utat, utána már tudtunk bicikli versenyeket csinálni, és akkor vártuk ott, ültünk és vártuk a biciklim sem volt természetesen, azt is úgy loptam, tehát ott vártuk most, mert tulajdonképpen nem loptam, csak elhoztam, aztán visszavittem, versenyeztem vele egyet, azt visszavittem. Én gyakran volt, gyakran voltam így. Például, amikor féltem, hogy lekésem a vonatot, akkor is mindig biciklivel mentem, csak nem az enyémmel. De visszavittem, miután hazaérkeztem, tehát rendes voltam. Na szóval a lényeg az, hogy mindenkinek, érdekes, hogy ezek a standard illatok, de mindenkinek más az élménye, de a fontos az, hogy gyors úton kerül be az agyba, pontosan a szaglás által, hogy nagyon érdekesen kapcsolódik az agyhoz. Másrészt pedig az első élmények jönnek általában vissza. Később ezek az élmények megsokszorozódnak, ugye, és ezért, hogy is mondjam, kiégnek, ugye, és nem lesznek jelentősek, illetve azért nálunk, bocsinálunk, vannak azért ilyen élmények, mert nálunk aztán később is voltak első élmények. Tehát amik olyan intenzívek voltak, hogy amik esetleg gyerekkorunkban nem fordultak elő, ugye?
0: Én sejtem, miről beszélsz, és én szerettem volna, hogyha erről hosszan beszélünk.
5: Ezek általában nem annyira publikusak.
0: Nem, meg ugye van az ellenkező is, tehát a kellemetlen ilyen illat, de ugye van a nagyon... Na mindegy, jó, de lejárt az időnk, mert...
5: Már tudom is, hogy mire gondolsz.
0: Tudom, hogy tudod.
5: Vidi nem büdös.
0: Maga, állj le, mert ilyenekről nem beszélhetünk.
5: Igen. Rádobom a kályhát.
0: De ezt nem hiszem el. Ezt csak a Voga meg én tudom.
2: Igen, meg én is.
0: Igen, meg te is. Te is tudod? Bocsánat, Anett, te is tudod?
1: Ott voltam azon a bulin.
2: Nem,
0: ezen nem voltál ott. A Voga meg én voltunk ott.
5: De amikor
1: nem
5: meséltünk.
1: Azon, akkor... Amikor meséltünk.
0: Ja, amikor elmeséltünk.
5: Az Anett ott állt a függönyben.
1: Jézusom, nem.
0: Az nem ő volt. Nem, az... Gyerekek, belterjesség kezdett válni ez a...
5: Jó van, na. Ez a nem pis... ő volt a büdös lány akkoron.
1: Jézusom!
0: Vokci, annyira
5: kellemes. Csőkutya, nincsen vagyok.
0: Szia.
3: Megcsinálja a balhét és lelép,
0: nem? És lelép. Már itt sem vagyok.
3: Mondtad, hogy hagyja abba, de még két mondat és lelép.
0: Istenem, de
1: majd
0: jó volt.
1: Majd elmeséled.
0: Hát majd egyszer a Vogával közösen elmeséljük. Na, még üzenik, hogy nagyapám cigizett a piros kereklámpás ladában a 90-es években. A cigaretta és az Ax Afrika együtt beleívódott az üléskárpitba, mindig érezhető volt, és nem volt kellemetlen. Szökő évente párszor érzek hasonlót, mindig a gyerekkorom jut eszembe, Zsolti. És még egy, 80-as években nyaraltam Salgótarjánban, amikor a hárs virágzott. A mai napig a hárs illatára ez az akkori élmény ugrik, beüzeni tekila.
3: Egyébként a cigire visszatérve emlékszel, vagy persze, hogy emlékszel, egy ciginek van az, amikor meggyújtod, van egy olyan nagyon jó illata. Uh-huh. Én arra nagyon igen. Emlékszem gyerekkoromból.
0: Na, gyerekek, ebből most ennyit, és a mai nap legjobb pillanatai jönnek mindjárt. Évi?
3: Hát rájöttünk arra, hogy mindenkinek van a gyerekkorából egy-két olyan sorozat vagy filmzene, amitől valamiért félt, és mi összegyűjtöttünk párat, és megbeszéltük, hogy miért féltünk tőle.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 9:50, itt a Pitafuti írja, hogy na most kérek egy VIP jegyet a Voxi sztoriához. Valamint, sziasztok, Szki, Vogan még 2-3 körbe is fordult a 4 méteres gerendával a porcelánboltban, mire sietősen távozott.
2: Legjobb kép, tényleg ez csak...
3: Vigyázz ott a János, hogy lerúgjon mindent, igen.
1: Ez tényleg a legjobb kép, Fogazó Isti írta, ragyogó. Köszönjük szépen, a mai nap legjobbja, Évi.
4: Rájöttünk, hogy mindenkinek van a gyerekkorából egy-két olyan sorozat, filmzene, amitől valamiért nagyon parázott, mi összegyűjtöttük ezt, és beszéltünk róla, hogy miért féltünk.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Ez nagyon érdekes volt tegnap, és látjátok, hogy a semmiből születnek a témák. Anett valahogy nem tudom, nosztalgiázott tegnap, azt mondja, most olvasott egy interjút Kudlik Júliával, és Kudlik Júliával mindenki szeret nosztalgiázni, annál is inkább, mert egyrészt egy gyönyörű nő, és egy gyönyörű nő volt akkor már, és egy olyan ikonikus tévéműsornak volt a műsorvezetője, ami mindannyiunk emlékébe benne van. És akkor elkezdtél Anette a Deltáról rajongani, ugye?
5: Igen, mert hogy eszembe jutottak, hogy én mennyire szerettem, amikor kezdődött a Delta, mert mindig valamilyen tudományos dolgot mutatott be, és ezt nagyon, nagyon imádtuk mi családon belül. Nekünk ez egy olyan műsor volt, ahova...
1: És utána beszélgettetek a tudományról?
5: Nem, csak úgy ilyen baromira érdekes volt. És hozzáteszem, nagyon szerettük a anyukám és apukám is a Kudlik Júliát, és hogy valószínűleg ez is közre játszott.
1: Befogadtátok volna.
5: Hogy igen, szívesen székutassa jöhetett volna, ha úgy gondolja.
3: Szinte ott ült az asztalotoknál, amikor beszélt a tévében, mi?
5: Szinte igen.
1: De Kudlik Júlia tényleg egy ikon. De, amit mondani akarok, hogy Anett mondta lelkesen az ő boldog gyerekkorát, tehát hogyha most igen, még jó. Hagytuk volna beszélni, még mondja, hogy a tudomány és a család az mennyire összefonódott, milyen akkor Júlia által.
5: Igen.
1: Igen.
3: És... A tudomány és a család székutasson.
1: Igen. Na de erre, Gyuri, te is reagáltál erre tegnap.
3: Hát persze, én akkor kaptam fel a fejem, amikor kimondta a Deltát, mert én nekem beugrott abban a pillanatban, hogy hogyan rettegtem a zenéjétől. Tehát, hogy ez, figyelj, én ezt mondtam az Anettnek, egyből bevillantak azok az elmosódott horrorisztikus képek, amikor az a síelő ember ott küzdi fel magát valami kék vízében, mosódásba. Ó, sajnálom. Meg aztán ott volt egy
1: mindenki meghalt, csak Júlia él még.
3: A repülős, jó.
1: Az is meghalt.
3: Oké.
1: Okay. Elmondom, mi mindenki halt meg. Ezzel a főcímmel kapcsolatban. Tehát a síelő ember már meghalt. Mindenki, aki a vulkán alatt volt, meghalt. Uh-huh. A MiG-19-es pilótája sem él már.
3: Hát nem lett jobb a kedvem. Tehát ugyanúgy para ez.
1: Gyerekek, itt van egy élmény és két gyerek két különböző háztartásban. Az egyik boldog, családdal tudományról beszélnek még az esti párizsi kenyér közben. A másik meg a kanapé alatt retteg. Ettől.
3: Tudod, elindítod, és nézd meg karom.
5: Hát nem tudom, Gyuri.
3: Hogy lehetett ilyet? Ilyet hogy lehetett egy műsor alá tenni? Ez olyan, mintha tönkrement volna a tévét.
5: Mert Ati egy rossz minőségű.
1: Hát ebből nincs jó minőségű.
3: De. Ez maga a minőség.
1: Jó, gyerekek, én azt szeretném most, ha elmondanátok, hogy most mit láttok? A gyerekkorotokba visszatudtok-e menni? Hol vagy most? Te ezt minden héten egyszer meg kellett hallgatnod.
3: Én kezdtem, volt, amikor én ezt meghallottam, én ott elhagytam a helységet. Tehát akkor a nappaliból én elhúztam.
1: Ez a nappaliba volt, vagy lenne az étteremben?
3: Nem, ez a nappaliba. Étteremben nem sokkoltuk a vendégeket ilyenekkel, mert elhúztak volna. Ott rendes zene volt.
1: Na jó, akkor menjünk egy picit tovább. Itt félelmetes zenékről kezdtünk el beszélni, ezek lehetnek sorozatzenék, főcímzenék, és akkor Évi, te elárultad, hogy mi volt neked a rémisztő.
4: Hát nekem a cápa zenéje volt teljesen rémisztő, tehát ne haragudj.
5: Ezek után bemertél lenni a vízbe.
1: A nyílt vízi, olyan írva, a nyílt vízi úszó.
4: Jó, de gondoljatok bele, megnézted ezt a filmet, és vár... Na is mondom.

0: félelmetes.
1: Hát félelmetes, de azért hozzá kapcsoltad a filmhez, hogy jön.
0: Tehát te megnézted a filmet.
1: Hát megnéztem, de nem kellett.
2: Azért lássuk be, ez az a zene önmagában is elviszi. Tehát a film az úgy kullog a zene után. Tehát annyira durva ez a zene.
0: Milyen képek jelennek meg előtte, Dévi? A mezővásárhelyi fekete lyuk?
1: Például az is azonnal ben van a szemembe. A másik meg az, hogy úszom a tengerbe, és hogy jönne valahonnan, de nem jön.
0: A cápa. Most még mindig az izéről beszél? Ja, jó.
1: Jó, hogy oda tettem a végére, mi?
0: De jó, igen.
2: Cápa, ez jönne valahonnan, de nem jön.
1: Egyből tudtam, hogy kell még egy szó. Tehát én rettegek a filmtől is, én nagyon sajnálom, hogy megcsinálták, és nem is javaslom, hogy mutogassák.
0: De helyes. Nem is javaslom, hogy mutogassák ezt a filmet. Gyönyörű. Nézzük a következőt, ezt kidobta be. A Twin Peaks.
3: Én. De na, ettől nagyon féltem. Ura még.
0: Már félsz, hogy még?
3: Nem, nagyon, rossz emlékek jönnek
2: el. Ez zseni, ez a zene. Ez kellemes.
3: Nem.
0: De jó, hol látod most magad, kis Anett?
3: Én most egy takaró alatt székutason.
0: És ezt mindig ki lett neked készítve?
3: Volt a kanapén. És képzeljétek el, hogy én akkor mertem levenni a takarót a fejemről, amikor már ilyen kedvesebb hangok voltak.
0: Tehát amikor a szereplők megszólaltak már.
3: Amikor a szereplők megszólaltak, és úgy éreztem, hogy most már így nyugalom van.
0: Tudom, nekem ez meditatív, ez ilyen, gyakorlatilag, hogy most valaki masszírozna engem olajjal.
3: Nekem.
0: Akkor úgy bele tudnék bódulni.
2: Egy romantikus randit is el tudnék képzelni, így a lefestésként.
1: Én szerelmes tudnék lenni.
0: Erre a zenére?
1: Igen.
3: Eleve nekem a sztori nagyon beteg volt, és valószínűleg ezzel kötöm a filmzenét, amiről az előbb.
0: Tehát ha nem láttad volna a sorozatot, akkor lehet, hogy tetszene.
3: Akkor lehet, hogy tetszene, de miután tudom, hogy abban a sötét kisvárosban mi minden történt.
0: Én egy sötét 13. kerületi Thai masszázs szalomban látom magam.
2: Ahol mi
0: ahol azt mondja a masszázsnő, hogy forduljon meg, Gábor.
3: Hát én meg tudod,
2: becsukom
3: hogy...
2: az ajtót, Gábor. És felrakom.
0: Igen.
3: Én meg egy erdő közepére épült kisvárosban.
1: Én is ott látom magam Gáspárral.
2: Gábor, most elindítom a Twin Peaks zenéjét, lazuljon el.
0: De ez jó ez a zene, szerintem teljesen harmonikus.
2: Most jön a grátis, Gábor.
3: Ti láttátok ezt a sorozatot?
2: Nézegettük.
0: Ja. Ami a Gyurira hatott nagyon, az ez.
2: Vaj, a polip. Figyelj, hát hallgass meg, mi a rémálom az elmúlt szában.
3: Nem.
2: Na ez azért beszarató, hogy bocsánat.
0: A polip ugye ez az olasz bamba felügyelő, ugye?
3: Igen, a Cattani volt talán, vagy hogy...
0: Igen. Ezt néztétek, család, ez jó, ez jó sorozat volt, amúgy
2: néztem. Én nem jutottam túl a főcímen, én azt tudom, mi volt ebben a sorozatban.
3: Én nagyon szeretem.
0: Ezek hallod, hogy hegedűk, vagy neked ezek fűrészek?
2: Nekem ezek a gyilkos hegedűk.
0: Na jó, Gyuri, akkor ehhez mit szólsz? X-akták.
2: Miért van az, hogy a 90-es években az egész tévé arról szólt, hogy parázzunk? De komolyan.
1: Én nagyon féltem, hogy jönnek.
0: De igen, például ebbe fütyülnek vidáman.
1: Nem, de mit érdekel, hogy fütyülnek? Hát te nem féltél, hogy jöttek az UFO-k?
0: Fütyülészik valaki.
1: Értem.
0: Hát gyerekek, itt van egy elhangolt hárfa és egy fütyűrészű csáró.
2: Ez az a dallam, amire azt gondoltam, ha egyszer megjönnek az UFO-k, tutira ezt fogom hallani, mert ezt sugározzák. Igen. Magukból. Ez annyira para.
0: Én nekem ezt a tök vidám.
3: Nekem ez ilyen sikolt.
0: Nekem én simán el tudom képzelni, hogy Charles Bronson... Most már nem.
2: Addig talált egy jó technóváltozatot belőle.
0: Az elején még el tudtam képzelni, hogy Charles Bronson ott megy a prérin, és kilóg egy dekka szájából, és mindjárt eléri a kocsmát, és megkapja az első viszkijét. Tehát én... Ez már nem.
2: Mesélj, de mi történne a Time of Sessalomba erre a zenére?
0: Gyerekek, ami félelmetes, és ez nem főcímzené egy filmnek, de azt mondom, hogy mindenki számára ismerős lesz.
2: Oh. Jesszus.
0: Ez egyértelmű.
2: Jó ütene van.
0: Gyerekek, ez a Pszichó.

0: ez... Méghozzá a zuhany jelenet.
1: Ez neked, neked a toppal,
0: hát nekem igen, én nagyon sokszor voltam zuhanykabinban. És méghozzá, ugye ma már vannak ezek a modern plexi vagy üveg, de a zuhany függönyös. Sose tudtad, mi van kint.
1: És rátapadt a zuhany függöny, és az önmagában már megérdemli ezt a zenét, ahogy tapad a zuhany függöny.
0: Igen, igen. Tehát ez, ez önmagában, amikor le vagy választva a külvilágtól egy zuhany függöny által, ami ha szállodai belülről penészes is. És tényleg az a fajta kiszolgáltatottság, hogy ott tényleg bárki lehet egy késsel, egy, de mindegy, akár
1: hányszor
0: egy
1: pohár. Fordult meg a fejedben, mikor elhúztad az zuhanyfüggönyt, és úgy készültél, hogy lehet, hogy lesz itt valaki.
0: Nagyon sokszor, és akkor mindig elrántom a zuhanyfüggönyt. Emiatt, a pszichó miatt. Nektek ez nem volt félelmetes?
2: Nem zuhanyoztam nagyon így, de ez a zene, ez szerintem nagyon félelmetes.
0: De mindig izé társakkal zuhanyoztál, nem? Mikor volt az első zuhanyzásod?
2: Egyedül.
1: Hát már az olimpia után, ugye?
2: Hát nem, hát én 8 éves korom óta egyedül zuhanyzok.
0: 8 éves korod óta egyedül zuhanyzol?
2: Igen. Utána
0: olyan... Szukor Csett a másod volt, mert az egy...
2: Cseh Laci.
1: Ez egy másik esemény. Mikor a Cseh Tamás zenélt a zuhanyzásodhoz.
0: Várjál, ne, én szerintem ne, ez, ez egy nagyon félelmetes főcímzene volt, nem tudom, felismeritek-e. Na?
2: Nem tudom. Nekem nincs még.
0: Félelmetes vagy nem?
2: Igen, para, igen.
1: Para.
2: Nekem olyan
0: most már nem, most már diszkó.
1: Ez hát kicsit ez olyan, mint hogyha először félsz, hogy ki van az zuhanyfüggöny mögött, és elhúzod, és a haverod.
0: Ez olyan.
2: Ez olyan, igen.
0: Ez a tett hely volt, és ez ezt mindenki ismeri.
1: Tudom, a régi Batman, ugye?
0: Majdnem olyan, igen. Figyelj. Hangulatváltás. Ez para vagy kedves?
1: Hát ez,
0: kedves.
1: Ez pszichopata.
0: Ez pszichopata, ugye? Szerintem
3: is. Én ma reggel az egyik csatornám ment ez a sorozat, és hallottam a zenét, és nekem nagyon tetszett. Én nem féltettem.
0: Neked milyen, Évi?
2: Hát ezen például, ezen a részen el tudnék így andalogni.
3: Igen.
1: Tényleg?
0: Ebben van valami elmebeteg.
1: Ez az, amikor egy elhagyatott vidámparkban kikötöz egy sorozatgyilkos, az az.
0: Ez megszállott, egy megszállott igen. Sétál föl alá.
1: Ezért tetszik az Évinek.
3: És most...
2: Nem érzitek, hogy ilyen lágy,
3: igen.
2: Lágy,
3: egy tengerparti andalgos este. Igen.
1: Nem ott van benne az a rémisztő nyugtalanság. Az,
0: sötét van, egy mocskos, esős, müncheni macskakő, ahol most vagyok én.
1: És mögötted léptek.
0: És mögöttem léptek. Ez csak álcázza a jó kedvet, a keringőt. Ez nagyon kegyetlen ez a zene.
2: Ebből kiderült, hogy majdnem egyforma az ízlésünk.
0: De ez nem is ízléskérdés, hanem az, hogy milyen traumákat, igen, a lelkivilágod milyen traumákat tud előkaparni egy ilyen zene. Mi az asszociálod, mi történt a gyerekkorodban, hogy érezted magad gyereket? Nagyon mélyre mentünk,
2: igen.
0: Barátaim, csak mondom.
2: Igen. De hogy menj, csak belőlem jött ki a szerelem, az nem tudom, észrevettétek-e.
0: Csak belőled.
1: De neked
0: de rossz helyen.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 6 perc múlva, valaki már búcsúztat, menjünk D-vitaminozni, de ez még nem a nyaralásunk, még vagyunk egy hétig.
2: Igen.
1: Ja, drága Bocsi, nem engedhetsz minket bele a hétvégébe a kamionos SMS okosságai nélkül. Könyörgöm, oszd meg velünk újra. Kicsit Bob.
3: Igaza
1: nem
3: van.
1: Tudom.
3: Igaza van Bobnak, erre mindjárt szüksége van, hogy azért legyen némi vonalvezetőnk a hétvégére.
1: A kamionos SMS?
3: Így van. Mit csináljunk, mit ne csináljunk. Igen.
1: Jó reggelt. Jó reggelt nektek azért a kamionosról, amit mondol, hogy a keleti koszos, büdös, stb. Jó lenne megnézni, hogy egy nap a kamionos 13-15 órát tud dolgozni. Plusz a cég túlhajtja ezen felül is. Na most 15 óra vagy 17 óra túlhajtással. Munka után legyen neked kedved mennyi fürödni. És megnézi azt, hogy mennyit kap egy keleti sofőr vagy egy belga sofőr. Hogy fizessél 5-8 eurót egy dussolásért. Ebből a nagyon kevés fizetésből összeszámolódik egy hónapra, az nem kevés pénz, és még a többiről nem is beszéltünk. Ezen felül megtanulni két nyelvet azért, mert meg kellene gondolni, hogy mit mondtok. Mert hogy megtanulsz két nyelvet, és az nem épp olyan egyszerű, meg az Évike is mondja, hogy vezetés közben. Vezetés közben az útra kell figyelni. És melyik két nyelvre gondoltatok, a franciára és a belgára? És mi lesz a többi nyelvvel? Olasz, svájci, osztrák, cseh? Melyiket soroljam még? Ez azért egy mű.
4: És te meg egyre jobb vagy.
1: Köszönöm, igen, előadom. Igen,
3: úgy illem az Évit, hogy őt megemlítette ebben az örökérvény monológban.
1: Igen, Évi van benne egyedül.
3: Ez nekem, ez a Hall of Fame, SMS Hall of Fame is.
1: Nekünk ki van a falon, tehát ez most már itt marad.
3: Évi, illem, na mindegy. De legalább tudom, hogy a hétvégén mi lesz, mindenki tudja.
2: Dusolás.
3: Az lesz. Azt ne felejtsétek.
1: Gyerekek, abba gondoljatok bele, hogy egy kamionos vagy, aki valahogy egy rádióműsort hallgat, felhúzza magát egy témán, és onnan írja nekünk ezt az SMS-t, és ez odáig jut, hogy közkincsé válik, nem csak közkincsé, hanem újra és újra kérik, és nekünk ki van ragasztva a falunkra.
3: Nézd, nem csodálkoznék, ha hamarosan valaki fali áldást hímezne belőle. Szívesen fogadjuk, ha valaki elkészíti.
1: Na jól van, jön Vágó Piros, szép hétvége kezdést vele, és mi egy picit pihenünk, és találkozunk hétfő reggel, 6:08.
3: Viszlát!
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Hétfőn 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: Műsorajánló.
0: Két este, két világsztár és egy felejthetetlen zenei élmény a Balatonnál. Augusztus 7-én az Earth, Wind & Fire Experience hozza el a funk, a soul és a diszkó legnagyobb slágereit.

0: hétvégén a Retro Rádiót, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy páros belépőt nyerjen az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i, vagy Gregory Porter augusztus 8-i koncertjére a Palóznaki Jazz Picnicre.
1: A Retro Rádió hétvégén is felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóidnak.
0: A Retro Rádióval ön is élvezheti a Palóznaki Jazz Picnic különleges hangulatát.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
7: A Praktikerben.
6: Júliustól.
7: Júliustól.
6: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
10: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: Mosógép! Meg a árparádé! Telefon! Meg a árparádé! Vasaló! Szintén meg a árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
12: Hello! Hol tudok százas benzint kedvező áron tankolni?
13: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
12: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után...
1: Hírek a Retro Rádióban.
16: Tovább erősíti a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Nagyon alacsony a hazai tavak és folyók vízállása. Két arcát mutatja a nyár a napokban. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítőkutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az eveket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrészek elérhetőségéről. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítenek a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, hogy senki ne kattintson a linkre, ne adja meg az adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jeleztem, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Továbbra is a víz visszatartása a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
7: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
16: Elmarad a Balaton átúszás, a hétvégén rendezték volna meg, ám az időjárás miatt későbbi időpont mellett döntöttek. Július 25-ére érdemes készülni, de a pontos időpontról jövő csütörtökön döntenek a szervezők. Ma is sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az enyhe szél mellett 35 fok körül lesznek a maximumok. Estétől egy hidegfrontnak köszönhetően feltámad a szél, és több felé várható záporzivatar. A holnap délelőtt esősnek ígérkezik, de délutántól már kisüthet a nap is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesz a csúcs. Változékony időnk lesz vasárnap is. Esőre, napsütésre és sokfelé erős, viharos széllökésekre számíthat.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Üdvözlet a Retro Rádió hallgatóinak, Vágó Piros vagyok, és el is érkeztünk a péntekhez. Ráadásul nem is akármilyen péntekhez, hiszen déltől játékkal várom majd önöket. Addig is jönnek majd a slágerek az Eddától, Kate Ryan-tól, most pedig már is Kim Wilde-dal kezdünk.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

Retro Rádió, a régen öngyújtós, most már inkább telefonnal világítós. Éjjel érkezemet hallottuk már, mint a koncerteken a Retro Rádióban. Egyébként pedig folytatjuk majd mindjárt a Bengals-szel, és már a Depeche Mode szól az Enjoy the Silence-szel. Déltől pedig indul majd a hétvégénk, amiben az Earth, Wind and Fire funky szólos bulijára lehet belépőket nyerni, vagy pedig Gregory Porter jazzes, kicsit visszafogottabb világába ellátogatni majd a Palóznaki Jazz Picnic-en. A helyszín tehát ugyanaz, de két különböző nap és két különböző élmény, ahová visszük majd a hallgatóinkat. Déltől

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Bruno Mars és a Locked Out of Heaven, és már is indítom majd a Eurythmics-el a Sweet Dreams-et, a szinti pop műfaj egyik klasszikusát. Rápillantottam az SMS falunkra, itt van Iri üzenete. Szia Pirka, üdv, itt vagyok.

mint mondjuk máskor így a reggeli órákban, szóval ebből én már arra következtetek, hogy nagyon sokan elindultak a Balaton felé, szóval akár még csak egy balatoni útra is vigyenek megfelelő mennyiségű folyadékot, meg persze bennünket is. A slágerekkel folytatom, Machine Mouse, Eurythmics, már is a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei retro rádió. A hétvége zenész sztárjai, az Earth, Wind & Fire és Gregory Porter visszajárnak Magyarországra. Utóbbi, aki sokak számára fogyaszthatóvá és szerethetővé tette a jazz zenét azzal, hogy gospel soul elemekkel bővítette, ő is többször járt már Magyarországon, vele is találkozhattunk, akár a Veszprém Festen, vagy pedig a Margit szigeti szabadtéri színpadon is. Ezúttal pedig a paloznaki jazz pikniken lép fel ő is, illetve az Earth, Wind & Fire Experience formáció is. Déltől indul majd a játékunk a belépőkért, mert hogy ilyen szuper élményekben részesítjük hallgatóinkat, és persze közben szólnak a slágerek addig is. Most éppen a Communards-szal folytatom. Don't leave me this way.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 87, Vaya con Dios és a Néna Nana. Ezt is meghallgatjuk hamarosan. Mint ahogyan a 2000-es évek elejéről a Maroon 5 és Christina Aguilera a közös felvételét is. Jó kis táncos, Moves Like Jagger, 11 óra után, tehát ezeket is hallhatják majd a Retro Rádió hallgatói.
1: Műsorajánló.
2: Két este, két világsztár és egy felejthetetlen zenei élmény a Balatonnál. Augusztus 7-én az Earth, Wind & Fire Experience hozza el a funk, a soul és a diszkó legnagyobb slágereit. Másnap a kétszeres Grammy-díjas Gregory Porter varázsolja el Palúznakot egy felejthetetlen jazz

0: shake it.
1: Hallgassa hétvégén a Retro Rádiót, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy páros belépőt nyerjen az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i, vagy Gregory Porter augusztus 8-i koncertjére a Palóznaki Jazz Picnicre.
2: A Retro Rádió hétvégén is felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: A Retro Rádióval ön is élvezheti a Palóznaki Jazz Picnic különleges hangulatát.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
9: Szín 15 év után visszatér hozzánk. Szín koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
10: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi!
1: A reklám után...
2: Hírek a Retro Rádióban.
11: A közlekedés biztonságról indult társadalmi párbeszéd. Top 50-es magyar bűnözőt fogtak Szlovákiában. Földrengés volt Új-Zélandon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul, nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás. Emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az 5 téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebességellenőrzés és az e-rollerek. Több civil áldozata is van az éjszakai orosz támadásoknak Ukrajnában. Odesszát és Herszont érték légi csapások. Legkevesebb 3 életüket vesztették, és több mint 10 megsebesültek. Civil infrastrukturális létesítményeket, óvodát, vallási épületeket és lakóházakat ért találat. A legkeresettebb bűnözők listáján szerepelt az a magyar szökevény, aki Szlovákiában fogtak el. Kábítószerkereskedelem és csalás miatt ítélték el a 64 éves embert, de nem ment börtönbe, helyette a szökést választotta. Európai elfogató parancs volt ellene, a top 50-es listára is felkerült. Végül Sturovóban fogták el a magyar és szlovák nyomozók közös akciójában. A kiadatásáról már intézkednek. Erős földrengés rázta meg tegnap Új-Zéland déli szigetét. Az 5,9-es erősségű földmozgás hatására Te Anau településen megremegtek az épületek. Komolyabb károkról és sérülésekről nem érkezett hír, hogyan kihirdették a cunami riadót, de később lefújták a riasztást. Hidegfronthoz ma záporokat, zivatarokat, már is mondom a részleteket az időjárásról. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néhol jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
1: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Összeállt már az ezórai kínálat is, én pedig köszöntöm a Retro Rádió hallgatói 11 óra után lassan 5 perccel. Kiss, I was made for loving you, vagy a Hungária és a Csók király, igazi klasszikusok. A Jazzúval kezdünk, Vágó Piros vagyok, tartsanak vele!

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: úgy szeretnék én lenni a csókirály.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kaptunk Katától SMS-t a 0620-22-22-122-re. Szia Piros, mi a helyzet az M7-esen? Budapest felé Martonvásár előtt már dugó van. Igen, mindjárt nézem, a 30-as kilométernél a Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion, úgyhogy így csak a belső sáv maradt közlekedésre. Így van ez, hogy 3-4 kilométeren keresztül így most torlódnak az autók. Az ellenkező irányban Balaton felé pedig nyilván a bámészkodók miatt lassult le a forgalom, ott pedig körülbelül 4-5 kilométer hosszan szakaszosan torlódnak az autók. Akkor óvatosan, és köszönöm, ha küldik a közlekedési infókat, mindenki vigyázzon magára, akár a Balatonig megy, akár egy kicsit tovább, és természetesen majd jó pihenést is, amikkel pedig folytatjuk a Bestiák és a Fáj még, ha néha felhívsz. Ígértem egy jó kis rockslágert, hozom is a Kisszel, I was made for loving you, illetve jöjjön a Green Day és a Basket Case a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jönnek az utolsó mérkőzések a futball VB-n. A szombat egy kicsit későn kezdődik, este 11-kor, már mint ugye a mi szempontunkból, ugye a Franciaország, Anglia bronz mérkőzés. A döntő tökéletes időpont Spanyolország, Argentínával vasárnap este 9-kor, ugye hazai idő szerint vasárnap este 9-kor csap majd össze. Hétfőre tehát kiderül majd, hogy a céges tipmixben tudja-e tartani továbbra is szinte végigvezető kolléganőnk Nyerges Iza az első helyet. Viszont jöjjön egy olyan sláger, ami 2016-ban újra életre kelt. A 90-es évek egyik nagy klubslágeréről van szó, a Soho Party, az Éjjel soha nem érhet véget daláról, amit aztán 2016-ban a magyar szurkolók elkezdtek az utcákon énekelni a mérkőzések előtt az EB-n, illetve a lelátókon is, és aztán hivatalosan is ez lett a gólöröm zenéje a hazai válogatottnak. Szóval mindjárt jön az Éjjel soha nem érhet véget, de előbb meghallgatjuk a kicsit lassabb tempójú Tracy Chapman slágert, a Fast Car-t is a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3:42 lesz egy perc múlva, vagyis negyed óra is indul nálunk a hétvége. És nagy bajban lennék, ha döntenem kéne, hogy a hétvégi nyeremények közül én bizony melyikre szeretnék elmenni. A funky és a soul a szívem csücske, imádok erre a zenére táncolni. Az Earth, Wind and Fire Experience pedig pont ezt hozza el nekünk augusztus 7-én. Ők az egyik nyeremény lehetőség, a másik pedig Gregory Porter, aki egy kétszeres Grammy-díjjal kitüntetett amerikai zenész. Nekem ő is egy kedvencem, teljesen véletlenszerűen találtam rá az egyik zenei portálon. Augusztus 8-án lép majd fel a Palúznaki Jazz Picnic-en. Igazából lehet, hogy rábíznám magamat a sorsra, bármelyik nagyon jó lenne. De most ezt a péntek délelőttöt teszem már is, táncossá a Kaoma lambadájával a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, az egyik legjobban sikerült James Bond filmbetétdal, mondjuk mindegyik nagyon minőségi, az biztos. Folytatjuk majd Dr. Albannal, a Look Who's Talking-gal, egy igazi pop slágerrel. A 80-as évekből pedig az Otta van érkezik a Hands Up-pal. Ilyen slágerekkel is várom majd délután a retro rádió hallgatóit, na és az Earth, Wind & Fire és Gregory Porter játékunkkal is. Figyeljék a felhívást és legyenek tizedikek!
1: Műsorajánló.
2: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
3: Gyerekek, ami félelmetes, és ez nem főcímzenéje egy filmnek, de azt mondom, hogy mindenki számára ismerős lesz.
4: Oh. Jézus.
3: Ez egyértelmű.
4: Jó üteme van.
3: Gyerekek, ez a Pszichó. Ez... méghozzá a zuhany jelenet.
4: Ez neked a toppal.
3: Hát nekem igen, én nagyon sokszor voltam zuhanykabinban. És méghozzá, ugye ma már vannak ezek a modern plexi vagy üveg, de a zuhanyfüggönyös. Sose tudtad, mi van kint.
4: És rátapadt a zuhanyfüggöny, és az önmagában már megérdemli ezt a zenét, ahogy tapad a zuhanyfüggöny.
3: Igen, igen, igen. Tehát ez önmagában, amikor le vagy választva a külvilágtól egy zuhanyfüggöny által,
4: hányszor fordult meg a fejedben, mikor elhúztad az zuhanyfüggönyt, és úgy készültél, hogy lehet, hogy lesz itt valaki.
3: Nagyon sokszor, és akkor mindig rántom a zuhanyfüggönyt. Emiatt, a Pszichó miatt. Nektek ez nem volt félelmetes?
5: Nem zuhanyoztam nagyon így, de ez a zene, ez szerintem nagyon félelmetes.
3: Jön, mindig izé társakkal zuhanyoztál, nem? Mikor volt az első zuhanyzásod?
5: Egyedül.
4: Hát már az olimpia után, ugye?
5: Hát nem, hát egy 8 éves korom óta egyedül zuhanyzok.
3: 8 éves korod óta egyedül zuhanyzol?
5: Igen, igen, igen. Utána olyan...
3: Szukor Csett a másod volt, mert az egy...
5: Cselaci.
4: Ez egy másik esemény. Amikor a csatamezzel
2: jött
4: a zuhanyzásodhoz.
2: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Gri energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gri, az otthon nyugalma.
7: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
8: Brokkoli van.
7: Az előbb hozta a Family Frost autó.
8: Rántott hal.
7: Azt is vettem.
8: És zöld borsó.
7: Az is van.
8: Akkor sült krumplit kérek.
9: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
8: És sült krumplit is.
9: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
10: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
11: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
10: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Stabilitásra vágyik. Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: 15 év után visszatér hozzánk. Szilkoncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: A reklám után...
2: Hírek a Retro Rádióban.
15: Heves zivatarok és kánikula miatt van figyelmeztetés. Drónokkal is fellép a máva vonatra mászók ellen. Csaló SMS-sel próbálkoznak a bűnözők. Villányi Eszter vagyok. Kánikula, zivatarok, felhőszakadás, egymást érik a meteorológiai veszélyjelzések. Hevesebb zivatarok miatt másodfokú riasztást adott ki a Hungaromet Vas, Zala, Veszprém és Somogy vármegye területére, ahol a villámlások mellett a jégeső is kockázatot jelent, illetve a viharos szél. A délalföldi és keleti területeken a magas középhőmérséklet miatt van narancsriasztás. Az ország többi megyéjében szintén zivatarok, felhőszakadás és a meleg miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbeszt szennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató városrészben a legsúlyosabb, itt ugyanis nagy területen van jelen az aszbeszt. A kormány ezért mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte a szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Drónokkal is figyeli a máva vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt, vezérigazgató.
16: A felsőzetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
15: Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét közlekedési bírságról szóló adathalász SMS-ekkel próbálkoznak a bűnözők. Az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, hogy senki ne kattintson a linkre, ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal azt is jelezték, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet. Eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néha jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: El is indítjuk a hétvégénket, és ebben az órában az Earth, Wind & Fire Experience koncertjére nyerhetnek augusztus 7-ére belépőket. Vágó Piros vagyok, figyeljék a felhívást, hívjanak 10-ként, én pedig most indítom az Ottavan Hands Up slágerét már is a Retróban.

0: 0622 22 122.
1: Legyen a teniszpárjával a Paloznaki Jazz Picnicen az Earth, Wind & Fire Experience vagy Gregory Porter exkluzív koncertjén.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Valaki azt írta, hogy fordítva mondtam be a VB meccsek kezdési időpontját, megint lecsekkoltam. Nem mondtam be fordítva. A bronz mérkőzés este 11-kor kezdődik, a döntő pedig este 9-kor. Szerintem így mondtam az előbb is, de ha nem, akkor bocsánat, valami félreértés történt. Viszont az biztos, amit tudok, hogy hamarosan folytatjuk majd az e-hétvégi játékunkkal. Augusztus 7-e az Earth, Wind & Fire időpontja, Gregory Porter pedig majd augusztus 8-án szórakoztatja a közönséget. Mi pedig ebben az órában az Earth, Wind & Fire belépőkért játszunk, hamarosan pedig tényleg kiderül, hogy ki a szerencsés. Ricky Martinnal folytatom addig is, szól a Maria. Yeah.

0: mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is játékkal folytatjuk itt a Retro Rádióban. Kiderül már is, hogy ki az, aki másodmagával ott lesz az Earth, Wind & Fire Experience koncertjén augusztus 7-én.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, jó napot kívánok!
2: Szia, Dani vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Dani! Honnan hívsz?
2: Budapestről hívlak.
0: Oké, és mit csinálsz? Olyan iskolás hangod van, te most éppen...
2: Ja, nem, 33 éves vagyok, úgyhogy nem.
0: Oké, bocs, gondoltam egyébként, de mondom, bepróbálkozom.
2: Nem. Akkor... Home office-ba dolgozok itthonról most, úgyhogy és közben titeket hallgatlak, és meghallottam a felhívást, és gondoltam, megpróbálom.
0: Melyik volt a dal, ami előtt hallottad a felhívást?
2: A Carpe Diem-től az Álomhajó.
0: És igen, és tényleg, Dani, és képzeld, te vagy a tizedik?
2: De jó, de szuper, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i koncertjére, a Paloznaki Jazz Piknikre.
0: De figyelj, de azért, na, szóval az, hogy én nagyon szeretem a funky meg a soul zenét, az oké, de neked is ez a kedvenced?
2: Szeretem, igen, a jazz számokat is nagyon sokat szoktam hallgatni, egyébként minden elő vagyok, mindenfajta zenét szeretek, ami úgy megtetszik dallamilag, illetve szövegileg, úgyhogy nincsen kifejezett kedvenc előadom emiatt sem, hanem igazából minden elő vagyok emiatt, mi szerettem a régi zenéket is egyébként.
0: Jó, szuper, mert hogy te most az augusztus 7-i Earth, Wind & Fire koncertre nyertél, úgyhogy így egy ilyen funkis szólós buliba csöppensz majd, de ugye a Paloznaki Jazz Picnic pont arról ismert, hogy azért ott mindenféle ilyen kicsit alternatívabbnak tekinthető zenei műfaj is megtalálható.
2: Így van, igen.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, addig pedig akkor jó munkát kívánok, és mi már is folytatjuk Samantha Fox-szal, a Touch Me-val a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lefutott már ebben az órában a játékunk, de a következő órában is lesz. Akkor majd Gregory Porter augusztus 8-ai koncertjére nyerhetnek belépőket velünk, ugye párosan rögtön a hallgatóink. Gregory Porter egyébként korunk egyik legkeresettebb jazz énekese, és nagyon jellegzetes a fellépő ruhája, vagy bármikor, amikor megjelenik a nyilvánosság előtt, tehát nem csak a fellépéseken, hanem interjúkon, bármikor, egy jellegzetes sapkát, de amolyan fülvédővel ellátott sapkát visel. Ő csak jazz sapkának hívja, és először még azért vette föl, mert szerette volna egy műtét nyomait eltüntetni, aztán később rájött, hogy ez remek álca. Ha nem akarja, hogy felismerjék, akkor fölveszi. Gregory Porter pontosan 10 évvel ezelőtt lépett fel először Magyarországon, akkor a Veszprém Festen. A környék az ugyanaz, csak most egy néhány kilométerre arrébb, a palúznaki jazz pikniken szórakoztatja majd a közönséget, amely közönség tagjai között ott lesznek bizony a Retro Rádió hallgató is, szóval készüljenek a következő órában, mi pedig addig is folytatjuk az olasz együttessel, a Ricky e Poverivel, Sara Perché Ti Amo a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. De szép volt ez a Hello. Folytatjuk majd az Aventura Obsessionjával. És Bobby McFerrin is érkezik a Vigazdallal. Don't worry, be happy. Ezzel indítom rögtön az órát egy óra után, hallgatóink pedig figyeljenek, mert megint lesz felhívás, és folytatjuk a játékunkat, ezúttal Gregory Porter belépőkért.
1: Műsorajánló.
2: Két este, két világsztár és egy felejthetetlen zenei élmény a Balatonnál. Augusztus 7-én az Earth, Wind & Fire Experience hozza el a funk, a soul és a diszkó legnagyobb slágereit. Másnap a kétszeres Grammy-díjas Gregory Porter varázsolja el Palúznakot egy felejthetetlen jazz-soul.

0: hétvégén a Retro Rádiót, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy páros belépőt nyerjen az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i, vagy Gregory Porter augusztus 8-i koncertjére a Palóznaki Jazz Picnicre.
1: A Retro Rádió hétvégén is felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóidnak.
0: A Retro Rádióval ön is élvezheti a Palóznaki Jazz Picnic különleges hangulatát.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Metásít bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál. Debrecen.
3: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
4: Brokkoli van.
3: Az előbb hozta a Family Frost autó.
4: Rántott hal.
3: Azt is vettem.
4: És zöld borsó.
3: Az is van.
4: Akkor sült krumplit kérek.
5: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a Hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
4: És sült krumplit is.
6: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
7: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentős csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Szél 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
0: A reklám után
1: hírek a Retro Rádióban.
10: Heves zivatarok csaphatnak le a Dunántúlon. Fokozott közbiztonsági razzia lesz Budapesten. Indul a dinnye ellenőrzés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kánikula, zivatarok, felhőszakadás, egymást érik a meteorológiai veszélyjelzések. Hevesebb zivatarok miatt másodfokú riasztást adott ki a Hungaromet, Vas, Zala, Veszprém és Somogy vármegyére, ahol a villámlások mellett viharos szél és jégeső is lehet. A délalföldi és keleti területeken a magas középhőmérséklet miatt van narancsriasztás, de országszerte elsőfokú figyelmeztetés van a meleg vagy a zivatarok miatt. 30 napos fokozott közbiztonsági akciót rendelt el a Belügyminisztérium Budapesten. A lakossági jelzésekre reagálva indul a razzia, főképp a belvárosi szórakozóhelyek és rákos rendező környékén. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón jelezte, a közbiztonsági problémák jelentős része nem csak rendészeti jellegű, hanem összefüggésben állnak hajléktalansággal, szenvedélybetegséggel, pszichiátriai ellátatlansággal vagy más szociális problémákkal. Ezért e területek ellátórendszerét is bevonják az akcióba. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
11: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
10: A legkeresettebb bűnözők listáján szerepelt az a magyar szökevény, akit Szlovákiában fogtak el. Kábítószerkereskedelem és csalás miatt ítélték el a 64 éves embert, de nem ment börtönbe, helyette a szökést választotta. Európai elfogató parancs volt ellene, a top 50-es listára is felkerült. Végül Sturovóban fogták el a magyar és szlovák nyomozók közös akciójában. A kiadatásáról már intézkednek. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néha jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
1: Sporthírek a Retro Rádióban.
12: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Argentínában még mindig tart a fiesta, jól lehet, már másfél napja véget ért az Anglia ellen a végjátékban megfordított VB elődöntő. Milliók ünneplik az utcákon, otthonokban, kávézókban a válogatott diadalát, ami a helyi lapok szerint Messi pazarjátékának, a csapat küzdőszellemének és megalkuvás nélküli győzni akarásának köszönhető. Megjegyezték, azt teremtette meg a sikeresélyét, hogy az angolok visszazártak, aztán egyszerűen nem tudtak mit kezdeni az argentin rohamokkal. Az egyik népszerű blogger szerint a meccs utolsó 20 perce a támadó futballdiadala volt a semmire sem jó fejveszett bekkeléssel szemben. Látványos volt az angolok összeomlása, és aki egy kicsit is ért a futballhoz, biztosra vette, nem lesz szükség hosszabbításra a 2-1-es győzelmet jelentő gól megszerzéséhez. Vasárnap este lesz az argentin-spanyol VB döntő New Yorkban.
0: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, még a következő egy órát töltjük együtt, amiben biztosan játszunk majd Gregory Porter belépőkért, és persze érkeznek a slágerek is Máté Péterrel, a Kell, hogy várj. Kezdetnek pedig jöjjön Bobby McFerrin, Don't

0: Don't bring everybody down.
1: Most telefonáljon 0620-22-22-122.
2: Legyen a teniszpárjával a Paloznaki Jazz Picnic-en az Earth, Wind & Fire Experience vagy Gregory Porter exkluzív koncertjén.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Most nézem csak az SMS falunkat, és itt van rajta egy üzenet Laurától, meg még majd mindjárt sorolom, hogy ki mindenkitől. Üdvözlöm, Balaton felé tartunk első családi nyaralásra, egy jó egy jó zenét szeretnénk kérni, Sara Perchettiamo dalt. Csak titeket hallgatunk, feldobná a napunkat, kérlek. Laura, Bea, Andi, Ádám, Zsuzsa és Pisti. Ugye pont az előző órában ment a Sara Perchettiamo, tudjátok be magatoknak, pláne úgy, hogy kívánságműsor majd este 6-tól lesz. Nem Nyerges Izával, hanem Abaházi Csabival. Nála lehet üzenni és dalt kérni. Nálam pedig jegyeket nyerni. Ezúttal augusztus 8-ára Gregory Porter Palúznaki Jazz Piknikes koncertjére. Nem sokára kiderül ki a szerencsés tizedik. Most viszont Cher és az All or Nothing szól a Retro Rádió.

0: hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Retro Rádió, jó napot kívánok!
2: Szép napot kívánok, Kis Levente vagyok, én játékra szeretnék jelentkezni.
1: Hello Levente! Nagyon úton vagy, én úgy hallom, merről merre mész?
2: Budapesten éppen Balaton felé, nemrég hagytuk el Balaton összödöt.
1: Ki? Akkor most indultok nyaralni, akkor ezek szerint? Vagy...
2: Hát egy hosszú hétvégét. Igazából a Balaton átkutásra jöttünk volna, de mivel elmarad, attól függetlenül lejöttünk a Balatonra.
1: Jól teszitek. Annyi a kérdés, hogy jövő héten akkor, ha sikerül akkor megtartani, akkor tudtok menni megint?
2: Bízom benne, hogy úgy tudjuk szervezni a programjainkat, mert azért itt a nyár eléggé húzós.
1: Hát persze. Igen. Szuper, pihenés előtt álltok. Most, hogyha neked bejön, és meg tudod mondani nekem, hogy melyik dal előtt hallottad a felhívást, akkor augusztus 8-ra is lenne programotok. Szóval mikor szólt a felhívásunk?
2: A KST Balatoni nyár előtt hallottam
1: igen,
2: a felhívást.
1: Igen. Ti vagytok a tizedikek!
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő Gregory Porter augusztus 8-ai koncertjére a Paloznaki Jazz Picnicre.
1: Juhú! Gregory Porter, hihetetlen fülbemászó hangja van, nagyon jó kis bariton, ilyen sejmes, bársonyos, nagyon jó hallgatni. Az ő koncertjére nyertetek most páros belépőt a Paloznaki Jazz Picnicre. Nagyon különleges élmény lesz, én ebben biztos vagyok.
2: Már várom, és már most várom.
1: Már most várod, ahogy elmondtam. Jól van, addig meg tudtok majd hangolódni. Kivel mész majd?
2: A feleségemmel terveznék menni.
1: Uh-huh. Jó, oké. Mert gondolom most is együtt vagytok az autóba, de mondom azért megkérdezem.
2: Pontosan itt ül mellettem.
1: Jól van. A nevét, keresztnevét áruld el nekem.
2: Bianca.
1: Akkor Leventének, Biancának nagyon jó szórakozást kívánok.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: És természetesen a játék majd a délutánban is folytatódik. Dénes Tamás kollégámnál, most pedig jöjjön a Baltimore-a Tarzan Boy slágere.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az iménti nyertesünk már ugye a Balatonnál autózott, de azoknak, akik még nem tartanak ott, viszont a fővárosból vagy a fővároson keresztül igyekeznek a Balaton felé, jó tudni, hogy az M1 M7 elválásától már telítettek a sávok az autópályán, és szakaszosan torlódik a forgalom, szóval fel kell készülni arra, hogy néha csak 50-nel megy az ember, vagy 20-szal, aztán lehet, hogy 90-100-ra is fel tud gyorsítani. A másik irányban viszont Budapest felé, tehát Martonvásárnál korábban baleset történt, és még mindig lezárva tartják a leálló és a külső sávot. 3-4 kilométeren a baleset mögött torlódik a forgalom, az ellenkező irányban pedig valószínűleg azért, mert sokan nézelődnek, úgyhogy óvatosan, Dénes Tominak ne legyen délután közlekedési infója ebből. Murray Head-del folytatjuk, szól a One Night in Bangkok a Retro Rádióban.

0: mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Oh yeah, a délutánban is lehet már játszani majd a Paloznaki Jazz Picnic belépőiért, akár az Earth, Wind & Fire Experience-re, akár pedig Gregory Porter koncertjére kíváncsiak hallgatóink, szuperbuli bármelyik. Dénes Tamásnál nyerhetik már a jegyeket, én pedig köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor a rádiókonyhában jövök.
1: Műsorajánló.
2: Két este, két világsztár és egy felejthetetlen zenei élmény a Balatonnál. Augusztus 7-én az Earth, Wind & Fire Experience hozza el a funk, a soul és a diszkó legnagyobb slágereit. Másnap a kétszeres Grammy-díjas Gregory Porter varázsolja el Paloznakot egy felejthetetlen jazz soul

0: Hallgassa hétvégén a Retro Rádiót, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy páros belépőt nyerjen az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i, vagy Gregory Porter augusztus 8-i koncertjére a Palóznaki Jazz Picnicre.
1: A Retro Rádió hétvégén is felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádióval ön is élvezheti a Palóznaki Jazz Picnic különleges hangulatát.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
6: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
5: Ezt azonnal le kell foglalni.
6: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
5: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
10: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
11: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
0: A reklám után
1: hírek a Retro Rádióban.
12: Kissé visszaesett a vonatok pontossága júniusban. Körvonalazódik a Szent István program. Megtalálták a Balatonban eltűnt kajakos holttestét. Villányi Eszter vagyok. Mintegy 78%-os pontossággal közlekedtek a júniusi vonatok, ennyi járat tartotta az előre meghirdetett menetrendet. Ez az adat májushoz képest 2, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig 2,5%-kal alacsonyabb. A visszaesést azzal magyarázzák, hogy a vonatok a hónap utolsó harmadában már a feszítettebb főszezoni menetrend szerint jártak. Jelentősen nőtt az utasforgalom, és az elmúlt évek egyik legszélsőségesebb hőhulláma is terhelte a hálózatot. A legtöbb kés és a hosszabb útvonalakon közlekedő IC interrégió és nemzetközi vonatoknál volt. Júniusban mintegy 122 millió forintot utaltak vissza az utasoknak késés miatt. A vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását fogja segíteni a Szent István program. Erről is tárgyalt a héten a kormány, jelezte a miniszterelnök tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, a vidékfejlesztési program egyike volt a legfontosabb vállalásaiknak. A megvalósítására 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek. A Szent István program részleteit még augusztus 20-a előtt bemutatja a kabinet. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki 5 napja tűnt el. A 34 éves tatai férfi Balaton Lelléről Balaton Szepezdre vezett át, a visszaúton veszett nyoma másodfokú viharjelzés idején. Napok óta zajlott a keresése. A rendőrség közölte, hogy a légirendészet helikopteréről vették észre a testét szerda délután. Sajtóinformációk szerint ott találták meg a családapát, ahol a tragédia után a kajakját is. A haláleset körülményeit általános eljárásban vizsgálja a hatóság. Erős földrengés rázta meg tegnap Új-Zéland déli szigetét. Az 5,9-es erősségű földmozgás hatására Te Anau településen megremegtek az épületek. Komolyabb károkról és sérülésekről nem érkezett hír. Ugyan kihirdették a cunami riadót, de később lefújták a riasztást. Hidegfront hoz ma záporokat, zivatarokat, már is mondom a részleteket az időjárásról. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néha jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes péntek délután, csodaszép hétvégét kívánok a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, folytatódik a Paloznaki Jazz Picnic hétvége, koncertjegyeket lehet nálam is nyerni majd. Viszont Whitney Houston dalával már

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Scatman's World.

Retro Rádió 5 perc múlva lesz délután 14:30 a mikrofonnál. Dénás Tamás István jelentkezett SMS-ben. Sokan vagyunk már az M7-esen a Balaton felé, de hála Istennek még lehet közlekedni. Most hagytuk el Budapestet. Hát akkor te még nem sokat tudsz az M7-esről, mert itt azért mást is írnak, de erről hamarosan bővebben. Jön a játék, erről viszont már szeretnék beszélni, hiszen Pirosnál is volt játék, és természetesen a hétvégén is több alkalommal lesz játék. Én is itt leszek szombaton önökkel, úgyhogy lehet akkor is velem majd játszani, de most délután ajánlom, amikor is jön majd valamikor a játék felhívást, akkor kell telefonálni, nem máskor. Akkor, amikor hallják a játék felhívást, akkor csörögjenek a 10. telefonálóval játszom, és kell tudni, hogy a felhívás után, nem előtte, nem mögötte, utána rögtön, melyik felvétel szólalt meg, vagy ki az előadó, a kettő közül nekem bármelyik elegendő. Most, ami jön, az viszont egy egészen férfias dolog, ugyanis a horny magyarul talán úgy lehet lefordítani, hogy kanos, talán ez a legjobb fordítás. Itt a Hot Juicy Mouse és a Hornival a Retro Rádióban. Gyönyörű hétvégét, jó játék!

0: tenispárja 0620-22-22-122.
1: Legyen a tenispárjával a Paloznaki Jazz Picnicen az Earth, Wind & Fire Experience vagy Gregory Porter exkluzív koncertjén. Ring!

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 14 óra 39 perc van, és nézzük is, hogy ki az, aki elmehet majd a Paloznaki Jazz Picnicre, azért mégis ez egy nagyon jó kis buli, és ráadásul Earth, Wind & Fire Experience jegyen van most, nézzük is, hogy ki az, aki esetleg játszhat érte. Halló!
2: Halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot, ki ez van szerencsém?
2: Kukorica Melinda.
1: Ugye jó neve van, Melinda. Tényleg ez a neve, vagy Kukorica Melinda?
2: Ez a neve, igen. Ez a neve.
1: Fantasztikus. Jó, drága Melinda, honnan csörög?
2: Tatáról.
1: És mit csinál jelen pillanatban Tatán ilyenkor, fél három után?
2: Hát éppen a lezárások miatt az otthonomba vagyok bezárva, mert itt éppen triatlon és biciklizés folyik.
1: Nem baj, de megérte az a bezárás, mert hogy tizedik ebben a körben, Melinda! Tizedik!
2: Jaj, de jó!
1: Úgyhogy már csak azt kéne elárulni, hogy vajon a felhívás után ki énekelt, vagy milyen dal szólt itt a Retro Rádióban?
2: Depes mód.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i koncertjére, a Paloznaki Jazz Picnicre.
1: Igen, igen, igen, Depes mód, igen. Esetleg a dal címe is megy?
2: Personal Jesus.
1: Az vagy... is megy, így van, minden. Depes mód, Personal Jesus, hát nem Depes mód lesz, hanem Earth, Wind & Fire Experience az, amin majd részt vesz, ahogy hallhatta, drága Melinda, jó?
2: Jaj, de jó.
1: Most itt számolok, osztok, szorzok, Tatától nincs is olyan messze Paloznak. Annyira.
2: Hát így egészen közel.
1: Nem tudom, hogy a Vértesen át kell-e kelni, vagy nem. De nem, Veszprém felé lemegy, és akkor már ott is van.
2: Hát bármilyen megoldás.
1: Igen, bármilyen megoldás érdekes lehet, ugye? Na, akkor mégis megérte, hogy a lezárások miatt otthon maradt.
2: Igen, és most neki kellene állni, még a Baraszk is itt hegyben áll, de én azonnal rohanok. Szóval, hogyha ez... a miénk a jegy, akkor...
1: Igen, nem kell érte jönni, e-mailben kiküldjük, ez egyik, a másik pedig, hogy ahogy hallhatta, jól, azt hiszem augusztus 7-ét mondott a hang, úgyhogy akkor
2: igen.
1: Lesz. Jó? Augusztus 7-e, nem kell rohanni sehova. Maradjon vonalban viszont, hogy az e-mail címét meg minden mást elkérjem, és hadd jelezem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy önök is nyerhetnek játék a következő órában, azután és egész hétvégén itt a Retro Rádióban. Melinda, gratulálok!
2: Köszönöm szépen!

3 után. Kaptam egy ilyen SMS-t, Leo DJ azt kérdezi. Szia Dénes Tamás, Pesten milyen idő van, mert itt Baján 33 fok. Hát jelzem, hogy itt 32, de izzasztó meleg. Mindez pedig jól jön a Bananarama és az ő feldolgozás daluk, ez a Venus, itt a Retro Rádióban.

Budapesti Retro Rádió. Gyorsan akkor az M7-esről annyit, hogy Budapest felé a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion, lezárták a külső és a leállósávot a 32-es kilométernél az egysávra szűkülő pályaszakaszon. Bizony torlódásra kell a főváros felé készülni, hát legalább annyi, hogy nem lefelé a Balaton felé.

0: játszani fogom sokkal örömére, remélem Mojo Lady című dalát is. És persze jön majd a játék, újabb játék, tehát a Paloznaki Jazz Picnic hétvégén itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
3: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
4: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
3: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
4: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
6: Szerinted tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
9: Én a műzlibe kérem, anya.
10: Itt a narancslevem, drágám.
11: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
9: Igen.
11: Akkor a tejemmel iszom meg.
10: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
8: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
13: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Drónokkal is fellép a MÁV a vonatra mászók ellen. Mintegy 500 millió euró jut a mesterséges intelligencia fejlesztésekre. Zivatarok vetnek véget a kánikulának. Villányi Eszter vagyok. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt, vezérigazgató.
17: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
16: Csatlakozik Magyarország az Unió mesterséges intelligencia programjaihoz. A Tudományos és Technológiai Miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kifejtette, hazánk a Lengyelország vezette konzorciumba kapcsolódik be, és 500 millió eurót fektet a területbe. Tanács Zoltán azt is elmondta, Európa saját több száz darabból álló műholdas rendszert hoz létre. Az IRIS programhoz mi is csatlakozunk. Ismét terjedni kezd a koronavírus, nyáron ugyanis több az utazás, repülés és emiatt a fertőzés is. A kórokozó örökítő anyagának koncentrációja országos szinten 3. hete enyhén emelkedik a hazai szennyvízben. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ugyanakkor valamennyi mintában az alacsony tartományban volt az érték. A szakemberek szerint egy-egy helyen azért nem kizárt, hogy emelkedik a COVID-fertőzések száma. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki 5 napja tűnt el. A 34 éves tatai férfi Balaton Lelléről Balaton Szepezdre vezett át, a visszaúton veszett nyoma másodfokú viharjelzés idején. Napok óta zajlott a keresése. A rendőrség közölte, hogy a légirendészet helikopteréről vették észre a testét szerda délután. Sajtóinformációk szerint ott találták meg a családapát, ahol a tragédia után a kajakját is. A haláleset körülményeit általános eljárásban vizsgálja a hatóság. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néha jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Lehet, hogy csak én érzem így, de piszok meleg van. 33 fokot mutat most már a mi hőmérőnk, és mindehez azért, csak hogy a jókedv maradjon, játékpárosul itt a Retro Rádióban, folytatódik a Paloznaki Jazz Picnic hétvége, a mikrofonnál Dénes Tamás. Jön Rod Stewart vagy Charlie a nyitány a modern

0: közlekedési hírek.
1: Bármikor jöhet az újabb játékforduló, most viszont némi közlekedés itt a Retro Rádióban, 4 perc múlva lesz délután 3:30. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Már a terelés előtt is torlódik a forgalom, ezért már a Komárom és Tata csomópontok között is torlódásban kell arra szolgatni. Ettől távolabb Óbaroknál és Bicskénél is lassabb haladást, a torlódásra számítsanak. M7-es Budapest felé a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion, emiatt lezárták a külső és leállósávot a 32-es kilométernél. Az egysávra szűkülő pályaszakaszon azért torlódásra kell készülni, ráadásul az ellenkező oldalon a Balaton felé valószínűleg a bámészkodók miatt lassult le a forgalom. Egyébként az M1-es M7-es elválásától már telítettek a sávok, torlódással kell számolni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót

0: 0620 22 22 122.
1: Legyen a teniszpárjával a Paloznaki Jazz Picnicen az Earth, Wind & Fire Experience vagy Gregory Porter exkluzív koncertjé.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 2 perc múlva lesz 3:44, hú de meleg van. De nem gond, mert ha játék van, akkor nem ezzel törődök, hanem azzal például, hogy ki a következő telefonáló, na nézzük is. Halló, Retro Rádió!
2: Jó napot kívánok, Nagy Ágnes vagyok, és szeretnék jelentkezni a Paloznaki Jazz Picnic lehetőségre.
1: A lehetőségre. Hát a Retro Rádiót hívta, hogyha ezzel gond nincsen, már csak annyit áruljon el, drága Ágnes, hogy honnan, hova autózik, mert hallom, hogy autóban ül.
2: Igen, Budapestről Sziget-Szent Miklósra autózom a gyerekkel.
1: A gyerekkel? Mert hogy ezek szerint?
2: Orvosnál voltunk, és most megyünk hazafelé.
1: Jó, jó, hazafelé. De kihangosítom van, ugye?
2: Igen, persze.
1: Jó, Ágnes, ez csak azért fontos, mert ön a 10. ebben a körben.
2: Ó, nagyszerű.
1: Ugye?
2: Nagyon örülök.
1: Úgyhogy jelent az, hogy vajon a felhívást követően ki énekelt, vagy mi volt a dal címe?
2: Rocio Art énekelte a Do You Think I'm Sex című számot.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő Gregory Porter augusztus 8-ai koncertjére a Paloznaki Jazz Picnicre.
1: És pontosan! Így van, Rod Stewart, megvan az a két jegy Gregory Porter koncertjére. Augusztus 8-at kell akkor beírni. Ágnes! Ágnes! Augusztus 8-án ott lesz a Paloznaki Jazz Picnicen.
2: Hát köszönjük szépen!
1: Ki a köszönjük?
2: Hát a gyerek meg én meg. Hát apukával fogok menni a férjemmel.
1: Valahogy gondoltam, hogy Gregory Porter azért nem feltétlenül egy gyereknek a, hogy is mondjam, az érdeklődési körébe tartozik, de szerintem a apuka nagyon elégedett lesz most Ágnessel.
2: Hát majd meghallgatjuk a élőben is ezt a felvételt.
1: Jó, na egy a lényeg, akkor készülődjenek, volt már egyébként Paloznakon?
2: Igen, szoktunk arra járni, futni, biciklizni, hasonlók, de még a jazz picnicen
1: nem. Jazz picnicen nem, pedig nagyon, nagyon érdemes oda elnézni egyszer. Hát most

0: Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabilkötőjelh.hu. Stabil alapok, stabil házak.
1: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu.
4: Úgy is tett!
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
7: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben kapom az Útinformtól a hírt, hogy két baleset is történt a 77-es úton Veszprémnél. Az 1-es kilométernél két személyautó ütközött össze Pulánál, a 25-ös kilométernél pedig három jármű karambolozott. Mindkét helyszínen félpályás korlátozás van érvényben. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is lesz játék a Paloznaki Jazz Picnic hétvége jegyében, és egy picit egy nagyon jó dallal emlékezni fogunk majd Szolnoki Péterre.
1: Mióta tudod, mindig az a jó fiú, aki nyer.
0: És játszani fogom majd az ezredforduló egyik legnagyobb sikerét a Crazy Town-tól. Neked persze sok nagy sláger mellett azért jön majd a játék a Paloznaki Jazz Picnic hétvégén itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Két este, két világsztár és egy felejthetetlen zenei élmény a Balatonnál. Augusztus 7-én az Earth, Wind & Fire Experience hozza el a funk, a soul és a diszkó legnagyobb slágereit. Másnap a kétszeres Grammy-díjas Gregory Porter varázsolja el Paloznakot egy felejthetetlen jazz

0: Végén a Retro Rádiót, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy páros belépőt nyerjen az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i, vagy Gregory Porter augusztus 8-i koncertjére a Palóznaki Jazz Picnicre.
1: A Retro Rádió hétvégén is felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádióval ön is élvezheti a Palóznaki Jazz Picnic különleges hangulatát.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Körvonalazódik a Szent István program. A közlekedés biztonságról várja a véleményeket a kormány. Heves zivatarok is lecsaphatnak a Dunántúlon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását fogja segíteni a Szent István program. Erről is tárgyalt a héten a kormány, jelezte a miniszterelnök tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, a vidékfejlesztési program egyike volt a legfontosabb vállalásaiknak. A megvalósítására 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek. A Szent István program részleteit még augusztus 20-a előtt bemutatja a kabinet. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az 5 téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebességellenőrzés és az e-rollerek. Országos dinnyellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelenség megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
2: Áldozatot követeltek a több mint 10 napos forróságot lezáró viharok Franciaországban. Egy nő életét vesztette, amikor rádölt egy fa, egy férfi pedig villámcsapás miatt keletkezett tűzvészben halt meg. Jégesők és mini tornádó okoztak jelentős károkat. Az egész országban áramkimaradások voltak, mintegy 53 ezer háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás. A viharok idején közel 50 ezer villámcsapást rögzítettek. Hozzánk is érkezik a hidegfront, már is mondom a részleteket. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néha jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Folytatódik a Palóznaki Jazz Picnic hétvége játék ebben az órában is, úgyhogy figyeljenek, bármikor jöhet a játék felhívás, akkor kell majd csörögni a mikrofonnál Dénes Tamás, de jön majd Shakira, vagy éppen Cserháti Zsuzsa, nyitányként Chris Rea dalát pörgetem.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Bármikor jöhet a játék itt a Retro Rádióban, úgyhogy figyeljék a játék felhívást, most viszont közlekedjünk. 6 perc múlva lesz délután 4:30, M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell továbbra is autózni. Már Tatabányától torlódásban kell araszolgatni, ettől távol a Bóbaroknál és Bicskénél, és nem csak a külső, de az áterelt belső sávban is már torlódásokra számítsanak. M7-es autópálya Budapest felé a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion, lezárták a külső és a leállósávot a 32-es kilométernél, az egysávra szűkülő pályaszakaszon torlódásra készüljenek, a Balaton felé valószínűleg a bámészkodók miatt lassult le a forgalom, már az M1-es M7-es elválásától telítettek a sávok, szakaszosan itt is torlódik a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: telefonáljon 0620-22-22-122.
1: Legyen a tenispárjával a Paloznaki Jazz Picnic-en, az Earth, Wind & Fire Experience vagy Gregory Porter exkluzív koncertjén.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most páros belépőt nyerhet az Earth, Wind & Fire Experience-re, vagy Gregory Porter koncert belépőket nyerhet a Palooza Kids Picnic-re.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 8 perc elmúlt délután fél öt, játék ismét itt a Retro Rádió, hiszen folytatódik a Paloznaki Jazz Picnic hétvége. Na nézzük, ki van most a vonalban. Retro Rádió.
2: Jó napot kívánok, Margit vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Csokolom, Margit, honnan csörög?
2: Galga völgyéből.
1: Galga völgyéből csörög, és miért fél tőlem? Árulja már el.
2: Nem félek.
1: Jó, nem fél tőlem. Ez tökéletes, jó. Ha nem fél tőlem, akkor azt mondja meg, hogy mivel foglalatoskodik ebben a másodpercben. Azon kívül, hogy hallgatja a Retro Rádiót.
2: Egy görög salátát csinál.
1: Görög salátát? Feta sajttal?
2: Nagyon szeretem. Igen.
1: Jó, de jó az. Nagyon jó. Hát a feta sajt és a görög saláta mellé én csak annyit tudok mondani, hogy ön a tizedik ebben a körben. Úgyhogy, drága Margit, árulj el nekem, hogy vajon most a felhívás után ki énekelt, vagy esetleg melyik dal szólalt meg?
2: Louis Armstrongtól a Csodálatos világot.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i koncertjére a Paloznaki Jazz Picnicre.
1: Igen, igen, igen, Louis Armstrong és a What a Wonderful World, a Csodálatos világ. Margit, hát megvan az a jegy.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Jaj, de visszafogottnak tetszik lenni. Valami baj van? Görög salátába belejtette az ujját?
2: Nem szeretettem bele.
1: Akkor jó. Nyugodtan örüljön, megvan az a két jegy. Úgyhogy menni
2: nagyon
1: fog. Bulizni. Earth, Wind & Fire a legjobb funky zenekar volt valaha a világon, és az ő emlékzenekaruk fog fellépni majd ott a Paloznaki Jazz Picnicen, úgyhogy igen. Semmi más nem kell, csak táncolni és énekelni, drága Margit.
2: Így van. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: De egyet ígérjen meg nekem, ott Paloznakon nem lesz ennyire visszafogott.
2: Nem, bulizni fogok.
1: Bulizni fog, jó? Én most már megnyugodtam, úgyhogy maradjon is vonalban, én pedig addig hadd jelezem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy lesz még játék, nyugodtan lehet majd örülni, hogyha nyernek, úgyhogy figyeljék, bármikor jött az újabb játék felhívás. Csak itt a Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben nézem, hogy az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon még mindig az árokba hajtott kamion miatt a 32-es kilométernél le van zárva a külső és leálló sáv. Itt még mindig torlódással kell számolni. A másik irányba egész jól lehet haladni a Balaton felé. Menjünk tovább, hiszen a következő órában velünk lesz Aucsilla egy régi nagy V-motorok dallal. És lejátszom majd Toto Cotugno nagy sikerét, az olaszt is. És persze játszani is fogunk, hiszen folytatódik a Paloznaki Jazz Picnic hétvége itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
4: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
3: De hát honnan tudtad?
4: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
3: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
5: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
6: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
7: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 grammos többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
9: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
10: Brokkoli van.
9: Az előbb hozta a Family Frost autó.
10: Rántott hal.
9: Azt is vettem.
10: És zöld borsó.
9: Az is van.
10: Akkor sült krumplit kérek.
11: A Family Frost a gyors fagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
10: És sült krumplit is.
12: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
13: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
15: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Börtön a gyorsulási versenyért indul a társadalmi egyeztetés. A klímák sem bírják a hőséget. Marihuánával kúrálta magát az alföldi díler.
18: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Társadalmi párbeszéd indult a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon várják a véleményeket, például arról, hogy akár börtönbe is küldhessék az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit, illetve elkobozhassák-e a visszaeső száguldozók kocsiját. A cél az, hogy olyan szabályok szülessenek, amelyeket mindenki elfogad és betart, írja a kormány.hu. Figyeljenek a klímára is a nagy hőségben, erre kéri a tulajdonosokat a katasztrófavédelem. Közösségi oldalukon azt írták, idén már 14 tűzesetről tudnak, amikor lángra kapott a kültéri egység. Csak megbízható forrásból vásárolt készüléket szereltessünk be, ehhez a terhelést bíró, megfelelően méretezett elektromos hálózatra van szükség. Ha a klíma égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos, vagy gyengébben hűt, kapcsoljuk ki és hívjunk szakembert. Előzzék meg a kiszáradást, igyanak rendszeresen vizet, és különösen most a nagy meleg miatt kifejezetten ügyeljenek a higiéniai szabályok betartására. Erre kéri a fesztiválozókat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője Simics Rita.
19: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék jelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légző szerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos esemény, de lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefélyét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, az semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
18: Hónapokon át árult drogot kiskorúaknak is egy férfi korábbi fejsérülése miatt szokott rá a marihuánára. Aztán nem csak fogyasztotta, terjesztette is az anyagot. Csak nem 1 millió forintot keresett ezzel. Most emeltek vádat ellene és társa ellen. Mindkettejükre letöltendő börtönt kért a Kiskunfélegyházi járási ügyészség. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: A közlekedési hírek támogatója a Boskás Szervész Hálózat.
18: Az ilyenkor szokásosnál is lényegesen nagyobb a torlódás az M1-esen Budapest irányába Tatabányától. A belső átterelt sávban is néhol csak arra szólnak a kocsik. Erős a forgalom az M1-es M7-es budapesti kivezetőjén. Korábban árokba hajtott egy kamion az M7-esen Budapest felé a 32-es kilométer kőnél. Torlódásra számítsanak. 4-es ütközés történt a 37-esen a Tarcali körforgalom és a Tokaj-Bodrog-Kisfalud elágazás között. Helyszínen a 77-esen, Veszprémben az 1-es kilométer kőnél, valamint Pulánál a 25-ös kilométer kőnél, jelezte az Útinform.
16: Sporthírek a Retro Rádióban.
18: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Továbbra is zúdulnak ránk az adatok, értékelések, elemzések az óriási fordulatot hozó és végül 2-1-es latin-amerikai sikerrel záruló angol-argentin VB elődöntőről. A statisztika pontosan megmutatja, hogyan omlott össze az angol válogatott, nem sokkal azután, hogy Anthony Gordon az 55. percben megszerezte számukra a vezetést. A mérkőzés végéig mindössze 12%-ban birtokolták a labdát, és volt olyan szűk 20 perc, amikor összesen 2 sikeres paszt tudtak bemutatni a pályán. Ezzel szemben Lionel Messi újabb csúcsokra jutott fel, 2 gólpaszt jegyzett, ezzel már zsinórban 11. VB meccsén szerzett gólt, vagy adott gólpaszt, ami példátlan. Az is kiderült, hogy Argentína a hajrá ura. 6 gólt szereztek a címvédők a világbajnokságon a 76. perc és a rendes játékidő vége között.
2: A sporthírek támogatója a Rájszáb kollagénes fehérje szelet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Hát akkor ahogy szoktam, megnyitom ezt a hétvégét, ezt a nyári hétvégét méghozzá játékkal. A Paloznaki Jazz Picnic koncertjeire lehet jegyet nyerni, figyeljenek a mikrofonnál Dénes Tamás, de jó majd Lady Gaga, vagy éppen az Üllői Tifák, a Nyitány már is, a

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan megint játszunk majd, hiszen a Paloznaki Jazz Picnic hétvége tovább folytatódik, most viszont közlekedjünk. 5 perc múlva lesz délután 5:30, M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni, már Tatabányától torlódásban arra szolgathatnak. Ettől távol a Bóbaroknál és Bicskénél is, nem csak a külső, de az átterelt belső sávban is már lassabb haladásra, szakaszos torlódásra számítsanak. M7-es Budapest felé a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon korábban még árokba hajtott egy kamion. Le van zárva a külső és a leállósáv a 32-es kilométernél, az egysávra szűkülő pályaszakaszokon torlódásra készüljenek. Az ellenkező oldalon a Balaton felé valószínűleg a bámészkodók miatt lelassult a forgalom. Már az M1-es M7-es elválásától telítettek a sávok, szakaszosan itt is torlódás van. M0-ás délutáni csúcsforgalmi időszak van, lassabb haladásra, időszakos torlódásra kell készülni a déli szektorban, az M5-ös felé vezető oldalon, az M6-os csomóponttól a Csepel-szigeti szakaszon át egészen az M51-es kihajtóig.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: most telefonáljon 0620 22 22 122.
1: Legyen ott ön is párjával a Paloznaki Jazz Picnic-en az Earth, Wind & Fire Experience vagy Gregory Porter exkluzív koncertjén.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 2 perc múlva lesz 3:46. Hát furcsa idő van, mert piszok meleg van. Egyébként a mi hőmérünk még mindig 32 fokot mutat, és itt nézem az időjárás előrejelzést. Hát a hétvégén azért alapvetően még meleg idő várható dacára hideg frontnak, de én inkább azt mondom, hogy foglalkozunk a paloznaki jazz piknikkel, és nézzük, hogy ki van most a vonalban nálunk. Halló!
2: Szia, Dóra vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Hello, Dóra! Jól értettem, ugye Dóra vagy?
2: Igen, igen, Dóra vagyok, szia!
1: Szia! Honnan, hova igyekszem, mert halom autózol?
2: Hát, éppen munkából megyek Komáromból Veszprémbe, tartok hazafelé.
1: Tehát az a Komárom-Veszprém az nem egy rövid út?
2: Hát nem, egy napig 200 kilométer oda-vissza, úgyhogy nem.
1: Azt a mindenit, és ezt a minden nap megteszed?
2: Igen, igen, a munka kedvéért, igen.
1: A munka kedvéért. Dóra, akkor most az én kedvemért, és nem csak az én kedvemért, a becsület kedvéért, te vagy a tizedik!
2: De szuper, köszönöm szépen!
1: Úgyhogy gyorsan áruld el, hogy a felhívást követően kinek, vagy melyik felvétel szólt itt a retron?
2: Genesis szólt a felhívás után.
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő Gregory Porter augusztus 8-ai koncertjére a paloznaki jazz piknikre.
1: Pontosan! A Genesis és a Land of Confusion. Hát Dóra, akkor készülhetsz. Veszprémből nincs messze igazán.
2: Nincs, azért is már annyiszor próbálkoztam, úgyhogy nagyon örülök neki. Szuper, tényleg nagyon örülök neki.
1: Voltál már egyébként paloznakon vagy a jazz pikniken?
2: Voltunk már, igen, igen, többször is lementünk párommal, úgyhogy voltunk már, de idejére még nincs jegyünk, úgyhogy ez nagyon jól jött.
1: Most már van, és ahogy hallottad,
2: egy
1: atomjó koncertre, mert én azt mondom, hogy Gregory Porter koncertjét látni kell, és úgyhogy készüljetek nagyon-nagyon, ez egy jobb isteni muzsika lesz, úgyhogy...
2: Szuper, nagyon örülök, köszönöm.
1: Jó, és hát a legutóbb a Pároddal mondták, hogy Anita, most is őt viszed.
2: Igen. Hát most is egy csodálatos eseményen voltunk, Veszprémfesten voltunk, úgyhogy a minap...
1: Veszprémfest, aztán mennek a Retro Rádió jó voltából a paloznaki jazz piknikre. Nagyon éled a nyarad, Dóra, nagyon!
2: Szeretünk fesztiválokra járni, nagyon úgy.
1: És jól is teszed, úgyhogy maradj is kérlek vonalban, hogy minden továbbit fel tudja kérni, én pedig hagyj jelezzem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy ha bár ma nem, de holnap szintén velem, vasárnap pedig pirossal még lehet jegyeket nyerni. A paloznaki jazz piknikre csak itt a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A folytatásban Abaházi Csabi érkezik, és ő vezeti majd a két órás élő retro kívánságműsor, amit majd a szokásos fergetek parti követ DJ Dominikkal és barátaival. Csabi pedig már előkészítette a Cutting Crew kislemezét. Én ezzel búcsúzom mára, és ezzel kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották. Találkozunk holnap szombaton ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rio Szélkrém Szelet Multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia, valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
7: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
12: A Praktikerben.
11: Júliustól.
12: Júliustól.
11: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál. Debrecen.
15: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
16: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
17: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
16: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
18: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Drónokat is bevet a MÁV a tragédiánk megelőzéséért. Nem fogynak a csoki nyulak, bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Látszik a mederfenék, alig van víz a Drávában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
0: A felsőzetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég egy-két méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testépségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
21: Az év végén bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé, azt írják azért, mert világszerte visszaesett az üreges csoki figurák, például Csoki Mikulások és nyulak iránti kereslet. A dolgozói érdekképviseleteket a hónap elején tájékoztatták a döntésről, és már tárgyalnak az üzem eladásáról. Azt ígérték, olyan vevőnek értékesítik majd a részleget, aki folytatja a gyártást, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. Annyira alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a Dráván Barcsnál, ezt persze senkinek nem ajánlják. Az elmaradt téli havazás, a hiányzó tavaszi-nyári csapadék és a hőség miatt állt elő a helyzet, ami egyébként nem példanélküli, hiszen tavaly és 4 éve is hasonló szárazság volt. Ezzel együtt szünet nélkül működik az Ősdráva ökológiai vízpótlórendszer. Ennek köszönhetően az aszály ellenére is megteltek vízzel a csatornák a térségben, írja a Somogy vármegyei hírportál. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki vasárnap tűnt el a tóban. A 34 éves tatai családapa Szepezdről lellére tartott, amikor nyoma veszett a másodfokú viharjelzés idején. A légirendészet helikopterének személyzete bukkant rá, állítólag ott, ahol a kajakja is előkerült korábban. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: A közlekedési hírek támogatója a Boskás Szervész Hálózat.
21: Az M1-esen Budapest felé már Tatabányától megkezdődik az araszolgatás. Az M7-esen Budapest felé a 32-es kilométernél árokba hajtott egy kamion, egy sáv szabad. Megindult az áradat a Balaton felé, kifejezetten lassú a tempó az M1-es, M7-es budapesti kivezetőjén és még utána is. Lassabb haladásra, időszakos torlódásra készüljenek az M0-as déli szakaszán az M5-ös felé, az M6-os csomóponttól a Csepel-szigeti szakaszon át egészen az M51-es kihajtóig. Személykocsi és kamion ütközött a 4-esen, Hajdúszoboszló és Ebes között, figyelmeztetett az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Ma is, sőt, még egész jövő héten én fogom helyettesíteni Nyerges Izát. Innen kívánok neki ma is nagyon jó pihenést. Ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122. Már is indulunk, jön a Cutting Crew.

Metrórádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. I'm

0: slágerei Retro Rádióban, ez Scatman John, ez volt a Scatman 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia Csaba, Imre vagyok Borsról.
0: Szia!
1: Szeretnék én egyrészt Izabellának és neked, meg minden Csabának nagyon boldog névnapot.
0: Hát már jó néhány napja elmúlt, de azért nagyon szépen köszönjük minden Csaba nevében.
1: Hátra lévő 80 éve belefér.
0: Az, ebben igazad van.
1: Amúgy meg páromnak és... nekem még a születésnapom alkalmából kérnék valami jó kis ritmusos zenét. Rád bízom, hogy mit.
0: Isten éltessen titeket.
1: Meg minden rádió hallgatónak jó egészséget kívánok.
0: Nagyon szépen köszönjük. Vigyázzatok
1: szépen
0: magatokra.
1: Szép.
0: Köszi neked is.
1: Köszi.
0: Szia, szia.
1: Hello, szia.
0: John Legend és az All of Me itt a Retro Rádióban.

0: Slágerei Retro Rádióban az Exotic klasszikusát hallgattuk, ez volt a Trabant. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, dr. Facsart Imrén vagyok.
0: Üdvözlöm!
1: Végre megtaláltam önöket. Egy óriási kérésem lenne, ma van a lányom szülinapja.
0: A jó Isten éltesse őt, nagyon-nagyon sokáig.
1: Hogy Isten éltesse sokáig, és ez édesanyja küldi.
0: És hogy hívják ezt az ünnepeltet?
1: Réka.
0: Isten éltesse Rékát, és örülök, hogy hívott.
1: Köszönöm, nagyon szépen. Viszont hallásra.
0: Csak. Itt a Backstreet Boys és az I Want It That Way a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Queen, ez volt a Bohemian Rhapsody. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia, Bódi Ferenc vagyok, Szegvédő.
0: Szia!
1: Megint szeretnék kérni egy számot, a
2: Dísfinom,
1: az Eddától a kört, jó?
0: Kinek, milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Páromnak kívülném, úgy szintén az Infinaumban hallgatja a retrót minden délután, és mi is hallgatjuk minden délután az utvarat.
0: Köszönöm szépen!
1: Én is, szia, szia,
0: hello! Itt az Edda művek és a kör a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Calvin Harris, ez volt a Summer 06-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia Csabi!
0: Szia! Parancsolj!
1: Az Üminek szeretnék küldeni egy számot, az egyik. A másik meg, hogy vasárnap volt a születésnapom, július 12-én. És hogy magamnak szeretnék küldeni egy számot.
0: Az Isten éltessen még nagyon-nagyon sokáig.
1: Csabikám, nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy tudtam veled beszélni.
0: Én is. Szép estét neked. Köszi. Szia-szia. Silent Circle és a Touch in the Night most a retro.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Kowalski meg a Vega és az Amilyen hülye vagy én úgy szeretlek után itt van néhány üzenet. Szia Csabaházi, Oliver vagyok, Eszterkémnek festünk vége érhetetlenül a kertben. Szeretnénk neki küldeni egy dalt üdvözlettel, Oliver, én vagyok az, aki rádiós akar lenni. Oliver, sok sikert hozzá, meg a festéshez is. Szia, Debrecenbe szeretnék üzenni Virágos Zselykének a klinikára, nagyon szeretjük, minden rendben lesz vele a mandula műtét után. Kitartást unokám, Erika mama és az unoka tesója.

0: Mike Oldfieldék után 7-kor hírek, aztán itt lesz velünk többek között Demjén Ferenc.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
0: Szóval majd az egyik legnagyobb slágere, a Hogyan tudnék élni nélküled, aztán jön Jennifer Lopez. Jó, Let's Get Loud-ot adja majd elő, és itt lesz Rick Astley. Egyből a hírek után megszólal a Never Gonna Give You Up a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Két este, két világsztár és egy felejthetetlen zenei élmény a Balatonnál. Augusztus 7-én az Earth, Wind & Fire Experience hozza el a funk, a soul és a diszkó legnagyobb slágereit. Másnap a kétszeres Grammy-díjas Gregory Porter varázsolja el Palúznakot egy felejthetetlen jazz soul

0: hétvégén a Retro Rádiót, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy páros belépőt nyerjen az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i, vagy Gregory Porter augusztus 8-i koncertjére a Palóznaki Jazz Picnicre.
1: A Retro Rádió hétvégén is felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóidnak.
0: A Retro Rádióval ön is élvezheti a Palóznaki Jazz Picnic különleges hangulatát.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rioszi ékrém szelet multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
1: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
4: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
6: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
5: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
6: Tökéletes!
5: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
7: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Christopher Nolan filmje.
10: 8 éve, hogy Trója elesett. És ő csak nem 20 éve, hogy elment.
11: Odysseus halott.
10: Ithaka királya visszatér.
9: Odüsszeia. A mozikban.
12: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
14: Csak fóliázva lehet dinnye szeleteket árulni. Elektronikus ügyintézés lehet jobb, ha megvárják a hétfőt. Végre a helyére került Szoboszlai Dominik.
15: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
14: A dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, már elindult az országos akció, tavaly több mint 19 milliós bírságot szabtak ki, ez is azt mutatja, hogy továbbra is kell a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
16: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használati lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, azt a direkt napfénytől vételi szükséges.
14: Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elítélték a száguldozó férfit, aki fejszennyéllel rontott a rendőrökre 2 éve Pest vármegyében. Igazoltatni akarták, de ő nem állt meg, ezért üldözőbe vették. A hajsza úgy ért véget, hogy belerohant egy rendőrbuszba, ekkor majdnem elütött egy járőrt. A Budapest környéki törvényszék első fokon 8 év fegyházra ítélte a tettest. Mindenben megállapodott a Liverpool a Szoboszlai Dominik, a szerződés hosszabbítás szerint hosszú távú együttműködésre készülnek, állítólag 2031-ig marad az együttesnél. Fizetését jelentősen megemelik, így a legjobban kereső játékosok közé tartozik majd. A részleteket sem ő, sem a klub nem hozta nyilvánosságra. A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, készen áll arra, hogy mindent megnyerjen a pullal, amit csak lehet, így a bajnokok ligáját is. Érkezik az enyhülés, már is mondom, mire számíthatunk. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Lényegesen hosszabb menetidőre készüljenek az M7-esen a Balaton felé, nem csak a fővárosi kivezetőn, hanem még utána is. Az ellenkező irányban a 32-es kilométerkőnél, Martonvásár közelében árokba hajtott egy kamion, mögötte több kilométeres a torlódás. Továbbra is lassú a tempó az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között. Lelassult az előrejutás az 52-esen Fülöpszállás és Solt között, ahol több szakaszon is tart az útfelújítás, félpályás lezárás mellett, jelezte az Útinform.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba, nem csak ezen a héten, hanem jövő héten is végig én fogom helyettesíteni majd Nyerges Izát. Ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122. Rick Astley-vel megyünk tovább.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Benne Jennifer Lopez, ez volt a Let's Get Loud. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, Zoli vagyok. Esetleg hello, Zoli. Szeretnék kérni a főnökömnek egy zenét, hogy kicsit megnyugtassam.
0: De miért kell megnyugtatni? Ideges kicsit?
1: Hát igen, kicsit ideges szokott lenni, meg itt ülök most a strandon, és éppen dolgozok, ugye.
0: De az a munkát, hogy a strandon ülsz?
1: Hát a napágyakat én árulom igazából.
0: Jaj, de jó munkád van. Ez melyik strand?
1: Mezőkövesden a Zsóri strandfürdő.
0: De irigyellek, hogy te állandóan strandolhatsz. Jó, hát közben dolgozni is kell. Tudom, igen. Dolgozni is kell. Na és mit üzelsz a főnöknek?
1: Hát azt üzenem neki, hogy nagyon szeretjük, és alig várjuk a műszak végét őszintén.
0: Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra. Szép nyarat.
1: Megköszi.
0: Szia.
1: Szia.
0: Duffy és a Mercy a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Vanilla Ice, ez volt az Ice Ice BB 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia Csabika!
0: Szia!
1: Nagy Gyuláné vagyok, Jutka!
0: Parancsolj!
1: Szeretnék egy nagyon szép számot kérni neked első osztályba, meg Nyerges Izabellának, meg az én kutyusomnak.
0: Van valami üzenet esetleg?
1: Hát Izabellának azt üzenem, hogy jó nyaralást kívánok neked, meg hát mit mondjak erre?
0: Nekem meg jó munkát. Neked
1: igen, hát akkor jó munkát.
0: Neked meg nagyon klassz nyarat, meg szép estét.
1: Meg a kutyusaimnak azt üzenem, szép egészséget kívánok tetik.
0: Hány kutyusod van?
1: Öt.
0: Ó. Oh.
1: Ez egy család.
0: De szép is, milyen jó ez.
1: Hát, törpetacskó, nagymama, lánya, unoka, ükunoka.
0: Kutyák a legjobb fejek a világon.
1: Az biztos.
0: Örülök, hát, hogy hívtál.
1: A boltba, végigkísért a boltig.
0: Helyes. Örülök, hogy a hívtál, nagymama. Vigyázz a kutyáidra, meg magadra
1: te
0: is.
1: Te is vigyázz magadra.
0: Szia.
1: Szia.
0: Itt a Fiesta és a Bonita a Retro Rádióban. Yeah.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Pet Shop Boys, ez volt az It's a Sin 06-20-22-22-122, itt a Vaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, Kassa Ignác vagyok, szevasz Csabi!
0: Szia, hallgatlak Ignác!
1: Szeretnék saját magamnak küldeni egy nagyon szép számot.
0: Na de milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Hát, ma van a születésnapom.
0: Ó, hát az jó Isten éltessen még téged, boldogságban, örömben, egészségben.
1: Köszönöm
0: nagyon sokáig.
1: Köszönöm szépen, Csabi. Köszönöm szépen, szevasz,
0: szevasz. Szia, szia. Charlie énekel, az légy, aki vagy, a Retro Rádióban.

0: Tengerei Retro Rádió benne, az Alcazar, ez volt a Crying and the Discotheque. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Halló, én Magdi vagyok Vajáról, és szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik az elsőjén 70 évet betöltöttem, és akik eljöttek, megköszöntöttek, mert szeretnek, akikkel együtt dolgoztam, akik a barátaim, és azoknak, akiknek pedig nem jöttek, azoknak pedig azt kívánom, hogy pukkadjanak meg.
0: Hát de én sem voltam ott, akkor én is pukkadjak meg.
1: Nem! Hát te nem tudtad, hogy én honnan tudtad volna, hogy én első.
0: Hát most már tudom, úgyhogy így utólag kívánok nagyon-nagyon sok boldogságot, örömöt, egészséget még, ami hátra van.
1: 70 éves vagyok, Csaba.
0: Na ezt hallom, hogy még tele vagy élettel, tele vagy vitalitással, ez maradjon így még nagyon sokáig.
1: Az orvos, hogy tessék nézni, azt mondja, azt mondom, hogy nagyon jó kondiba van, nem tudom, hogy csinálja, nagyon jó kondiba van, gratulálok. Tehát nagyon köszönöm, nagyon kedves vagy, köszönöm a köszöntésedet.
0: Szia, szia.
1: Jó, kívánok,
0: szia.
1: Imádom a műsoraidat.
0: Köszi, puszi, szia.
1: Puszi, szia.
0: A Modern Talkinggal megyünk tovább. You're my heart, you're my soul, a Retro Rádióban.

0: pár után 8-kor hírek, aztán indul a Fergetek Parti. Jó bulizást kívánok, jó hétvégét, találkozunk vasárnap este a vasárnapi Abaházi Presszóban. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, további kellemes rádiózást, viszthall!
1: Műsorajánló.
2: Két este, két világsztár és egy felejthetetlen zenei élmény a Balatonnál. Augusztus 7-én az Earth, Wind & Fire Experience hozza el a funk, a soul és a diszkó legnagyobb slágereit. Másnap a kétszeres Grammy-díjas Gregory Porter varázsolja el Palúznakot egy felejthetetlen jazz szó.

0: Hétvégén a Retro Rádiót, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy páros belépőt nyerjen az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i, vagy Gregory Porter augusztus 8-i koncertjére a Palóznaki Jazz Picnicre.
1: A Retro Rádió hétvégén is felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádióval ön is élvezheti a Palóznaki Jazz Picnic különleges hangulatát.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios jégkrém szelet multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: Stabilitásra vágyik. Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
4: Újíts be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
5: És a döntő pillanat.
6: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
7: Gól! Mosógép! Mega Árpa Rádé! Telefon! Mega Árpa Rádé! Vasaló! Szintén Mega Árpa Rádé! Az Alzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árpa Rádéval! Alza.hu! Az akció július 20-áig tart.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrok egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgyis tett!
12: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
13: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
14: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
15: Eltűnik az EBADO, duplájára nő a levegő terhelési díj, a klíma is kigyulladhat, itt a figyelmeztetés, maszkot javasolnak a fesztiválozóknak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBADO, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amiket szerinte az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. Figyeljenek a klímára is a nagy hőségben, erre kéri a tulajdonosokat a katasztrófa védelem. Közösségi oldalukon azt írták, idén már 14 tűzesetről tudnak, amikor lángra kapott a kültéri egység. Csak megbízható forrásból vásárolt készüléket szereltessünk be, ehhez a terhelést bíró, megfelelően méretezett elektromos hálózatra van szükség. Ha a klíma égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos, vagy gyengébben hűt, kapcsoljuk ki és hívjunk szakembert. Előzzék meg a kiszáradást, igyanak rendszeresen vizet, és különösen most a nagy meleg miatt kifejezetten ügyeljenek a higiéniai szabályok betartására. Erre kéri a fesztiválozókat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője Simics Rita.
10: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő. A maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légző szerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos esemény, de lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó. Törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, az semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőnkkel.
15: Hónapokon át árult drogot kiskorúaknak is egy férfi, korábbi fejsérülése miatt szokott rá a marihuánára, aztán nem csak fogyasztotta, terjesztette is az anyagot. Csak nem 1 millió forintot keresett ezzel. Most emeltek vádat ellene és társa ellen. Mindkettejükre letöltendő börtönt kért a Kiskunfélegyházi járási ügyészség. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Elérkezett a péntek este, mindenkinek kívánok nagyon kellemes és nagyon tiszta rádió hangzást és vételt, mert hogy indul a ma esti Fergetek partén, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb és legtáncolatóbb dalait.

Running. El is indítottuk ezt a bulit ma, a Let's Get It Started-dal, ez a Black Eyed Peas fantasztikus nótája. 2005-ben egyébként Grammy-t is kapott a zenekar ezért a dalért, és most itt a Retro Rádióban elindul a Fergetek Party, hozom minden idők legnagyobb és legtáncolhatóbb dalait, rengeteg olyan dallal kiegészítve, amelyek valamikor a 80-as vagy a 90-es években egy-egy klubban, vagy egy térségben, vagy éppen az országban a klubok jellemző és népszerű dala volt. Ebből áll össze ez a buli, az első órában egy válogatás érkezik, majd a következő háromban mixben hozom minden idők legizgalmasabb és legtáncolhatóbb nótáit. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ellátogatott bármely rendezvényünkre az elmúlt hetekben. Fantasztikus nyarunk van, nagyon sok eseményen kapunk lehetőséget és meghívást, hogy önökkel, veletek találkozhassunk. Köszönöm mindenkinek, aki velem és velünk tart. Itt a Retro Rádióban indul a ma esti Fergetek Party. Csodálatos péntek éjszakát kívánok, maradjanak

óta következik most, amely 1982-ben lett világsláger. Ez kérem szépen a Heat of the Moment, azaz a pillanat heve. Tartsanak velem, jön az Asia!

Szabadságról énekel George Michael itt a Retro Rádióban, és nem csak a szabadságot, hanem gyönyörű hölgyeket is. Oda álmodott a videóklipbe, és le is forgatta. Például Cindy Crawford, Naomi Campbell is elfogadta a meghívását.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: A reklám után...
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Embervédelmi drónokat vett be a MÁV. Már szinte látszik a mederfenék, alig van víz a Drávában. Jégesőt, záporokat, zivatarokat hozhat az éjszaka. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
4: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani. Egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
3: Az év végén bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé, azt írják azért, mert világszerte visszaesett az üreges csoki figurák, például csoki Mikulások és nyulak iránti kereslet. A dolgozói érdekképviseleteket a hónap elején tájékoztatták a döntésről, és már tárgyalnak az üzem eladásáról. Azt ígérték, olyan vezőnek értékesítik majd a részleget, aki folytatja a gyártást, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. Annyira alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a Dráván Barcsnál, ezt persze senkinek nem ajánlják. Az elmaradt téli havazás, a hiányzó tavaszi nyári csapadék és a hőség miatt állt elő a helyzet, ami egyébként nem példanélküli, hiszen tavaly és 4 éve is hasonló szárazság volt. Ezzel együtt szünet nélkül működik az Ősdráva ökológiai vízpótlórendszer. Ennek köszönhetően az aszály ellenére is megteltek vízzel a csatornák a térségben, írja a Somogy vármegyei hírportál. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki vasárnap tűnt el a tóban. A 34 éves tatai családapa Szepezdről lellére tartott, amikor nyoma veszett a másodfokú viharjelzés idején. A légirendészet helikopterének személyzete bukkant rá, állítólag ott, ahol a kajakja is előkerült korábban. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Elérkezett műsorunk második órája, fantasztikus péntek estét kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és az első óra bemelegítése után jönnek a mixek. Remélem hallgatóink is velünk tartanak, hiszen ez a ma esti fergeteg part.

say that too much of anything is not good for you, baby.

Amikor Etvegőt hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Jártuk Tolnát Baranyát, ahogy szokták ezt mondani, de tényleg nagyon sok helyen voltunk. Egyetlen egy hét nem volt eddig, június közepe óta, ahol legalább 10 különböző helyszínen ne lettünk volna a hét során, és ebben aztán tényleg minden van a hegy tetején, az Alföldön, keleten és nyugaton, tó mellett, Balaton mellett, Velencei tó mellett, és természetesen a zárt helyeken történő bulikról egyáltalán nem szeretnék elfelejtkezni. Talán egyet kiemelnék, ez pedig Hegyeshalom, egy nagyon-nagyon jó kis közös, és éjfél után kerültem a színpadra, és megvártak. Nagyon sokan voltak, nagyon jó hangulatban, és ami a legjobb, és számomra is a legjobb rész, hogy egészen különböző korosztályból érkeztek a vendégek, voltak tizenévesek is, és voltak galambősz vendégeink, és ez a legjobb, hogy ilyenkor ügyesen úgy kell a dalokat és a verziókat kiválasztani, hogy a lehető leginkább mindenki számára fogyasztható legyen, szóval igazi nagy sikerélményt adott ez nekem, a másik pedig az Ergo előtti plázs, hogy a plázs az ország egyik legnagyobb koncerthelyszíne, hát egy gyönyörű naplement indítottunk, ez múlt héten pénteken volt egyébként, és jöttek, és nem csak azok, akik a 80-as években voltak tinédzserek, hanem sokan jöttek, akik már nem olyan régóta fiatalok, tehát mondjuk ilyen 30-asok, 40-esek, és az összes retro nótát, amit játszottam, fejből és hangosan énekelték, szóval fantasztikus héten vagyunk túl, és ez a mostani is nagyon jól indult, már szerdán a Balatonra mentünk, sőt szerda csütörtökön mind a két napon, és onnantól kezdve pedig nem állunk meg. Itt a Retro Rádióban sem, folytatódik a mix, tartsanak velem!

0: ők a legnagyobb slágerei, és az egyik Balaton akaratjai helyszínen jártam, ahol egy tankcsapda koncert után kellett fergeteg partit csinálni. Hát nagy gondom voltam, hogy mi legyen ez a dolog, de aztán elkezdtem rockzenéket játszani, és a tankcsapdás közönség fantasztikus módon csatlakozott, és aztán szépen lassan átmentünk a hagyományos retro buliba, annak is nagy sikere volt, úgyhogy kis lelkem megtelt a múlt héten, de most itt a Retro Rádióban folytatódik a műsorjön a második mix óra, ami összességében a harmadikat jelenti.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Gyorshajtók és rollerek, érkeznek a vélemények, a dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők. Holnap még marad a meleg, utána talán jön az enyhülés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelezte közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid szerint ez is mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Például arról, hogy elkobozhassák-e a visszaeső száguldozók kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. A dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, már elindult az országos akció, tavaly több mint 19 milliós bírságot szabtak ki, ez is azt mutatja, hogy továbbra is kell a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
4: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelenség megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések. Szintén vizsgálják a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, illehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható.
3: Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elítélték a száguldozó férfit, aki fejszennyéllel rontott a rendőrökre 2 éve Pest vármegyében. Igazoltatni akarták, de ő nem állt meg, ezért üldözőbe vették. A hajsza úgy ért véget, hogy belerohant egy rendőrbuszba, ekkor majdnem elütött egy járőrt. A Budapest környéki törvényszék első fokon 8 év fegyházra ítélte a tettest. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes péntek estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit, és nem csak azokat, hanem azokat a klubhimnuszokat, amelyeket az elmúlt évtizedekben együtt hallgathattunk a különböző klubokban, diszkókban. Tartsanak velem, indul!

Rádiót hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és természetesen minden idők legnagyobb bulis nótáival érkezik a Fergetek Party. Egyébként a Mixcloudon megtalálják néhány mixünket, amelyet itt a rádióban játszunk. Keressük egyébként a megoldást, hogy lehetne az összeset, vagy legalábbis a jobbakat feltenni a hallgatóink számára. Rengeteg kérés érkezik ezzel kapcsolatban, hogy szívesen hallgatnák az autóban ezeket a retro mixeket. Hát mi igyekszünk ezeket összeállítani, megkeresni, visszanézni. Nagyon sokat készítettünk mi is, nagyon sokat készítettek vendéglemezlovasaink, és néhány ikonikus mixet is leadtunk már műsorunk története során, mert hogy én azt gondolom, hogy a legjobb nóták azok, amelyek a legjobb mixeket alkotják, de azért mégis a DJ, az alkotó is hozzá tud tenni sok mindent ahhoz, hogy ebből egy igazán fogyasztható dolog legyen. De most itt a Retro Rádióban folytatódjék a műsor. Tartsatok velünk, én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ez a mai

Önök a Red Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Már is véget ért, hogy szalad az idő. Már is véget ért ez a bizonyos harmadik óránk is, amely azt jelenti, hogy már csak egy van hátra a mai műsorból, de nem kell csüggedni, mert holnap is vár mindenkit a Fergetek Parti. Ugye minden héten, pénteken és szombaton várjuk Önöket, és járjuk az országot, sokfelé eljuthattunk, és van egy új brandünk is, ez a Forever Young, ahol azokat a remixeket mutatjuk be, és azok a remixek szólnak, amelyek a legnagyobb nótákat hozzák hallgatóink számára. Tartsatok velünk, ez a Retro Rádió. Mindjárt jön a folytatás. When I'm

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Kellemes péntek estét mindenkinek, Várti Attila, DJ Dominik vagyok, az autóban ülőknek biztonságos közlekedést kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak embertársaikra, akik pedig már a hangbolyra hangolnak, ennél jobbat nem is találhattak volna, hiszen ez

Amikor Eti Agyot hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Elérkezett a pillanat, amikor is itt a Retro Rádióban az utolsó hosszabb megszólalásom jutott, és ez bizony el is jutott mindenki számára, hogy amikor járjuk az országot, amikor eljuthatunk nagyon sok helyszínre, hallgatóink kérik a rádiós mixeket, hallgatóink mesélnek nekünk a társávos élményeikről, hogy melyik riportot hallgatták. Tényleg biztatok mindenkit, nyugodtan jöjjenek oda hozzám, nyugodtan szólítsanak meg. Sokszor ilyen szégyellősen állnak hallgatóink ahhoz, hogy most szabad fényképet. Amíg ott vagyok, szeretettel várok mindenkit. Fényképre, fotóra, aláírásra, na ennek aztán végtelen sora van, hogy mi minden eszközre és helyre kellett eddig aláírni a DJ Dominik aláírásomat. Higgyék el, sok minden volt ezek között. De talán a legfontosabb az, hogy találkozhatunk önökkel, veletek. Folytatódik a műsor, itt a Retro Rádióban. Mindjárt a második része is ennek a mixnek elindul.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának mai utolsó órája. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, sőt az egész műsor ebben a pillanatban a végéhez ért, de holnap találkozunk, várok mindenkit, már este 8 órától a szombatesti Fergeteg Partiban Tibi bácsi után közvetlenül, és a vasárnapi sztársáv is nyitott ajtókkal várja a kultúrára és a értelmes beszélgetésre vágyó hallgatóinkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm Attilának és Roninak, hogy most is mindent a helyre raktak. Búcsúzik a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik, és Rolit egyébként nagy dolog ért, mert hogy a eljegyzését ünnepelte, vagy hát pontosabban megtörtént az eljegyzése. Nagyon stílusos volt, ajánlom mindenki figyelmébe. Hajdú Roland oldalán kint van, hogy ment ez, nem itthon volt, egy nagyon jeles helyszínen, de ezt majd eldöntik önök, hogy kíváncsiak-e rá ennél jobban. Nézzék meg, nagyon kedves és vicces jelenet volt. Én azt írtam alá, hogy stílusos, és talán ez fedi a legjobban a valóságot. Még egyszer köszönök mindent, holnap találkozunk este 8-tól, bár mindenkit a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
2: Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like...
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.